0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm közéleti műsorunk hallgatóit 2026. szeptember 4-én pénteken. A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. Mire lesz ez elég? Erről is szó lesz a mai reggeliben. A Volkswagen 50 ezer embert tervez elbocsátani, és 4 németországi gyárát zárhatja be. Az osztrák kancellár aggódik a muszlim fiatalok radikalizálódása miatt, és a felmérések szerint tarolhat a német AfD a hétvégi 100 anhalti tartományi választásokon. Ezek mai témáink, a hangmérnök Kovács János nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok. Most a hírszerkesztőt, Kis Balást hallják.
0: A Pátria Rádió hírei. A progresszív Szlovákia ismét kezdeményezni fogja Tibor Gaspar leváltását. Közös fellépést sürgetnek a V4 agrárkamarái az aszály és a tejválság miatt. Többnyire erősen felhős, borult idő várható 27-32 fok közti maximumokkal. Jönnek a részletek. A szeptemberi parlamenti ülésszakon ismét kezdeményezi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását az ellenzéki Progresszív Szlovákia. A párt szerint Gasparnak azért kell távoznia, mert vádlott a tisztító tűz ügyben. Zuzana Meszterová, a progresszívek képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy a parlament vezetésében olyan politikus maradjon, akit súlyos bűncselekményekkel vádolnak. A párt egy alkotmánymódosítást is kidolgozott, amely feltételeket szabna a parlament vezetői tisztségeinek betöltéséhez. Robert Fico miniszterelnök ma Bulgáriába utazik, ahol Szófiában találkozik Rumen Radev bolgár miniszterelnökkel és Ijana Jotova államfővel. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a két kormányfő a szlovák-bolgár kapcsolatok fejlesztéséről, elsősorban a gazdasági együttműködésről tárgyal. Emellett aktuális európai és nemzetközi politikai kérdések is napirenden lesznek. Robert Ficót az útjára Juraj Blanár külügy miniszter is elkíséri. Közös fellépést sürgetnek a visegrádi országok gazdái az aszály, a tejárak csökkenése és a magas termelési költségek miatt. A szlovák, cseh, magyar és lengyel agrárkamarák képviselői tegnapi nyitrai találkozójukon az Európai Unió közös agrárpolitikájának jövőjéről is egyeztettek. Richard Takács szlovák agrárminiszter bejelentette, hogy Szlovákia V4-es elnöksége alatt szélesíteni az együttműködést, és létrehozná a V4 plusz 5 formátumot. Ehhez Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária és Olaszország kapott meghívást. A szerb kormány repülőgépe tegnap Belgrádba szállította Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság egykori hadsereg parancsnokának holttestét. A gép késő délután landolt a Nikola Tesla repülőtéren, ahol katonai tiszteletadással fogadták. Mladićot 2022. júniusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték háborús bűnök, köztük a szrebrenicai népirtás miatt. A volt parancsnok augusztus 27-én 85 éves korában halt meg a hágai ENSZ börtönkórházban, miután több agyvérzésen esett át. Veszélyes anyag lehetséges jelenléte miatt tegnap kora este kiürítették a berlini Brandenburg repülőtér egyes terminálját. A riasztást azután rendelték el, hogy egy nő a szövetségi rendőrség egyik szolgálati pontján jelezte, ilyen anyag van nála. A rendőrség szerint az ismeretlen anyag miatt nem lehetett kizárni a veszély lehetőségét. A terminált 17 óra 45 perckor ürítették ki. A már indulásra kész repülőgépek a tervek szerint felszállhattak, az érkező járatok forgalma is zavartalanul folytatódott.
2: Időjárás.
0: Többnyire erősen felhős, borult idő várható, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Egy műszaki hibás kisteherautó vesztegel az út szélén a D1-es autópályán Ilava előtt Zsolna felé a 149-es kilométernél. A nyitrai járásban található Alsó Elefánton a főúton az elektromos vezetékek javítása miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: Két változás is történt az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot a Dac és a Michalovce, valamint a Slovan és a Skalica. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak nem odahaza lépnek pályára október 10-én, hanem Nagy Mihályban, illetve Szakolcán. A minden tekintetben jobb Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt, Bagi, Gomez és Lisztes góljaival 3-0-ra leiskolázta a nehézkesen, sok hibával futballozó, 11-est hibázó címvédő Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. A nyáron éppen Győrből érkezett Borbé Balázs győzelemmel tért vissza korábbi sikerei színhelyére. Nem kapott szívélyes fogadtatást, a hazai drukkerek kifütyülték és szitták a trénert. A Fradi, amely egy meccsel kevesebbet játszott, feljött a harmadik helyre, a Győr a negyedik. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc Vasas 18:30-kor a Nyíregyházát fogadja a Fáji utcában. Eliska Mintálová ezüstérmet harcolt ki a női kajakosok döntőjében a párizsi víziszlalom világkupa viadalon. A pöstjéniek hazai közönség előtt 73-53-ra legyőzték a rózsahegyieket a női kosárlabda szuperkupa mérkőzésen. Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, míg Nagy Napsugár a harmadik helyen végzett, a nők hasonló távján a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. Bondár Anna a döntőszetben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női versenyének második fordulójában. Párosban az Udvardi Panna Laura Pigossi magyar-brazil kettős is vereséget szenvedett az első körben. Patricia Tománková bronzérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban a podgoricai junior Cselgáncs Európa bajnokságon. Pénteken és szombaton Brüsszelben zárul az atléták idei Gyémántliga sorozata. A döntőben Emma Zapletalová 400 gáton, Takács Boglárka pedig 100 méteren áll rajthoz. Előbbi szám ma 20 órakor, utóbbi pedig holnap 20:15-kor kezdődik. A spanyol országúti kerékpáros körverseny legfiatalabb indulója, a szlovén Jakob Omrzel nem kis meglepetésre megnyerte a Vuelta 12. útszakaszát. Walter Attila az 51. helyen ért célba. Összetettben növelte előnyét a spanyol Enric Mas, Walter a 41. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 13. állomás Monza, ahol a 77. olasz nagydíjat rendezik. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli 59 pontos előny birtokában készülhet a hazai versenyére, de a rajt büntetése okán nagy kihívás vár rá. Az olasz pilóta azonban így is nagy célokat tűzött ki maga elé, ráadásul a Ferrari is hazai sikerről álmodozik, így a kilátogató közönségnek talán lesz oka az ünneplésre vasárnap. Igaz, a legutóbbi két futamon diadalmaskodó McLaren és Lando Norris könnyen elronthatja a hazaiak örömét. Ma 13:30-kor kezdődik az első szabad edzés, 17 órakor a második. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös verseny.

0: Nyugati pályaudvar.
1: 6 óra 22 perc van. Bírságot kapott a Meta, teljesen átalakítják a Facebook és az Instagram működését. Útnak indult a forradalmi Nancy Grace Roman űrtávcső, és új vezetője van az Apple-nek. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
2: Megállapodást kötött a Meta 47 amerikai állammal abban a gigaperben, amelyben azzal vádolták a céget, hogy a platformjaikat úgy alakították ki, hogy az függőséget okozzon a gyerekeknek. Az alkú értelmében a Mark Zuckerberg vezette cégnek összesen akár 18 milliárd dolláros kártérítést is ki kellhet fizetnie, írja a New York Times. A bírságon túl a Metának a platformjai működését is át kell alakítani, melynek eredményeként nagyobb biztonságban lehetnek a kiskorúak a függőséggel szemben. Ilyen például az alapértelmezett napi 2 órás időkorlát a Facebookon és az Instagramon együttvéve, amit csakis a szülők engedélyével kapcsolhatnak ki. Tiltani fogják az éjszakai használatot, valamint iskolaidőben is tiltva lesz az appok használata. Fontos változtatás az is, hogy a lájkok rejtve lesznek a tinédzserek profiljain, végül pedig a videós tartalmak automatikus lejátszását is leállítják. Egyelőre nem tudni, hogy ez egy globális vagy csak az amerikai piacot érintő változása, ám mivel az Egyesült Államokban egy ekkora perben alulmaradt a cég, jó eséllyel máshol is meglépik a változtatásokat.

Felbocsátották a NASA új forradalmi űrtávcsövét, amelytől azt remélik, hogy akár a sötét energia és a sötét anyag rejtélyeinek megfejtéséhez is hozzájárulhat majd. A Nancy Grace Roman űrteleszkóp augusztus 30-án indult útnak a floridai Kennedy űrközpontból egy SpaceX Falcon Heavy hordozó rakéta segítségével. Az eszköz célállomása az L2 jelű Lagrange pont, amely mintegy 1,5 millió kilométerre található a Földtől. Várhatóan 100-szor nagyobb látószöggel fog bírni, mint elődje, a Hubble űrtávcső. A NASA szerint a Roman első fotóit 2027 elején oszthatják majd meg a világgal. Az új űrtávcső a tervek szerint legalább 5 évig üzemel majd. Ez idő alatt mintegy 100 milliárd csillagot, milliárdnyi galaxist, 80 ezer szupernóvát, ezernyi exobolygót, valamint több száz fekete lyukat és éppen születő bolygórendszert fedhet fel. Szeptember 1-től új vezérigazgató irányítja az Apple-t, az 51 éves John Ternus vette át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat élére. Ternus eddig az Apple hardware fejlesztéséért felelt, és kult szerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében. A céghez több mint 2 évtizede csatlakozó vezetőmérnök technikai ismeretei miatt hosszú ideje Cook feltétlen bizalmát élvezte már. Nem véletlen az sem, hogy Ternus volt az, aki bemutatta az iPhone R-t. A kiválasztásban a hírek szerint az is szerepet játszott, hogy épp úgy 50-es évei legelején jár, mint Cook, amikor átvette a cég vezetését.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. Hogyan tudnak a gazdák felkészülni a következő években a megváltozott időjárásra? Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Kis Balázs következik.
2: Várhatóan nem készül el szeptember végéig a pozsonyi főpályaudvar alsó szintjének felújítása, közölte a Szlovák Vasúttársaság. A júniusban kezdődött munkálatoknak a szerződés szerint 4 hónap alatt, vagyis szeptember végéig kellene befejeződniük. A késést az alsó szinten tapasztalt magas páratartalom miatt szükségessé vált, előre nem tervezett szanálási munkálatok okozzák. A helységeket előbb ki kellett szárítani. Az alagsorban a mellékhelyiségeket is felújítják, új mosdók pedig a földszinten is készülnek. A munkálatok idején az utasok az állomás előtt elhelyezett mobil WC-ket használhatják. Ingyen utazhatnak a Szlovák Vasúttársaság másodosztályú járatain a hétvégén megrendezendő pöstjéni nemzetközi repülőnapok látogatói. A kedvezmény szombaton és vasárnap érvényes, Szlovákia bármely pontjáról Pöstjénbe, illetve vissza. Az ingyenes utazáshoz menetjegyet kell kérni a pénztárban vagy a vonaton az IMAD jelszó megadásával. A jegy kiállításáért nem kell külön díjat fizetni. A vasúttársaság hívta a figyelmet arra, hogy a menetjegy minden esetben kötelező, ha pedig azt az utas felszállás előtt nem tudja megváltani, a vonaton is kérheti. A megszokottnál másfél hónappal korábban, már szeptember elején megnyitották a hajléktalan szállót Rimaszombatban. A létesítmény mostantól szeptember 1-től május 31-éig működik. Korábban október közepétől április közepéig fogadta a rászorulókat. A város szerint erre azért volt szükség, mert szeptemberben és májusban is hűvösek lehetnek az éjszakák, esős időben pedig szintén nő az érdeklődés a szállás iránt. A szállón 17 férőhely van, ebből 4 a nők, 13 pedig a férfiak számára. Az intézményben szociális tanácsadást is biztosítanak. Felújították a komáromi Kassai utcai speciális alapiskola épületét, a munkálatok az iskola külsejét és belső tereit is érintették. Rendbehozták a homlokzatot, valamint a tető vízszigetelését, és kicserélték a sérült ereszt csatornákat. Az épület belsejében energiatakarékos, mozgásérzékelővel ellátott LED lámpákat szereltek fel a folyosókon, emellett több régi ablakot is korszerű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cseréltek, amelyek mikroventilációs lehetőséget is biztosítanak.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős, borult idő várható, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Egy műszaki hibás kis teherautó vesztegel az út szélén a D1-es autópályán Ilava előtt Zsolna felé a 149-es kilométernél. A nyitrai járásban található Alsó Elefánton a főúton az elektromos vezetékek javítása miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, Patasi Ilonát, a szlovákiai agrárkamara elnökét próbáljuk hívni, akivel arról beszélgetnénk, hogy a kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. Az elnök asszonyt egyelőre nem sikerült elérnünk, tovább próbálkozunk a zeneszám alatt.

0: 6 óra, 44 perc van. A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. A kabinet 30 millió eurót különít el az állami költségvetésből, további 13 millió eurót pedig a műtrágya és az energiaárak emelkedésének kompenzálása szánja. Robert Fico kormányfő emellett azt is bejelentette, hogy létrehozzák a Nemzeti Víz és Asszályügyi Bizottságot, ami az ország víz megtartó képességével foglalkozna. Mire elég az említett támogatás, és milyen változásokra kell felkészülniük a mezőgazdászoknak az elkövetkező években, amennyiben az idei nyárhoz hasonló időjárás lesz az új realitás. Erről kérdezem Patasi Ilonát, a szlovákiai agrárkamara elnökét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mielőtt még rátérnénk magára a kompenzációra, beszéljünk arról, vannak-e már számbeli adataik arról, hogy az idei asszály mekkora károkat okozott az ágazatban?
1: Elsősorban a szárazság sújtotta régióknak ez komoly gondot okoz, így konkrét számokkal azért nem tudunk élni, mivel a nyári gabonafélék, a sűrűvetett gabonaféléknél ott a szárazság hatása nem mutatkozott olyan mértékben, tehát a búza, az árpa, a repce, ezeknél a növényeknél ott ilyen jó átlagos terméshozamot értek el a gazdálkodók. A legnagyobb probléma az a őszieknél van, a kukorica, a napraforgó, a zöldségesek, és nem utolsó sorban pedig az állatok részére a zöld takarmány. Tehát itt komoly gondok vannak, és ennek a kompenzációjára a kormány ugye a különleges csomagot hagyott jóvá, amelynek a összege az 79,7 millió euró, amelyből különböző területekre fogja ezt a csomagot a mezőgazdászok részére odaítélni. A szárazságra, úgy ahogy elmondta a redaktor hölgyünk, hogy 30 millió eurót fognak kapni a gazdálkodók. Ennek a metodikája még nincs megadva, viszont a Szlovákiában ezek a gazdászoknak van egy állami támogatás schéma felállítva, ugyanis 2017-ben hasonlóan volt szárazság, mint most, és ott olyan metodika alapján kapta a kompenzációt a gazdálkodók, hogy az utolsó 3 vagy 5 évnek az átlagos hozamai össze van hasonlítva az érintett szárazsággal érintett évvel, és természetesen, hogy a szerződések, ahogy meg voltak kötve az árokra, tehát annyi bevétel kieséstől estek el a gazdák, úgyhogy ha ez a metodika lesz elfogadva, akkor a gazdálkodók lassan készíthetik az alapanyagaikat hozzá, gondolok itt, hogy a statisztikát ugye relevánsan alá kell támasztani, úgyhogy ezt a pénzcsomagot az év végéig, mivel ez állami támogatás, az év végéig ki fog kelleni fizetni a gazdálkodóknak, úgyhogy most szeptember van, tehát ennek a metodikájára valószínű, hogy bizottság fog kialakulni, és ott megtárgyaljuk azt, hogy milyen javaslatot fogad el majd a minisztérium. Tehát ez az egyik része. Az, ami a műtrágya és az energiaemelkedésnek a kompenzációjára és a belépő költségeknek a kompenzációjára szolgál, azt ugye az Európai Unió rezerv a tartalék alapjából Szlovákiának 6,5 millió eurót különített el, és olyan feltételekkel, hogy amennyiben az ország úgy látja, akkor azt 200%-kal megemelheti, tehát így ez a csomag 19,73 milliót fog kitenni a szlovákiai gazdálkodók részére. Ezt a pénzcsomagot ezt nem kell évvégéig kifizetni a gazdálkodóknak, mivel az Európai Uniós, tehát nem az állami költségvetést érinti a merítésnél, tehát ezt később fogják a gazdálkodók megkapni. Természetesen, hogy ennek is meg lesznek a szabályai, úgyhogy a miniszter úr a tegnapi agrokomplex Gordon már kinyilvánította, hogy elsősorban azokat a mezőgazdászokat fogja nagyobb mértékben támogatni, akiknek állatállományuk van, tehát állattenyésztők és a speciális növénytermesztők.
0: Ez a támogatás, ugye, amiről ön is beszél, az idei károk enyhítésére szolgál, de mi lesz jövőre, mert nyilván az nem megoldás, hogy a kormány egy ilyen aszályos év után kompenzálja a gazdákat több 10 millió euróval, mert a klímaszakértők is arra figyelmeztetnek, hogy föl kell készülni a jövőben ilyen nyarakra. Tehát hogyan tudnának a mezőgazdászok alkalmazkodni, amennyiben ez a mostani aszályos időszak megszokottá válik a következő években?
1: Igen, elsősorban természetesen, hogy ahogyan a klímaváltozás egyre jobban az országunkat is sújtja, így a néhány termelést víz nélkül szóval nem lehet elképzelni sem. Legnagyobb veszélyben mindig az az ágazat van, ahol a növényeknél, tehát vízre van szükség. De a víz az élet alapja, tehát víz nélkül nincs élet. Így a víz fontos nem csak a mezőgazdaságban, hanem általában az emberek részére, állatok mindenki részére. Nálunk Szlovákiában a 90 éves években 300 ezer hektáros területen voltak beépített öntözőberendezések, azáltal, hogy volt a mezőgazdaságnak a hogy is mondjam, szocializáció után való fölbomlása, akkor nagyon sok helyen azok a mezőgazdászok, akik privatizáltak, azok a földterületeken a hidrantokot, a beépített öntözőcsöveket kitépték, leadták ugye úgy, mint selejtáró, tehát ez most ennek a árát isszuk. Lényegében most működőképes öntöző berendezés 66 ezer hektáron van. Azáltal is még nagy probléma az is, hogy a kanális rendszer be van nőve, nincsenek kitakarítva, tehát azt a funkcióját, amit kellene betölteni, azt egyáltalán nem tölti be. És az, hogy a természetes vizeinket mi nem tartjuk meg olyan szinten, mint Németországban 30%-át, meg Ausztriában is a természetes vizeknek megtartják. Mi hagyjuk, hogy köröztül menjen az országon, és megy a tengerbe. Tehát ennek a fontosságát most a kormány úgy ítélte meg, hogy erre komolyan fog kellene ezzel a témával foglalkozni, erre tervet kell készíteni. A vidékfejlesztési programból most véleményeztük azokat az intézkedéseket, amelyek ugye majd a pályázati felhívásoknál a feltételeket fogják szolgálni, amelyet teljesíteni fog kelleni a gazdálkodóknak, és hát ott már ez egy lépés lesz ahhoz, hogy támogassák azokat a gazdálkodókat, akik megújítsák az öntözőberendezéseiket, vagy modern öntözőberendezéseket fognak a területükön kiépíteni. Az, hogy erre egy tagbizottság fog alakulni, ez természetesen a Szlovákia Agrárkamara helyet kér ott, mivel a déli régió a legjobban érintett a szárazság által, ezt most a kompenzációknál, a támogatásoknál mindenképpen azt mondta a miniszter, hogy figyelembe veszi, ugyanis a Hidrometeorológiai Intézet kimutatta a legkritikusabb régiókat, ahova tartozik a Dunamenti síkság, Kiskárpátok, Zemplén, tehát itt nem csak az alapnövények vannak veszélyeztetve, hanem ezen a területen a takarmány hiány is megmutatkozik majd az állatok részére, vagy megmutatkozott, és itt mindent a gazdálkodónak, aki ezt hosszú távon a vállalkozásába felvállalta, azt biztosítani kell az állatok részére. Most a miniszter úr, tehát a takarmányok biztosításánál, hát valami formátumban szeretné, hogyha nem adnák el azok a gazdálkodók, akiknek van széna, szalma és még siló, hogy ne adják el külföldieknek, vagyis határon kívülieknek, az osztrákok és a határmenti régiók országaiból a mezőgazdások már, tehát érdeklődnek azután, hogy van-e itt felesleges. Természetesen, hogy ezt ő nem állíthatja így le, és már azért tudunk arról, hogy biztosítottak a szomszédos országokba is tőlünk takarmányt. Az, hogy a többi növény, a őszieknél a kukorica, a napraforgó, itt már a kukoricának a felvásárlási ára kezd emelkedni, ami azt bizonyítja, hogy országunkban 160 ezer hektáros területen volt elvetve kukorica. Itt ebből a 160 ezer hektárból szemes kukoricát, amit betakarítanak a gazdák, az lényegében nem a határmenti régiókban lesz a gazdálkodóknál learatva, hanem az a északi régiókban, ahol már most a kukorica elég jó terméshozamokat hoz, és ez viszont meg fog mutatkozni a gazdáknak a létüknél, a bevételüknél is, hogy ez bevételkiesést fog esni, és ez a kompenzáció pontosan erre fog irányulni. Viszont még ami nagy veszélyben van, az a jövő évi termés, mivel szeptember van, és már ilyenkor a búzát, az olajos repcét, azt a gazdák a földbe teszik a szemet, és most annyira a föld meg van keményedve, nincs nedvesség tartalma, hogyha el is vetik a búzát, el is vetik a repcét, akkor kérdés, ha nem jön csapadék, hogy az egyáltalán ki fog kelni, mivel nincs a földben abszolút nedvesség tartalom. Tehát ez a jövő évi termést is már veszélyezteti, ez a kritikus helyzet, ami most kialakult.
0: Nagyon gyorsan fogy az időnk, 2-3 percünk maradt még hátra, és szeretném még kérdezni erről a vízmegtartásról is, amit már ön is említett, hogy ugye a jövőre nézve fontos lenne a lehető legjobban megtartani a vízmennyiséget a talajban, mert ugye szükség van az öntözésre. Ezt hogyan lehetne elérni? Említette a németországi példát, tehát mert jelenleg ugye, ha jönnek ezek a nagy esőzések, akkor szinte a víz azonnal elfolyik, és a talaj száraz marad.
1: Hát igen, pont erre a kormányelnök, erre, hogy az ország nagyobb figyelmet fog szentelni, és ilyen vízduszasztókot, víztárolókot fognak az egyes természetes vizeinken, tehát akár a Duna, akár a Vág, a Garam, tehát fognak kiépíteni azzal, hogy megtartsuk a vizet az országon belül.
0: És az említett öntözőrendszerek, ugye, amit még a 60-as, 70-es, 80-as években építettek, ez jelenleg úgy működik, hogy állami tulajdonban van, a gazdák, a mezőgazdászok bérlik, és ha valami javításra van szükség, akkor azt a saját pénzükből fedezik?
1: Hát igen, sajnos ez egy komoly téma, mert azok a gazdálkodók, akik összefogtak néhány a Felsőcsalló közben, Komárom környékén is, és még több helyen is, ilyen szövetkezetet, öntöző szövetkezetet hoztak létre. Saját maguk kezelik az öntöző berendezéseket, ha valami elromlik, akkor a saját költségeikből fedezik, amelynél az adóhivatal pár esetben még büntetni akarta őket, hogy állami vagyonba tesznek ők saját pénzeszközöket, de mivel tudatosították azt, hogy víz nélkül nem lesz nekik termés, tehát ezt meglépték és üzemeltetik. Viszont most az is gondot, úgy látszik, hogy gond lesz, hogy lejárnak a bérleti szerződések, és az állam most ebből bizniszt akar csinálni, tehát nagyon magasra meg akarja emelni azoknak a beépített öntöző berendezéseknek a bérletét, ami eddig volt, de erre ez egy külön téma, és ezzel foglalkozni kell olyan értelemben, hogy ezt nem szabad így ezt elképzelni, és ezt a gazdák nem fogják respektálni, nem fogják tudni megfizetni. Tehát amellett, hogy a vízért fizet, amellett, hogy fizet a bérletért, a villany fizeti, hát most is vannak a zöldségtermelők is, meg azok a gazdálkodók, akik vetőmagot termelnek, akik akarnak, hogy termésük legyen, öntöztek nem kis összeget havonta fizettek a villanyért. Tehát ez is egy költség volt, költségteher volt számukra, úgyhogy ezt ez komplexan kell ezt a témát kezelni, és ezt, ebből nem szabad, hogy az ország, vagy az állam, vagy bárki más ebből biznisz formába, tehát üzleti formába könyvelje el, mivel ez egy létkérdés.
0: A kormány több 10 millió euróval kompenzálja a mezőgazdászokat a nyári asszály okozta károk miatt. A kabinet 30 millió eurót különít el a költségvetésből, további 13 millió eurót pedig a műtrágya és az energiaárak emelkedésének kompenzálására szán. Mire elég ez a támogatás, és milyen változásokra kell felkészülniük a gazdáknak az elkövetkező években, amennyiben az idei nyárhoz hasonló időjárás lesz az új realitás? Erről kérdeztem Patas Ilonát, a szlovákiai agrár kamara elnökét. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
2: Elkezdődött az új tanév, mi pedig ellátogattunk a Hodosi Alapiskolába, amely hosszú évek után végre nevet kapott, és az épülete is kibővült. Hogyan tud fejlődni és versenyben maradni egy falusi kisiskola akkor, amikor sok hasonló intézmény a fennmaradásért küzd? Jogi rovatunkban annak járunk utána, örökölhetjük-e egy elhunyt tartozásait, és milyen lehetőségeink vannak, ha az adósságok meghaladják a ránk hagyott vagyont. Gerendai Károllyal értékeljük az idei Sziget Fesztivált. Sikeresnek tekinthető-e a rendezvény a vártnál alacsonyabb látogatottság ellenére, és biztosította a folytatás? Végül Szebényi Dániel jazzzenésszel közelgő pozsonyi koncertjéről és új lemezéről beszélgetünk. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.
3: Hét óra van.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. 2026. szeptember 4-e, péntek van, Rozália napja. Az előttünk álló órában szó lesz arról, hogy az osztrák muszlim fiatalok Ausztria törvényeinél fontosabbnak tartják vallásuk szabályait. A kancellár szerint ezért alkotmánytörvényben kellene betiltani a politikai iszlámot. 4:48-kor ezzel folytatjuk. 7:30 után pedig a németországi AfD párt esélyeit latolgatjuk a vasárnapi 100 Anhalti tartományi választások előtt. Most a legfrissebb információk jönnek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei. A Progresszív Szlovákia ismét kezdeményezni fogja Tibor Gaspar leváltását. Közös fellépést sürgetnek a V4 agrárkamarái az aszály és a tejválság miatt. Többnyire erősen felhős, borult idő várható 27-32 fok közti maximumokkal. Jönnek a részletek. A szeptemberi parlamenti ülésszakon ismét kezdeményezi Tibor Gaspar parlamenti alelnök leváltását az ellenzéki Progresszív Szlovákia. A párt szerint Gasparnak azért kell távoznia, mert vádlott a tisztító tűz ügyben. Zuzana Meszterová, a progresszívek képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy a parlament vezetésében olyan politikus maradjon, akit súlyos bűncselekményekkel vádolnak. A párt egy alkotmánymódosítást is kidolgozott, amely feltételeket szabna a parlament vezetői tisztségeinek betöltéséhez. Robert Fico miniszterelnök ma Bulgáriába utazik, ahol Szófiában találkozik Rumen Radev bolgár miniszterelnökkel és Ijana Jotova államfővel. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a két kormányfő a szlovák-bolgár kapcsolatok fejlesztéséről, elsősorban a gazdasági együttműködésről tárgyal. Emellett aktuális európai és nemzetközi politikai kérdések is napirenden lesznek. Robert Ficót az útjára Juraj Blanár külügyminiszter is elkíséri. Közös fellépést sürgetnek a visegrádi országok gazdái az aszály, a tejárak csökkenése és a magas termelési költségek miatt. A szlovák, cseh, magyar és lengyel agrárkamarák képviselői tegnapi nyitrai találkozójukon az Európai Unió közös agrárpolitikájának jövőjéről is egyeztettek. Richard Takács szlovák agrárminiszter bejelentette, hogy Szlovákia V4-es elnöksége alatt szélesíteni az együttműködést, és létrehozná a V4 plusz 5 formátumot. Ehhez Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária és Olaszország kapott meghívást. A szerb kormány repülőgépe tegnap Belgrádba szállította Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság egykori hadsereg parancsnokának holttestét. A gép késő délután landolt a Nikola Tesla repülőtéren, ahol katonai tiszteletadással fogadták. Mladićot 2022. júniusában életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték háborús bűnök, köztük a szrebrenicai népirtás miatt. A volt parancsnok augusztus 27-én 85 éves korában halt meg a hágai ENSZ börtönkórházban, miután több agyvérzésen esett át. Veszélyes anyag lehetséges jelenléte miatt tegnap kora este kiürítették a berlini Brandenburg repülőtér egyes terminálját. A riasztást azután rendelték el, hogy egy nő a szövetségi rendőrség egyik szolgálati pontján jelezte, ilyen anyag van nála. A rendőrség szerint az ismeretlen anyag miatt nem lehetett kizárni a veszély lehetőségét. A terminált 17 óra 45 perckor ürítették ki. A már indulásra kész repülőgépek a tervek szerint felszállhattak, az érkező járatok forgalma is zavartalanul folytatódott. Időjárás. Többnyire erősen felhős, borult idő várható, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Élénk a forgalom a főváros környéki utakon, a Szityina alagút és a Lamacs csomópont előtt szakaszos torlódásokra, lassabb haladásra kell számítani. A D1-es autópálya bevezető szakaszán az Aranyhomok térségétől a Kikötői hídig is a megszokott módon sűrűsödik a forgalom. Felújítási munkálatok miatt lezárták a Dunaszerdahelyi járásban az Ekecs és Alistál közti útszakaszt. A mentőszolgálatok és az autóbuszok számára az áthaladást biztosítják, a többi járműnek Nyárasdon keresztül kell kerülnie. Radar méri a sebességet Kassa-Saca város részében a központ felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Bigárdi Lászlóra.
1: Két változás is történt az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot a Dac és a Michalovce, valamint a Slovan és a Skalica. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak nem odahaza lépnek pályára október 10-én, hanem Nagy Mihályban, illetve Szakolcán. A minden tekintetben jobb Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt, Bagi, Gomez és Lisztes góljaival 3-0-ra leiskolázta a nehézkesen, sok hibával futballozó, 11-est hibázó címvédő Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. A nyáron éppen Győrből érkezett Borbély Balázs győzelemmel tért vissza korábbi sikerei színhelyére. Nem kapott szívélyes fogadtatást, a hazai drukkerek kifütyülték és szitták a trénert. A Fradi, amely egy meccsel kevesebbet játszott, feljött a harmadik helyre, a Győr a negyedik. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc Vasas 18:30-kor a Nyíregyházát fogadja a Fáji utcában. Eliska Mintálová ezüstérmet harcolt ki a női kajakosok döntőjében a párizsi víziszlalom világkupa viadalon. A pöstjéniek hazai közönség előtt 73-53-ra legyőzték a rózsahegyieket a női kosárlabda szuperkupa mérkőzésen. Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, míg Nagy Napsugár a harmadik helyen végzett, a nők hasonló távján a Santa Fe-ben zajló junior nyíltvízi úszó világbajnokságon. Bondár Anna a döntőszedben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női versenyének második fordulójában. Párosban az Udvardi Panna Laura Pigossi magyar-brazil kettős is vereséget szenvedett az első körben. Patricia Tománková bronzérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban a podgoricai junior Cselgán cseh Európa bajnokságon. Pénteken és szombaton Brüsszelben zárul az atléták idei gyémántliga sorozata. A döntőben Emma Zapletalová 400 gáton, Takács Boglárka pedig 100 méteren áll rajthoz. Előbbi szám ma 20 órakor, utóbbi pedig holnap 20:15-kor kezdődik. A spanyol országúti kerékpáros körverseny legfiatalabb indulója, a szlovén Jakob Omrzel nem kis meglepetésre megnyerte a Vuelta 12. útszakaszát. Walter Attila az 51. helyen ért célba. Összetettben növelte előnyét a spanyol Enric Mas, Walter a 41. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 13. állomás Monza, ahol a 77. olasz nagydíjat rendezik. A VB lovas Andrea Kimi Antonelli 59 pontos előny birtokában készülhet a hazai versenyére, de a rajt büntetése okán nagy kihívás vár rá. Az olasz pilóta azonban így is nagy célokat tűzött ki maga elé, ráadásul a Ferrari is hazai sikerről álmodozik, így a kilátogató közönségnek talán lesz oka az ünneplésre vasárnap. Igaz, a legutóbbi két futamon diadalmaskodó McLaren és Lando Norris könnyen elronthatja a hazaiak örömét. Ma 13:30-kor kezdődik az első szabad edzés, 17 órakor a második. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös verseny.

0: 7 óra 17 perc van. Egyre nagyobb aggodalmat kelt Ausztriában az iszlám vallásúak számának rohamos növekedése. Christian Stocker osztrák kancellár a napokban azt mondta, mivel a bécsi iskolákban már a muszlim diákok vannak többségben, el kell gondolkodni a politikai iszlám alkotmányos betiltásán. Stocker egy tanulmányra hivatkozik, mely szerint a fiatal muszlimok 41%-a gondolja úgy, hogy az iszlám vallás szabályai az ország törvényei felett állnak. A témáról Tehet Péter külpolitikai szakértőt, a bécsi székhelyű Duna Régió és Közép-Európa Intézet kutatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az említett tanulmány nem egy friss dolog. Mikor készült és miért most reagál rá a kancellár?
1: Valóban ez nem egy mostani tanulmány, de nem is a régi. Tehát egy márciusi tanulmányról beszélünk. Egyébként részben Bécs városa kérte a tanulmány elkészítését.

0: mérésnek egy másik eredményét, és ami nem a vallásra kérdezett rá, hanem valóban az országhoz való viszonyra, de egyéb más kérdésekre is, hogy például a férfi és a nő viszonya, a vallást mindenképpen követni kell, a vallást akár ki kell kényszeríteni, stb. Stb. És valóban ezekben a kérdésekben egyértelműen megmutatkozott, hogy a muzulmán vallású gyerekek mindig a konzervatívabb, autoriterebb álláspontot képviselik, tehát hogy, ahogy ön is mondta, 41%-uk azon a véleményen van, hogy a vallás törvényei azok az ország törvényei felett vannak, 38%-uk úgy véli, hogy a vallási törvényeket ki lehet kényszeríteni, hasonló számban gondolják úgy, hogy a férfi és a nő kapcsolata az nem egyenlő, és ezért most a néppárti kancellár valóban ezt az ügyet elővette, és azt mondja, hogy a politikai iszlamizmust, tehát amikor már egy politikai ideológiává válik a vallás, azt be kell tiltani. Hogy miért pont most? Hát sokan azt mondják kicsit cinikusan, hogy a kancellár úr néppártjának a népszerűsége folyamatosan csökken, és hát egy olyan témát akart találni, amivel a szélső jobb oldaltól esetleg elveheti a szavazókat.
1: Főleg ugye az osztrák szabadságpártól, amely régóta ugye bírálja a bevándorlás politikát, de ha jól tudom, a néppárti politikusok is beszélnek már egy ideje erről, hogy be kellene tiltani ezt a politikai iszlámot. Tehát mennyiben más ez, amit most mond a kancellár, illetve lát-e esélyt arra, hogy a kormány elfogadjon egy ilyen törvényt?
0: Hát ugye a politikai iszlamizmust azt eddig is extrém véleményként, tehát szélsőséges véleményként kezelték, ennek megfelelően megfigyelték, tehát ahogy a szélső jobboldali, szélső baloldali vélemények kapcsán úgy a politikai iszlamizmus is ilyennek számított. Itt a javaslat, ami újszerű, hogy úgymond alkotmányosan legyen ez az irányzat betiltva, tehát igazából nem csupán egy büntetőjogi kategória legyen a politikai iszlamizmus, hiszen ma is el lehet járni valakivel szemben, hogyha ilyen véleményeket képvisel, hanem alkotmányos szinten is legyen betiltva. Az tény is való, hogy a néppártnál korábban is ezek a témák fölmerültek, mondom, nagyon sokszor egyébként azért abban a kontextusban, hogy a csökkenő szavazóbázisukat akarják megtartani, és a szabadságpártól szavazókat visszavenni. Ez az új javaslat, hogy az alkotmányban legyen betiltva. Itt a probléma az, hogy nem is egészen lehet pontosan tudni, hogy ez mit jelent, tehát hogy milyen következményekkel járna, és az nagyon fontos ugye különbséget tenni, hogy amikor betiltanák az iszlamizmust, akkor az ne érintse a vallást, hiszen ugye a vallásszabadság az mindenkit megillet, hát muzulmánnak is lehet lenni, hanem a probléma ugye az azzal van, amikor valaki az iszlámot úgy tekinti, hogy az az egyetlen egy politikailag is helyes vélemény, és azt a erőszakkal is ki kell kényszeríteni, ez lenne a politikai iszlamizmus. De itt mindig arra kell figyelni, hogy ennek a betiltása nehogy a vallásszabadságot is sértse. Tehát ezért igazából Ausztriában azért van vita arról, hogy hogyan kell ezt betiltani és miként. Ugye a néppárt a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal kormányoz közösen, az ő részükről kicsit fenntartással kezelik ezt a bejelentést, de kérdéses, hogy a szélső jobb oldal, tehát a szabadságpárt megszavazna egy ilyen javaslatot, mert ugyan ők egyetértenek természetesen a politikai iszlamizmus betiltásával, de nem biztos, hogy szívesen szavaznak együtt a kormánnyal.
1: Ön is jelezte, hogy ugye ezekkel a kijelentésekkel a szabadságpárttól is ki akarja fogni a szelet ugye a néppárt. Egyébként, ha a mostani kormányról beszélünk, mennyire szigorú a bevándorlás politika terén? Tehát milyen törvényeket fogadtak el az utóbbi időben, ami jelzi, hogy szigorúbban szeretnék kezelni ezt a helyzetet?
0: Alapvetően a bevándorlás politika az jóval szigorúbb lett, tehát itt igazából a néppárt, amely bírálta a bevándorlás keresztül tudta

0: mi az akaratát, és ebben egyébként a liberálisok is egyetértenek vele, a szociáldemokraták pedig nem ellenkeznek. Tehát például a család újraegyesítés tekintetében jóval szigorúbb, mint más európai országokban, Ausztria valóban megkezdte a kitoloncolásokat, nem csak harmadik országba, de akár EU-n belül is, tehát például Olaszország felé toloncolnak ki bevándorlókat, tehát azért meg lehet állapítani, hogy jelentősen csökkent a bevándorlás száma, és egy jóval radikálisabb bevándorlás politikát folytatnak. Az más kérdés, hogy amikor ugye a beszélgetésünk elején a iskolákban, a bécsi iskolákban tanuló gyerekek vallási megosztásáról beszéltünk, akkor tehát nagyon sok olyan emberről van szó, akiket nem lehet kitoloncolni, hiszen vagy már állampolgárok, vagy bármilyen más módon már nem pusztán menekült státuszban tartózkodnak Ausztriában.
1: Ha már említette a bécsi diákokat, még lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye nyilván az egyik probléma az, hogy a bécsi iskolák nagy részét már muszlim vallású gyerekek alkotják, akik gondolom a német nyelvet sem ismerik, de mennyire jellemző a bécsiekre az, hogy emiatt mondjuk a gyermekeiket, ha tehetik, akkor más vagy jobb iskolákba iratják, és ezzel valójában mélyül a szegregáció is.
0: Ez jellemző valóban, tehát itt a általában a nagy viták pont így szeptember tájékán, amikor indul az iskola, akkor nem is arról szokott menni, hogy most ki milyen vallású, mert hát édes Istenem, valaki muzulmán vallású, szabad olyannak is lenni, hanem pont ez a probléma, hogy hát a bevándorló háttér mögött nagyon sokszor éppen az áll, az illető gyerek nem tud rendesen németül, vagy eleve nem az az anyanyelve, vagy nem is nagyon érti. Tehát erről is vannak számok, hogy olyan 25-30% körüli azon diákok száma, akik alig értik a német nyelvet, és hát ez valóban eléggé nehézkessé teszi az oktatást. És igen, az egyértelműen megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy növekszik azon diákok száma, akiket a szüleik magániskolákba küldenek. Az egyházi keresztény iskolák is ilyen értelemben magániskoláknak számítanak, és ebben az értelemben egyfajta szegregáció valóban kialakul, hogy az állami iskola az a szegényebbeké, a bevándorlóké, és ott ezért nem is mindenki beszél jól németül, tehát az oktatás is nehézkesebb, míg a magániskolákban, ahol fizetni kell általában, ott a polgári és keresztény közeg járatja a gyerekeit. Egyébként ez meglátható, tehát például ez a 41%, úgy hány százalék a gyerekeknek muzulmán, ez az állami iskolákra vonatkozik. Ha magániskolákat nézzük meg, akkor ott 39%-ban a keresztények vannak továbbra is többségben.
1: Egyre nagyobb aggodalmat kelt Ausztriában az iszlám vallásúak számának növekedése. Christian Stocker kancellár a napokban azt mondta, mivel a bécsi iskolákban már a muszlim diákok vannak többségben, el kell gondolkodni a politikai iszlám alkotmányos betiltásán. Egy tanulmány szerint ugyanis a fiatal muszlimok 41%-a gondolja úgy, hogy az iszlám vallás szabályai az ország törvényei felett állnak. A témáról Tehet Péter külpolitikai szakértőt, a bécsi székhelyű Duna régió és Közép-Európai Intézet kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: És köszönöm, viszont hallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Berlin a történelem, a kortárs művészet és a szabadság fővárosa, amely kora ősszel számtalan szabadtéri rendezvénynek ad otthont. Ám a német fővárosban van egy meglepő dolog, amire a turisták nem számítanak. Számos kis kávézóban, pékségben vagy currywurst büfében továbbra is kizárólag készpénzzel lehet fizetni. Mindig legyen nálunk néhány euró papírpénz és apró. Ha a városban gyalogolunk, figyeljünk a járdákon felfestett kerékpársávokra. A berlini biciklisek rendkívül határozottak, és a sávjukban ácsorgókat keményen figyelmeztetik. Ha felkeressük a berlini fal fennmaradt részeit, mint az East Side Gallery, tartsuk be a műemlékvédelmi szabályokat. A falra firkálni, gravírozni vagy feliratokat hagyni bűncselekménynek számít. És még egy berlini különlegesség. A városban több mint 200 múzeum található. Így szinte lehetetlen úgy ellátogatni ide, hogy ne találjunk magunknak egy új kedvencet. A híres múzeumsziget felkereséséhez mindig érdemes online kombinált belépőt váltani. Ezzel rengeteg időt és pénzt spórolhatunk meg.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Vasárnap kerül sor a 100 anhalti tartományi választásokra Kelet-Németországban, ahol az AfD kimagasló eredményre számíthat. Meg lesz-e a várva várt győzelem, és akár az abszolút többség? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után, most Kis Balást hallják.
2: Várhatóan nem készül el szeptember végéig a pozsonyi főpályaudvar alsó szintjének felújítása, közölte a Szlovák Vasúttársaság. A júniusban kezdődött munkálatoknak a szerződés szerint 4 hónap alatt, vagyis szeptember végéig kellene befejeződniük. A késést az alsó szinten tapasztalt magas páratartalom miatt szükségessé vált, előre nem tervezett szanálási munkálatok okozzák. A helységeket előbb ki kellett szárítani. Az alagsorban a mellékhelységeket is felújítják, új mosdók pedig a földszinten is készülnek. A munkálatok idején az utasok az állomás előtt elhelyezett mobil WC-ket használhatják. Ingyen utazhatnak a Szlovák Vasúttársaság másodosztályú járatain a hétvégén megrendezendő pöstjéni nemzetközi repülőnapok látogatói. A kedvezmény szombaton és vasárnap érvényes, Szlovákia bármely pontjáról Pöstjénbe, illetve vissza. Az ingyenes utazáshoz menetjegyet kell kérni a pénztárban vagy a vonaton az IMAD jelszó megadásával. A jegy kiállításáért nem kell külön díjat fizetni. A vasúttársaság hívta a figyelmet arra, hogy a menetjegy minden esetben kötelező, ha pedig azt az utas felszállás előtt nem tudja megváltani, a vonaton is kérheti. A megszokottnál másfél hónappal korábban, már szeptember elején megnyitották a hajléktalan szállót Rimaszombatban. A létesítmény mostantól szeptember 1-től május 31-éig működik, korábban október közepétől április közepéig fogadta a rászorulókat. A város szerint erre azért volt szükség, mert szeptemberben és májusban is hűvösek lehetnek az éjszakák, esős időben pedig szintén nő az érdeklődés a szállás iránt. A szállón 17 férőhely van, ebből 4 a nők, 13 pedig a férfiak számára. Az intézményben szociális tanácsadást is biztosítanak. Felújították a komáromi Kassai utcai speciális alapiskola épületét, a munkálatok az iskola külsejét és belső tereit is érintették. Rendbehozták a homlokzatot, valamint a tető vízszigetelését, és kicserélték a sérült ereszt csatornákat. Az épület belsejében energiatakarékos, mozgásérzékelővel ellátott LED lámpákat szereltek fel a folyosókon, emellett több régi ablakot is korszerű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáróra cseréltek, amelyek mikroventilációs lehetőséget is biztosítanak.
0: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős, borult idő várható, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Élénk a forgalom a főváros környéki utakon, a Szityina alagút és a Lamacs csomópont előtt szakaszos torlódásokra, lassabb haladásra kell számítani. A D1-es autópálya bevezető szakaszán az Aranyhomok térségétől a Kikötői hídig is a megszokott módon sűrűsödik a forgalom. Felújítási munkálatok miatt lezárták a Dunaszerdahelyi járásban az Ekecs és Alistál közti útszakaszt. A mentőszolgálatok és az autóbuszok számára az áthaladást biztosít, a többi járműnek Nyárasdon keresztül kell kerülnie. Radar méri a sebességet Kassa-Saca város részében a központ felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 39 perc van. Több alkalommal is beszélgettünk már itt a reggeliben arról, hogy ősszel Németországban fontos tartományi választásokra kerül sor, ahol tarolhat az AfD. Az egyik ilyen voksolás most vasárnap, szeptember 6-án lesz, mégpedig a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, ahol az AfD kimagasló eredményre számíthat a felmérések alapján. Erről kérdezem Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mint említettem, szeptemberben 3 tartományi választásra is sor kerül, ebből talán Sachsen-Anhaltra irányul a legtöbb figyelem. Miért?
1: Sachsen-Anhaltban most a hétvégén, szeptember 6-án kerül sor tartományi parlamenti választásra. Nagyjából 1,7 millió szavazó jogosult itt leadni a voksát, és azért érdekes ez a választás, mert itt van először reális esélye az AfD nevezetű pártnak, Alternative für Deutschland, hogy akár a mandátumok abszolút többséget szerezze meg. Ilyen még nem volt. Az eddig legjobb eredményük eddig Türingiában volt 2 évvel ezelőtt, ahol 33%-ot értek el. Most aktuális mérésekben akár 43%-ot kaphatnak. Ez adott esetben attól függ, hogy hány más párt kerül még be a magdeburgi törvényhozásba. Adott esetben egy abszolút többségre is elegendő, ami az AfD egyedüli kormányzását tudná szavatolni Sachsen-Anhaltban.
0: Tehát az, hogyha meg is nyerik a választásokat, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ők is fognak kormányozni?
1: Nem, ez abszolút nem jelenti. Szlovákiához hasonlóan Németországban egy arányos választási rendszer van. Azaz az első helyezett, nem úgy, mint Magyarországon, ahol ugye többségválasztási rendszer van, az első helyezett nem automatikusan tudja begyűjteni, úgymond nagy eséllyel a mandátumok többségét, hanem itt ugye egy arányos választási rendszer miatt pontosan annyi mandátumot kap, amennyien rávoksoltak. Az egyetlen kivétel ugye az, hogyha viszonylag sok az 5%-os küszöb miatt kieső párt van, akkor akár már 42-43-44% pontos szerepléssel abszolút mandátum többséget lehet szerezni. Mindig a második, harmadik, meg negyedik helyzet pozíciója itt fontos, hisz tudjuk matematikailag abszolút többsége egy arányos választási rendszerben akkor van egy pártnak, ha erősebb, mint az összes többi rajta kívül bejutott párt együttesen. Ez a matematika.
0: Mit kellene tudnunk az AfD lista vezetőjéről, Ulrich Zsigmondról, azon kívül, hogy fiatal, karizmatikus, jól kommunikál, és Németország legveszélyesebb embere, legalábbis ilyen címlapot jelentetett meg róla nemrég a Der Spiegel heti lap.
1: Ulrich Zsigmond egy 35 éves fiatal politikus, ő egyébként üzemgazdaságot tanult, és egy üzletember volt, és viszonylag későn diplomázott. Egy gyereke van, családapa, fiatal, karizmatikus, ahogy említette, tornacipőben jár, farmerben, fehér ingben, imádják a fiatalok, a social médiában, a közösségi médiában hasít, ő az egyik legnépszerűbb német politikus az Instagramon, meg a közösségi médiában, és egy újszerű politikai stílus képvisel, ő az eddigi megszokott pártok ellen kampányol, és úgy tűnik egyelőre sikerrel, és nagyon sok mindenben kritikát fogalmaz meg a hagyományos pártok által dominált politikai szférával szemben. Ez a mediális térre vonatkozik, a közszolgálati tévé helyzete, akár a pártalapítványok, állami finanszírozás, és természetesen a tekintetben fogalmaz meg kritikát, hogy az AfD-t kitaszítják. Ez egy érdekes forgatókönyv, de ezen kívül az AfD migrációkritikus, a belbiztonságot szeretné helyreállítani, és ugye tartományi szinten az iskolarendszer viszontagságai ellen is felszólal. Szóval jó kampányt visznek. A kérdés, hogy mire lesz jó, lesz elegendő mandátumuk az AfD-seknek arra, hogy abszolút többséget tudnak szerezni.
0: Amennyiben az AfD kormányra kerülne ebben a tartományban, ez magának a pártnak is ugye egy kihívás, mert be kellene bizonyítania, hogy megbirkózik a feladattal, hogy tud kormányozni, és hát ugye bírálhatóvá is válik, hiszen azért előbb-utóbb jönni fognak a hibák is.
1: Ez természetesen mindig így van. A kormányzati szereplés ugye azzal jár, hogy a ellenzéki lét, ahol folyamatosan kampányüzembontban lehet kritizálni, ez megszűnik, és konkrét döntéseket kell hozni, nehéz döntéseket kell hozni, kormányozni kell. Ez más összefüggésekből is ismert, hogy nem mindenképpen jelentett sikeres kampány egy ellenzéki oldalról az, hogy aztán sikeresen is kormányoznak. Hisz tényleg így van ez, az AfD-nek nincsen semmilyen tapasztalata, nincsenek emberei, nincsenek bevett szokásai, nincsenek lefektetett politikai elvei a tekintetben, hogy bizonyított volna már, ez mind csak ellenzéki létből fogalmazták meg, így aztán ez nehézség lesz, de jól is sülhet el. Ha jól sül el, akkor úgymond a szavazók azt mondják, hogy hát kiváló, nem is olyan rossz ez, ha viszont úgy fordul a dolog, hogy tapasztalatlanságból, butaságból hibákat hibára halmaznak, akkor nagyon gyorsan elveszíti ez a párt az ázsióját a szavazó szemében, és akár elindulhat egy lejtmenet is.
0: Említettük, hogy most vasárnap az AfD akár abszolút többséget is szerezhet. Mi a helyzet a másik két tartományban? Ott is lesz még szeptemberben szavazás. Itt milyen százalékokon áll a párt?
1: Így van. Mecklenburg-Előpomerániában szeptember 20-án lesz tartományi parlamenti választás. Ott 36%-on áll az AfD. Ott nagy valószínűséggel abszolút többséget nem fog tudni szerezni. Ott viszonylag erősek még a kormányzó szociáldemokraták 29%-kal. Nagyon érdekes a helyzet még Berlin városállomában, ahol ugye 20-án szintúgy választják a képviselőházat, ott egy 5 pólusú politika rendszer alakult ki. Az AfD első helyén versenyez a baltáttal, a CDU-val, a zöldekkel, és talán még az SPD-vel, a szociáldemokratákkal, teljesen nyitott itt a verseny, de miután a legerősebb párt is csak 18-19%-os, így van szerint 3-as koalícióra kerül sor Berlinben, ahol ugye baloldali pártok alkotják ezt az együttműködést, és az AfD-nek itt valószínűleg nem osztanak lapot.
0: Beszéljünk arról is, hogy egy elsöprő AfD tartományi győzelem milyen hatással lenne az országos nagypolitikára és Friedrich Merz kormányára, aki ugye még 2022-ben, amikor megválasztották, azt mondta, hogy a megfelelő konzervatív politikával a felére fogja csökkenteni az AfD támogatását, de hát ez nem igazán sikerült.
1: Friedrich Merz ugye 3 nekifutásra lett csak CDU elnök, és ha jól emlékszem, a 2018-as kampánybeszédében, amikor 18-ban indult elnöknek, akkor tényleg azt mondta, hogy megfelelő az AfD-t, akkor az AfD 10-12%-on állt, most az AfD 29-30%-on áll szövetségi szinten, azaz Friedrich Merz ígérete pont, hogy nem lett igaz, nem felezte meg az AfD-t, hanem majdnem, hogy megduplázta, megháromszorozta, és hát nagyon nehéz napok elé néz Friedrich Merz, ha egy átütő AfD sikerre került most Sachsenhaltban, vagy esetleg a többi tartományban. A többi tartományban ennek csak szimbolikus értéke van, hogy hol végez az AfD, milyen eredményt tud behúzni, de Sachsenhaltban tényleg az a tét, hogy tud-e kormányozni az AfD, és ha így alakul, akkor Friedrich Merznek nehéz helyzete lesz. Emlékezzünk arra, 2 évvel ezelőtt szintúgy 3 kelet-német tartományban volt voksolás szeptemberben, akkoriban Türingiában, Brandenburgban és Szászországban szavaztak. Ott is előre tört az AfD, említettem, hogy a 33%-ot kaptak akkor ott, most ugye 10% ponttal jobbak lehetnek, és ez azt jelenti, hogy akkoriban is meginogott nagyon Olaf Scholz szövetségi kancellár székbe. Hasonló helyzetet anticipálok most. Kivált kép azért, mert Friedrich Merz támogatottsága, mérése nagyon rossz.
0: Az is látható, hogy nem igazán jött be a pártoknak az a taktikája, hogy politikai izolációba tartsák az AfD-t, és ne lépjenek vele kormányra, ugye ez az a bizonyos tűzfal, mert látható, hogy az AfD azóta csak erősödik, a kormánypártok pedig gyengülnek, tehát ha vasárnap győz az AfD, akkor a pártoknak is át kell gondolniuk ezt a taktikát?
1: Természetesen így van ez, de ugye a többi párt szorított helyzetben van, hisz csak rossz megoldás, meg még rosszabb megoldás között tud választani. Ha feloldják az AfD iránti tűzfalat, akkor gyakorlatilag utólag bevallották azt, hogy éveken át rosszul politizáltak, éveken át bevallották azt, hogy nem sikerült ez az egész, nem jött be, és korábban is lehetett volna már ezt feloldani, hisz talán akkor jobban jártak volna, akkor az AfD még gyengébb volt. Ha viszont változatlan fenntartják az a tűzfalat, akkor az AfD csak tovább erősödni fog. Azaz itt már csak rossz, meg még rosszabb megoldás van.
0: Tartományi szinten az együttműködés mennyire várható el az AfD és a többi nagypárt között?
1: Alapvetően tűzfal van, és politika karanténban tartják az AfD-t, de azért elmondhatjuk, hogy Sachsenhaltban a CDU mindig egy kicsit jobbosabb volt, jobboldalibb volt, mint máshol, és nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy ott akár egyes CDU-s képviselők együtt szavazhatnának az AfD-vel, kiváltképp egy éles helyzetben, ahol 1, 2, vagy 3 mandátum hiányzik az AfD-nek ahhoz, hogy kormányt alakítson. Itt anticipálom, hogy egyes CDU-sok akár átszavaznak az AfD jelöltjére, hisz korábban is volt már CDU-AfD együttműködés Sachsenhaltban. Emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy 2020-ban pont a közszolgálati televízió díjemelése ellen egy AfD-CDU informális koalíció állt fent Magdeburgban, Szóval ott már ismerik egymást, együttműködnek, és sok CDU-s egyszerűen nem érti meg, hogy miért akadályozzon meg a továbbiakban is egy jobboldali többséget, holott lehetséges lenne egy polgári kormányzás. Viszont ugye tudjuk, hogy a CDU-nak a más opció már csak az, hogy a többi baloldali párttal, holpárttal, szociáldemokratákkal és zöldekkel kormányozom. Ez sok CDU számára nem egy vonzó forgatókönyv.
0: Vasárnap, szeptember 6-án kerül sor a Szász-Anhalti tartományi választásokra Kelet-Németországban, ahol az AfD kimagasló eredményre számíthat a felmérések alapján. Meg lesz-e a várva várt győzelem, és az milyen hatással lehet a többi tartományi választásra, illetve az országos politikára? Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, és minden jót!

Kedves hallgatóink, 6 perccel 8 óra előtt időjárással és orvos meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Az ország nagy részén jobbára felhős lesz az ég, a nap folyamán nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, csapadék csak elvétve várható, 27 és 32 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. A hegyekben az esti óráktól viharos erősségű szélre kell számítani. Kedvezőtlen hatással lesz az időjárás a fejfájós, migrénes frontérzékeny emberekre. Ennek oka egy közeledő hideg front előtti, főleg a magasban történő erőteljes melegedés, miközben keleten még a folyamatosan érvényesülő erős kánikula is terheli a szervezetünket, írja a susfelnap.hu. Ennek következtében főleg errefelé jellemzőek maradnak a hőegyensúlyi zavarok is. Erősek a keringési, légzőszervi terhelések, a leeső vérnyomás érték, gyakori rosszulétek, szédülés, továbbá a nehéz légzés, különösen a parlagfűvel fokozottan szennyezett területeken. Sok panaszra számíthatnak a fejfájó sok migrénesek, főleg a délelőtti gyors melegedési időszakban, amit a jelentős hőingás is tovább erősít. Jellemző marad a fokozott fáradékonyság, a gyakori rosszulétek, a gyulladásos jellegű ízületi, emésztőszervi allergiás panaszok, jelentősen romolhat a frissen műtöttek állapota. Ez a változékonyság nem csak fennmarad, hanem még fokozódik is a következő napokban, majd a hőhullám is újra beerősödik. Vigyázzanak magukra és egymásra is. We'll be right back.

Elkezdődött az új tanév, mi pedig ellátogattunk a Hodosi Alapiskolába, amely hosszú évek után végre nevet kapott, és az épülete is kibővült. Hogyan tud fejlődni és versenyben maradni egy falusi kisiskola akkor, amikor sok hasonló intézmény a fennmaradásért küzd? Jogi rovatunkban annak járunk utána, örökölhetjük-e egy elhunyt tartozásait, és milyen lehetőségeink vannak, ha az adósságok meghaladják a ránk hagyott vagyont. Gerendai Károllyal értékeljük az idei Sziget Fesztivált. Sikeresnek tekinthető-e a rendezvény a vártnál alacsonyabb látogatottság ellenére, és biztosította a folytatás? Végül Szebényi Dániel jazzzenésszel közelgő pozsonyi koncertjéről és új lemezéről beszélgetünk. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Műsorunk utolsó órájában a Volkswagennel foglalkozunk. A vállalat ugyanis a hírek szerint 50 ezer alkalmazottját engedi el, és 4 németországi gyárát tervezi bezárni. 8:45-kor ez lesz a témánk. Előtte jöjjenek a legfrissebb információk Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei. Az SNS parlamenti obstrukcióval fenyeget, ha Tomás Taraba nem távozik a posztjáról. Lengyelország megerősíti légterének védelmét az orosz provokációk miatt. A nyarat idézi ma az időjárásunk, 27 és 32 fok közti csúcsértékeket mérhetünk. Jönnek a részletek. Tovább éleződik a vita a Szlovák Nemzeti Párt és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között. Filip Kuffa, a miniszteri poszt egyik esélyese szerint a párt azt is fontolgatja, hogy szeptemberben blokkolja a parlamenti üléseket, ha a tárcavezető szeptember 15-éig nem mond le, és Robert Fico miniszterelnök sem váltja le. Filip Kuffa a Hospodárské Noviny című lapnak azt mondta, más parlamenti szavazásoknál is elképzelhető obstrukció. Szerinte több forgató könyv is lehetséges a szeptember 30-a utáni időszakra. Jana Maskárová országos rendőrfőkapitány Pozsonyban tárgyalt Jürgen Ebnerrel, az Europol megbízott ügyvezető igazgatójával. A biztonsági kihívásokról, a nemzetközi együttműködésről, a szlovák rendőrség és az Europol közötti együttműködés továbbfejlesztéséről és az ukrajnai háború kérdéséről egyeztettek. Mindkét fél megerősítette, hogy fontos a szoros együttműködés a határokon átnyúló bűnözés elleni hatékony küzdelemben, fogalmazott a rendőrség a közösségi médiában. Lengyelország megerősíti légterének védelmét a közelmúltbeli orosz provokációkra és agresszív lépésekre reagálva, jelentette be Vladislav Kosinyák-Kamis lengyel védelmi miniszter. Közölte azt is, hogy Lengyelország ismét orosz felderítő repülőgépeket észlelt a Balti-tenger felett. A tárcavezető szerint az Il-20-as típusú orosz gép Usztka városától mintegy 40 kilométerre északra repült, nem lépett be a lengyel légtérbe, transpondere azonban ki volt kapcsolva, ami Kosinyák-Kamis szerint veszélyeztette a polgári légi közlekedés biztonságát. Két embert sikerült kimenteniük a nepáli mentőknek egy vízerőmű alagútjából, ahol 9 nappal ezelőtt rekedtek bent a térségben pusztító villámárvíz után. A katasztrófát augusztus 26-án egy gleccser összeomlása, majd az azt követő hatalmas víz, törmelék és iszaphullám okozta. Az áradás a kínai-nepáli határ mindkét oldalán házakat, utakat, hidakat és más fontos infrastruktúrát semmisített meg. Nepál közlése szerint eddig több mint 1250 ember vesztette életét, további 5000-en pedig eltűntek. A mentési munkálatok tovább folytatódnak. A Volkswagen a következő években további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a költségcsökkentési program részeként. A tervet a német autógyártó felügyelőbizottsága egyhangulag jóváhagyta. Emellett bizonytalanná vált a Volkswagen 4 németországi üzemének jövője is. Európa legnagyobb autógyártójának jelentősen csökkentenie kell a költségeit, miközben a vámok, a kínai gyártók erősödő versenye és a németországi termelés hatékonyságának javítására nehezedő nyomás is visszafogja a vállalat eredményét.
2: Időjárás.
0: A nyarat idézi ma az időjárásunk, bár sok helyen felhők borítják majd az eget, nyugat felül azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat. Az előttünk álló napokban is napos idő ígérkezik, markáns változás csak a jövő hét közepén várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Pozsonyban a D2-es autópályán a Szityina alagútban a Lafrankóni híd felé több jármű ütközött össze, egy sáv zárva van a környéken, torlódásra kell számítani. Dénest belterületén a főúton Pozsony felé menet torlódik a forgalom, a várakozási idő 10 perc. Pozsonyivánkán a főúton a Szenci út felé haladva útszintén 10 perces menetidő növekedésre számítsanak. Sebességet mérnek a rendőrök a fővárosban a Brünni úton a Prágai út felé, valamint Ekecs Újgólyás részében Bogyarét felé. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Zsigárdi Lászlóról.
1: Két változás is történt az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot a Dac és a Michalovce, valamint a Slovan és a Skalica. A dunaszerdehelyiek és a pozsonyiak nem odahaza lépnek pályára október 10-én, hanem Nagy Mihályban, illetve Szakolcán. A minden tekintetben jobb Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt Bagi, Gomez és Lisztes góljaival 3-0-ra leiskolázta a nehézkesen sok hibával futballozó 11-est hibázó címvédő Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. A nyáron éppen Győrből érkezett Borbély Balázs győzelemmel tért vissza korábbi sikerei színhelyére. Nem kapott szívélyes fogadtatást, a hazai drukkerek kifütyülték és szitták a trénert. A Fradi, amely egy meccsel kevesebbet játszott, feljött a harmadik helyre, a Győr a negyedik. Ma este játsszák a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc Vasas 18:30-kor a Nyíregyházát fogadja a Fáy utcában. Eliska Mintálová ezüstérmet harcolt ki a női kajakosok döntőjében a párizsi víziszlalom világkupa viadalon. A pöstjéniek hazai közönség előtt 73-53-ra legyőzték a rózsahegyieket a női kosárlabda szuperkupa mérkőzésen. Kárpáti Máté megnyerte a férfiak 10 kilométeres versenyét, míg Nagy Napsugár a harmadik helyen végzett, a nők hasonló távján a Santa Fe-ben zajló junior nyílt vízi úszó világbajnokságon. Bondár Anna a döntőszedben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open női versenyének második fordulójában. Párosban az Udvardi Panna Laura Pigossi magyar-brazil kettős is vereséget szenvedett az első körben. Patricia Tománková bronzérmet szerzett a 48 kg-os súlycsoportban a podgoricai junior Cselgáncs Európa bajnokságon. Pénteken és szombaton Brüsszelben zárul az atléták idei gyémántliga sorozata. A döntőben Emma Zapletalová 400 gáton, Takács Boglárka pedig 100 méteren áll rajthoz. Előbbi szám ma 20 órakor, utóbbi pedig holnap 20:15-kor kezdődik. A spanyol országúti kerékpáros körverseny legfiatalabb indulója, a szlovén Jakob Omrzel nem kis meglepetésre megnyerte a Vuelta 12. útszakaszát. Walter Attila az 51. helyen ért célba. Összetettben növelte előnyét a spanyol Enric Mas, Walter a 41. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 13. állomás Monza, ahol a 77. olasz nagydíjat rendezik. A VB-lovas Andrea Kimi Antonelli 59 pontos előny birtokában készülhet a hazai versenyére, de a rajtbüntetése okán nagy kihívás vár rá. Az olasz pilóta azonban így is nagy célokat tűzött ki maga elé, ráadásul a Ferrari is hazai sikerről álmodozik, így a kilátogató közönségnek talán lesz oka az ünneplésre vasárnap. Igaz, a legutóbbi két futamon diadalmaskodó McLaren és Lando Norris könnyen elronthatja a hazaiak örömét. Ma 13:30-kor kezdődik az első szabad edzés, 17 órakor a második. Szombaton 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös verseny.

0: 8 óra 16 perc van. 4 gyárát zárhatja be a Volkswagen Németországban költségcsökkentési okokra hivatkozva. A gyártás túl drága, az autókért gyengébb a kereslet, és a vállalat nem bírja felvenni a harcot Kínával. Ezért a Volkswagen jelentősen lefaragná költségvetését, és több 10 000 munkavállalót bocsátana el. Milyen jövő vár a német autóipar egyik legnagyobb szereplőire, amely a Volkswagen mellett az Audi, a Porsche, a Seat, Cupra, a Bentley és a Skoda márkákat is birtokolja. Erről kérdezem Sidóhá Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Tehát mennyire biztos az említett 4 németországi gyár bezárása, illetve milyen gazdasági mutatók miatt van szükség a költségcsökkentésre?
1: Az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok és a versenyképesség csökkenése miatt küszködő és szenvedő Volkswagen csoport már csütörtökön este bejelentette, hogy megszüntetnek 50 000 munkahelyet, a járműválasztékukat pedig visszavágják a felére. Ez az 50 000 fő még csak nem is a végleges, hiszen lebegtetik, hogy további 50 000 embert bocsátanának el. Tény, hogy egyenlőre konkrét létszám leépítéseket, tehát végleges számokat vagy gyárbezárásokat nem közöltek, csupán azt mondták, hogy a németországi gyáraiknak 500 000 járműre vonatkozóan vannak többletkapacitásaik, tehát túl nagy a kapacitás és a kereslet meg kisebb. Még természetesen ezt pontosítani fogják, hiszen a gyár felügyelő tanácsa ma is pénteken is ülésezik, ami előzetesen kiszivárgott, hogy 4 németországi gyár van végveszélyben, mégpedig jön az észak-német Emdeni, a szászországi, tehát a volt NDK területén levő zwickaui gyár bezárása, itt előzetesen 2031-et említettek, aztán Hannoverben, ez ugye alsó szászország fővárosa, ott is bezárhatják a gyárat, és végezetül még Neckarsulmban is, ez Baden-Württembergben van, ott 2034-ben, tehát ha be is zárják ezeket a gyárakat, az nem azt jelenti, hogy 1-2 éven belül, hanem 2031-től fokozatosan, amikor is az ott gyártott modellek úgymond kifutnak, és már nem fogják őket korszerűsíteni. Annyi derült még ki, hogyha a Volkswagen a jelenlegi felállásban

0: csökkenteni a kapacitásaikat. Mint ahogy jeleztem, 4 gyárat fenyeget valóban bezárás. Összességében a Volkswagennek 10 autógyára van Németországban, további 2 Audi autógyára van, és még Porsche cége is. Összességében Németországban mintegy 280 ezer főt foglalkoztat, tehát egészen gigantikus cégcsoportról beszélünk, és világszerte pedig lesz mindegy 660 ezer embert foglalkoztat, tehát egy ilyen óriási cég is bizony-bizony veszélybe kerülhet, hogyha nem figyel oda, illetőleg ha versenytársak elhúznak mellette, ezért is kell úgymond karcsúsítani, korszerűsíteni, áramvonalasítani a céget.
1: A szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy a többletkapacitás leépítése elkerülhetetlen és fontos lépés a hatékonyabb gyártás felé, ugyanakkor önmagában még nem elegendő. Néhány automodell ugyanis nem elég versenyképes, ráadásul, amiről korábban már mi itt a reggeliben is beszélgettünk, a németországi gyárakban nagyon magasak a fizetések is, ami szintén nem igazán fenntartható, vagyis ez csak egyike a szükséges lépéseknek, amelyeket meg kell tenni a vállalatnak, de szükséges még további hasonló lépéseket is tenni?
0: Valóban ez a helyzet, ugye a béreket visszavágni az hallatlanul kínos, gyakorlatilag lehetetlen, hiszen Németországban rendkívül erősek a szakszervezetek, különösen az autóipari ágazatban, de valóban a Volkswagen híres arról, hogy rendkívül magas fizetéseket ad a munkavállalóiknak, tehát még a Mercedes-szel vagy a BMW-vel egybevetve is, és hát ezt nem igazán győzi a Volkswagen, illetőleg ami a Covid előtt még jól üzemelt, az napjainkban már nem, és amivel gyakorlatilag az egész európai autógyártó szektor nem számolt, hogy Kína ilyen rakétarajtot vesz, elsősorban az elektromos autók területén, hiszen ma már az európai piac mindegy 10%-át fogja kezében Kína, ezzel senki nem számolt, és tehát nem elég visszavágni a termelési kiadásokat, hanem intenzíven korszerűsíteni is kell, és amennyire csak lehet, nem szabad emelni az autók árát. Ez viszonylag könnyű mondani, de annál nehezebb végrehajtani. De tény és való, hogy Németországban a gyártási költségek óriásiak. Gondoljunk csak bele, hogy Pozsonyban is működik ugye bő 35 éve a Volkswagen, és nálunk, tehát Pozsonyban, a Volkswagenben az átlagbér, és ebben nincsen benne a csúcsvezetés, tehát a menedzsment vezetése, 3120 euró környékén mozog, plusz 13. és 14. fizetést is adnak, tehát Szlovákia mércével mérve, hát kis túlzásra kész Kánaán, és ezek a fizetések a német fizetésekhez képest hát eltörpülnek, majdhogy nem jelentéktelenek. Tehát ilyen szempontból a szlovákiai telephely nincs veszélyben, mert nálunk a termelési költségek sokkal alacsonyabbak még úgy is, mint ahogy jeleztem, hogy bő 3100 eurós fizetést kapnak a gyári munkások. Na most Németországban el lehet képzelni, mekkora fizetésekről beszélünk, és ez hát tarthatatlanná vált, és most a cégvezetés feladata az, hogy így is versenyképessé tegye a céget, akár úgy is, hogy például a hadipar felé fordul, ha már csökkenti az autók számát, akkor más ágazatokban törhet előre.
1: Említettük, hogy a vállalat 50 ezer embert bocsátana el, természetesen a szakszervezetek ezt ellenzik, ön is jelezte, hogy erősek a szakszervezetek Németországban. Született kompromisszum, vagy sztrájkokra kell számítani?
0: Hát minden benne van a papírban. A szakszervezetek azért érzik, hogy baj van, hiszen ők sem vakok, de természetesen pozíciójukból adódóan harcolni kell minden egyes munkahelyért. Különben ez a leépítési hullám tervezése már 2024-ben kezdődött, de akkor még csak 35 ezer emberről beszéltek. Most ugye mi már itt 50 ezerről, illetőleg 50 ezer plusz 50 ezerről, ami azért nagyon durva visszavágás volna. Mivel a gyárakat is csak fokozatosan zárnák be, tehát 2030 után, ezért egyfajta természetes fogyás is benne van. Ez alatt azt értem, hogy nem vesznek fel új alkalmazottakat, és akik nyugdíjba mennek, azok helyében már nem vesznek fel újakat. Tehát ilyen módon 1-2 tízezerrel úgymond problémamentesen is lehet csökkenteni a létszámot, de az 50 plusz 50 ezer fős leépítés az már bizony nagyon fájó, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Már egyfajta

0: tiltakozó megmozdulások most is voltak a gyárak előtt, főleg Hannoverben a tartományi kormány feje fájhat emiatt, hiszen Alsó-Szászországban a Volkswagen a legfontosabb munkaadó, óriási bevétele származik a tartománynak a cég működéséből, tehát nem csak a szakszervezetek akadályozhatják a rendkívül erőteljes leépítést, hanem a tartományi kormány jelesül Alsó-Szászország vezetése is, és akkor még talán nem is említettük, hogy a Volkswagen egy komplett márkát is megszüntethet, mégpedig lenne a spanyolországi Seatot. Ez is teljesen friss információ, nincs még megerősítve, de előzetes értesülések szerint 2029 végéig megszűnhetne a Seat márka, de ez döntően tegyük hozzá a spanyol munkavállalókat érinteni, hiszen Spanyolországban gyártják ezt a márkát.
1: Némileg már jeleztük Szlovákiát, a mi országunkra nézve van-e bármilyen kihatása ezeknek a leépítéseknek, vagy egyelőre még biztonságban érezhetjük a munkahelyeinket?
0: Azt hiszem, ez a kulcs, hogy egyelőre biztonságban, tehát ahogy jeleztem, az itteni 3100 eurós Volkswagen bérek teljesen versenyképesek a német szinttel, tehát etéren nincs probléma. A cég viszonylag jól működik, ez alatt azt értem, hogy tavaly is 330 millió eurós volt a nyeresége, már ez valamelyest csökkent. Tény, hogy a legyártott autók száma nem nőtt, maradt 337 ezeres szinten, viszont a kínálat meglehetősen gazdag, hiszen így gyártják a Volkswagen Touaregeket, amelyeket tény, hogy rövidesen kivezetnek, az Audi Q7-et, Q8-as, a Porsche Cayenne, a Volkswagen Passatot, a Skoda 1-es termékeit is így gyártják, tehát határozottan számol a német cég a pozsonyi telephelyjel, sőt felmerült az a hír is, de ez még csak találgatás, hogy a már említett Zwickaui gyárat, ha bezárják, akkor onnan a termelés egy részét esetleg Pozsonyba telepítenék, de hosszabb távon nálunk is igyekezni kell, hogy versenyképesen maradjon a cég. Itt Szlovákia feladata a következő, mert tudjuk, hogy a központok nem nálunk vannak, tehát nem mi irányítjuk az itteni autógyárakat. Szlovákia feladata az, hogy a gazdasági környezet versenyképes legyen, évente ne módosítsák az adókat, ne terheljék a munkaadókat különféle extra adókkal, járulékokkal, mi egyébbel, már pedig lenne, sajnos a Fico kormány éppen ezt teszi, és napjainkban már ott tartunk, hogy a munkaerő a visegrádi térségben, éppen Szlovákiában a legmagasabb, tehát ez az út nem igazán járható. Ha azt szeretnénk, hogy az ilyen óriási munkaadók, mint például a Volkswagen, hosszú távon is Szlovákiában maradjon.
1: Négy gyárát zárhatja be a Volkswagen Németországban, költségcsökkentési okokra hivatkozva. A gyártás túl drága, az autókért gyengébb a kereslet, és a vállalat nem bírja felvenni a harcot Kínával. Ezért jelentősen lefaragná költségvetését, több tízezer munkavállalót bocsátana el. A szakszervezetek nem zárják ki a sztrájk lehetőségét. Milyen jövő vár a német autóipar egyik legnagyobb szereplőire? Erről kérdeztem Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is. I don't like my mind right now. Stacking up problems that is so unnecessary.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A kormányfő a napokban mutatta be a Szlovákia 2040 nevű víziót, amelyen több mint 350 szakértő dolgozott. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Kis Balástól.
2: Várhatóan nem készül el szeptember végéig a pozsonyi főpályaudvar alsó szintjének felújítása, közölte a Szlovák Vasúttársaság. A júniusban kezdődött munkálatoknak a szerződés szerint 4 hónap alatt, vagyis szeptember végéig kellene befejeződniük. A késést az alsó szinten tapasztalt magas páratartalom miatt szükségessé vált, előre nem tervezett szanálási munkálatok okozzák. A helységeket előbb ki kellett szárítani. Az alagsorban a mellékhelységeket is felújítják, új mosdók pedig a földszinten is készülnek. A munkálatok idején az utasok az állomás előtt elhelyezett mobil WC-ket használhatják. Ingyen utazhatnak a Szlovák Vasúttársaság másodosztályú járatain a hétvégén megrendezendő pöstjéni nemzetközi repülőnapok látogatói. A kedvezmény szombaton és vasárnap érvényes, Szlovákia bármely pontjáról Pöstjénbe, illetve vissza. Az ingyenes utazáshoz menetjegyet kell kérni a pénztárban vagy a vonaton az IMAD jelszó megadásával. A jegy kiállításáért nem kell külön díjat fizetni. A vasúttársaság felhívta a figyelmet arra, hogy a menetjegy minden esetben kötelező, ha pedig azt az utas felszállás előtt nem tudja megváltani, a vonaton is kérheti. A megszokottnál másfél hónappal korábban, már szeptember elején megnyitották a hajléktalan szállót Rimaszombatban. A létesítmény mostantól szeptember 1-től május 31-éig működik. Korábban október közepétől április közepéig fogadta a rászorulókat. A város szerint erre azért volt szükség, mert szeptemberben és májusban is hűvösek lehetnek az éjszakák, esős időben pedig szintén nő az érdeklődés a szállás iránt. A szállón 17 férőhely van, ebből 4 a nők, 13 pedig a férfiak számára. Az intézményben szociális tanácsadást is biztosítanak. Felújították a komáromi Kassai utcai speciális alapiskola épületét, a munkálatok az iskola külsejét és belső tereit is érintették. Rendbehozták a homlokzatot, valamint a tető vízszigetelését, és kicserélték a sérült ereszcsatornákat. Az épület belsejében energiatakarékos, mozgásérzékelővel ellátott LED lámpákat szereltek fel a folyosókon, emellett több régi ablakot is korszerű hőszigetelő üvegezésű műanyagnyílászáróra cseréltek, amelyek mikroventilációs lehetőséget is biztosítanak.
0: Időjárás.
2: A nyarat idézi ma az időjárásunk, bár sok helyen felhők borítják majd az eget, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat. Az előttünk álló napokban is napos idő ígérkezik, markáns változás csak a jövő hét közepén várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán a Szityina alagútban a Lafrankóni híd felé több jármű ütközött össze, egy sáv zárva van, a környéken torlódásra kell számítani. Dénest belterületén a főúton Pozsony felé menet torlódik a forgalom, a várakozási idő 10 perc. Pozsonyivánkán a főúton a Szenci út felé haladva útszintén 10 perces menetidő növekedésre számítsanak. Sebességet mérnek a rendőrök a fővárosban a Brünni úton a Prágai út felé, valamint Ekecs új Gólyás részében Bogyarét felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. Milyen ország legyen Szlovákia 2040-ben? Erre próbál választ adni az a most elkészült hosszú távú vízió, amelyen több mint 350 szakértő dolgozott. A dokumentum az életminőségtől az oktatáson és az egészségügyön át, a gazdaság versenyképességéig, az előregedéstől a klímaváltozáson át, a modern államig határozza meg az ország előtt álló legfontosabb feladatokat. Robert Fico szerint pártok feletti dokumentum született, ezért arra kérte az ellenzéket is, hogy álljon mögé. A bemutatón azonban az ellenzéki pártok jelentős része nem vett részt. Van esély arra, hogy a Szlovákia 2040 vízióból valódi, több kormányzati cikluson átívelő stratégia legyen. Erről Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetett Juhász László a tegnapi reggeliben.
1: Ez egy általános jövőkép arról, hogy milyen országban szeretnénk élni, vagy pedig már egy olyan dokumentum, amelyből konkrét kormányzati intézkedéseknek vagy döntéseknek is kellene következnie?
2: Hát önmagában a dokumentumot nézve, ami ugye hát egy kicsivel több mint 100 oldalas dokumentum, ezért egy meglehetősen általános jövőképről beszélünk, ahol az egyes részterületeken belül úgymond megvannak nevezve a problémák, fel vannak sorolva jobbára azok a kívánatos végpontok, ahová el kéne jutni, de azért maga a recept az nagyon sok esetben hiányzik, tehát ez így önmagában ez dokumentum, ez egészen biztosan, hogy nem szolgálhat egy kormányzati politikának a végcéljául. Az egyes intézkedéseket lehet fordítani, az egyes minisztériumok megpróbálhatják konkretizálni azt, hogy hogyan lehet eljutni odáig az elképzelt ideális államig, ami a Vízió 2040 nevű dokumentumban szerepel, de azért hát valljuk meg, hogy ezzel rengeteg munkája lesz az épp aktuális kormányzatoknak, és hát amit a legfontosabb ebből a szempontból, hogy valóban szükséges lenne valamiféle folytonosság, ami azt jelenteni, hogy az egyes kormányok azok ciklusokon átívelően tudjanak saját maguk is dolgozni a vízióban meghatározott célok mellett.
1: Ha nagyon röviden kellene összefoglalnod, hogy látod, milyen Szlovákiát képzelnek el 2040-re a dokumentum készítői? Hogy néznek ki ez az ország?
2: Hát itt alapjában ugye arról van szó, hogy magának a víziónak az alapkoncepciója az az, hogy egy olyan Szlovákiát kell létrehozni, ami jó életminőséget biztosít a polgárainak. Ez az életminőség, szép szóval ez a kvalitás života, ez jelenti ennek az egész dokumentumnak a kiinduló pontját, és azt a központi témát, ami köré ennek a víziónak a célkitűzései összpontosulnak. És hát anélkül, hogy a teljes részletekbe belemennénk, el lehet mondani azt, hogy van négy ilyen alap illér, ami a készítők, az akadémikusok szerint a jó életminőséghez szükséges. Egyrészt fontos, hogy maga az ország az fenntartható legyen, másrészt fontos, hogy sikeres legyen, és igen, ez ennyire általános, mint ahogy ezt így elmondtam, az, hogy megteremtődjenek a megfelelő életkörülmények az állampolgárok számára, illetve hogy maga az állam is moderné váljon, és hogy képes legyen megfelelni egy modern állam követelményeinek. És ugye ebből is látszik, amit így elmondtam röviden, hogy azért ez egy nagyon általános dokumentum, ami meglehetősen általánosan fogalmaz, az együtt, hogy nyilván egyre mélyebben és mélyebben megy bele az egyes pilléreken belül, az egyes fejezetek keretén belül abba, hogy pontosan mire is van szükség.
1: Pont erre vagyok kíváncsi, hogy mennyire mutat rá konkrétumokra ez a dokumentum, tehát hogy van ebben olyan felismerés, vagy javaslat, vagy feladat, ami szerinted különösen fontos, esetleg meglepő, vagy amire rácsodálkoztál?
2: Arra lehet rácsodálkozni, szerintem, hogyha valaki ezt a dokumentumot elolvassa, hogy mennyire nincs amúgy összhangban ez a dokumentum azzal, amit a Fico kormány a saját programjában meghirdetett. Abból a szempontból gondolom ezt elsősorban, hogy nagyon sok helyen a dokumentum ugye hangsúlyozza azokat a dolgokat vagy célokat, amik egyáltalán nincsenek ebben a formában sem hangsúlyozva, sem pedig betartva a jelenlegi kormánykoalíció tevékenysége során. Gondolik itt elsősorban a konzultációknak a szükség, de akár mondjuk az energiapolitika terén is, a megújuló energiák támogatása kapcsán rengeteg olyan kijelentés szerepel direkt vagy indirekt modellben a dokumentumban, ami például ellentétben áll azzal, amit a kormánykoalíció a szélerőművek kapcsán tett, vagy éppen nem tett. hogyha lebontjuk úgymond ezeket az általános kifejezéseket, akkor szerintem nagyon könnyen találhatunk ellentmondásokat, de ugyanakkor az is igaz, hogy a politika az valahol a szócsavarásnak a művészete, és ebből kifolyólag maga a Fico kormány is következmények nélkül mondhatja azt, hogyha szembesítik ezekkel a kritikákkal azt, hogy ő egyszerűen máshogy értelmezi az adott mondatrészeket vagy kijelentéseket.
1: Robert Fico hangsúlyozza, hogy ez pártok feletti dokumentum, és szerinte a politikusok nem szóltak bele a szakértők munkájába. Tudunk valamit arról, hogy kik dolgoztak rajta, illetve hogy mennyire sikerült valóban politikamentesen elkészíteni ezt a víziót?
2: Hát amennyire én tudom, ez a vízió, ez gyakorlatilag egy éven keresztül készült, és elsősorban a Szlovák Tudományos Akadémia szakértőinek a bevonásával. Én személy szerint olyan óriási konfliktusokról nem tudok, amik ennek a dokumentumnak az elkészültét övezték volna. Az nyilván egy jó kérdés, hogy egy tudós az mennyire mérsékelten, vagy mennyire kimondottan kormánykritikusan, vagy akár a kormányra elnéző módon határozza meg egy-egy területemről azt, hogy mit kell tenni, vagy mit nem kell tenni. Én úgy gondolom, hogy a szlovák kormány nem gondolta, hogy ebből egy politikailag veszélyes dokumentum születne. Az akkor született volna, hogyha nagyon konkrét intézkedéseket tartalmaz, de szerintem a tudósoktól, főleg a Tudományos Akadémián azért eléggé messze áll az, hogy megnevezzenek, és szó szerint akár felelősök kíséretében is kijelöljenek olyan célokat, ami kimondottan ellene mennek annak, ami kapcsán a Fico kormány például dolgozik. De ugyanez igaz, teszem hozzá, hogy egy esetleges ellenzéki kormányra is. Szerintem ez egy nagyon szelíd dokumentum ahhoz, hogy különösebb konfliktusok övezzék a létrejöttét.
1: Mégis a dokumentumról szóló fórumon az ellenzék jelentős része nem jelent meg. Bár ugye a vízió tartalmával állítólag az ellenzéki szereplőknek sincs alapvető problémájuk. Miért utasítják el mégis az együttműködést ennek a dokumentumnak a kapcsán? A vízióval, magával van bajuk, vagy pedig Robert Ficóval, illetve a jelenlegi kormányon nem hajlandók semmilyen közös projektben részt venni?
2: Kell tudatosítani azt, hogy a vízió az egy úgymond szakmai dokumentum, ami létrejött, és egy nagyon picit még visszautalva az előző kérdésre, én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy úgymond szakmai anyag abból a szempontból, hogy valóban pártok feletti. Az ugye nyilván egy másik kérdés, hogy mennyire konkrét és hogy mennyire kicsavarható, de azt kell látni, hogy ennek a dokumentumnak a megrendelése, a prezentálása és akár a megjelenés is az rendelkezik valamiféle politikai tartalommal. És itt az egyes politikai pártok, amúgy ugyanúgy besorolva nem csak az ellenzéki pártokat, de a kormánypártokat is, elkezdenek azon gondolkodni, hogy na jó, itt van egy ilyen nagy, általános feladathalmaz vagy feladatcsomag, akkor most azon kell elgondolkodni, hogy ezt ebből miként lehet politikai tőkét csiholni, vagy mit tudunk ezzel kapcsolatban üzelni az állampolgároknak. És hát ahogy azt láthattuk az elmúlt pár napban, azért mindegyik párt megpróbálta ezt a víziót a saját maga politikai hasznára fordítani. Ugye a Fico kormánynak elsősorban az az üzenete, hogy hát itt van egy szakmai dokumentum, mi szerettük volna létrehozni a nemzeti egységet, de hát az ellenzékkel nem lehet egyezkedni, az ellenzék képtelen arra, hogy szakmai érvek mentén egy asztalhoz üljön velünk, és itt az árokásás folyik. És az ellenzéknek meg megint csak az általános üzenete, hogy ez egyfajta alibi tevékenység, hogy a Fico kormánynak a tettei azok összhangban sincsenek azzal, amit magában a vízióban az akadémikusok megfogalmaztak, és hogy ebből adódóan ez gyakorlatilag egy ilyen patyomkin dokumentum, ami azt hivatott elleplezni, hogy a kormánykoalíció az nem foglalkozik az érdemi problémákkal. És hát miután, hogy a szócsavarásról van szó, és miután ez a dokumentum tényleg eléggé általános, ezért mind a két olvasatnak ad teret.
1: És kinek van igaza? Hogy látod? Hibát követel az ellenzék azzal, hogy nem vállalja föl, vagy nem áll a dokumentum mögé, illetve Fico pedig nem vár el túl sokat az ellenzéktől, amikor azt kéri tőlük, hogy támogassák azt a víziót, ami végül is mégiscsak az ő kormányzása idején készült el?
2: Hát egyszerűen nincsenek politikai logikája. Tehát ha az ellenzék megdicsérné úgymond a Fico kormányt azért, mert szakértőkkel egyeztetett, és mert hagyott neki kidolgozni egy dokumentumot, azzal ugye fölöslegesen adnak kvázi jó pontokat a kormány kezébe, és azt mutatna a nyilvánosság számára, hogy képes elismerni, hogy ez a kormány tud kormányozni. És ugyanakkor, hogyha a Fico kormány úgymond nem állítaná falhoz az ellenzéket ezekkel a nyilvános nagy ilyen nemzet egyesítő eseményekkel, akkor még igazából nem tudna mit kezdeni magával a vízióval. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a két fél a politikai logika szabályai alapján az rá van kényszerülve arra, hogy jól összeveszem még egy ilyen dokumentumon is, amin pedig tényleg nagyon kevés összeveszni való akad.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Tokár Gézával, az Új Szónapilap belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. A következő lépés ugye a konkrét stratégia kidolgozása lesz, vagy lenne. Ugye intézkedéseket, mérföldköveket és mérhető célokat kell rendelni a vízióhoz. Tehát, hogy most jön a neheze ennek az egésznek, ha jól látom. Ugye általános célokban könnyű egyetérteni, de mi történik, hogyha tényleg arról kell majd dönteni, hogy kifizeti ezeket a reformokat, mit kell konkrétan átalakítani, és kinek az érdekei sérülhetnek esetleg ezáltal?
2: Igen, és hát az a feladat, amit az egyes kormányok aztán a saját maguk szája íze szerint szoktak megugrani. Egy érdekes dolog amúgy az állam működésével kapcsolatban, és ez lehet, hogy a legtöbb állampolgár nem tudatosítja, azért tervekből tele van a padlás. És ezek a stratégiai dokumentumok, amik az egyes minisztériumoknak a működését szabályozzák, azok amúgy jellemzően eléggé jó és minőségi anyagok szoktak lenni. Tehát én többször is, mikor beszéltem mondjuk akár oktatási, akár külpolitikai ügyekről, szakértőkkel, vagy minisztériumi alkalmazottakkal, hivatalnokokkal, akkor nagyon sok esetben megemlítették azt, hogy tehát van itt egy ilyen stratégiai tervünk, ami 5-10 évre széthúzva gyakorlatilag rögzíti, hogy mit kellene csinálni az államnak, és ezekben a stratégiai tervekben nagyon is jó dolgok vannak benne. Olyan célkitűzések, amikkel egyet lehet érteni, amiknek örülni lehet, amik azt mutatják, hogy maga az állam legalábbis tudatosítja, hogy mivel vannak problémák. De itt valóban a gond akkor kezdődik, hogyha hozzá kell rendelni ezekhez a célkitűzésekhez időpontokat, felelősöket, megvalósítási terveket, és hát leginkább ugye pénzt, ami általában a legérzékenyebb pont szokott lenni, ahol elbukik egy-egy stratégiai dokumentumnak a valóságba való átültetése. És még csak nem is arról beszélek, hogy különféle csoportokon, ugye az államon belül és kívül azon gondolkodnak, hogy az államnak a javára ténykedjenek, hanem azon, hogy hol és miként tudnak valami merészkedni. De még hogyha azt is feltételeznénk, hogy mindenki a közjó érdekében cselekszik, akkor is látni kell azt, hogy a víziónak az átültetése az rengeteg pénzzel jár, és előbb vagy utóbb ki kell tűzni a prioritásokat. El kell dönteni azt, hogy az állam mit tart fontosabbnak, minek a megvalósítását, és ezek ugye kemény harcok akár a kormányon belül, akár a minisztériumok között, és sok esetben a kimenet, az, hogy mire van pénz, és hogy mi kerül megvalósításra, az összhangban sincs azzal, hogy mi szerepel a stratégiai dokumentumokban.
1: Képesek vagyunk egyáltalán a szokásos 4 éves választási ciklusokon túl gondolkodni? Mert hát ugye Fico azt mondja, hogy ő azt szeretné, hogy a vízióból a jövőbeli kormányok programjai is merítsenek, függetlenül attól, ki van éppen hatalmon. Van erre működő politikai mechanizmus, vagy modell, vagy példa egyáltalán Szlovákiában, hogy a következő kormány ne csak félretegye az ilyen stratégiai dokumentumot, hanem elkezdje esetleg követni a benne foglalt célokat?
2: Hát én gondolom, hogy amúgy eléggé sok példa van, csak megint csak, miután ezek nem túl attraktív területek, ezért a nyilvánosság nem igazán azt érzékeli, hogyha a munka folyamatos az egyik vagy a másik területen, mert ugye a nyilvánosság, meg akár a média is a botrányokat vagy a szokatlan fejleményeket keresik, amik jellemzően nem egy stratégiával vannak összefüggésben, hanem pont annak ellenére valósulnak meg. Gondolok itt egy-egy gyanús megrendelésre, vagy egy-egy ilyen bombasztikus bejelentésre a kormányok részéről. Van egy angol sorozat, Liga miniszterelnök úr, ami egy nagyon tanulságos sorozat, mi akkor is, hogyha már lassan 50 éves, ami azt mutatja meg, hogy a bürokráciával milyen küzdelmei vannak egy miniszternek, aki friss ötletekkel és saját elképzelésekkel érkezik meg az államgépezetbe, aztán szépen lassan letörik az ő lelkesedését, és szerintem a bürokrácia, és itt konkrétan nem a miniszterekre és az államtitkárokra gondolok, hanem az osztályvezetőkre, az állam három gépezetre, ami ugye általában rejtett a nyilvánosság előtt, az pont ilyen hosszú távú stratégiai tervek alapján tesz valamit, vagy éppen áll ellen bármiféle változási kísérletnek. És ebből kifolyólag szerintem nagyon is sok az a folyamat, ami kimondottan áthúzódik ciklusokon keresztül, és a minisztereknek a feladata igazából nagyon sok esetben az, hogy a saját bürokratáiknak az ellenállásával küzdjenek meg, még csak nem is a politikai ellenzékkel.
1: Fico azt mondja, ha a jelenlegi koalíció egy része a következő választás után is kormányon marad, a vízió és az abból készülő stratégia alapja lehet a következő kormányprogramnak. Most az ilyen kijelentés nem teszi már eleve pártpolitikai dokumentummá azt, amit a kormányfő közben pártok felettinek nevez?
2: Hát bizonyos értelemben teheti, de szerintem inkább arról lesz szó itt a gyakorlatban, hogy meg lesz ennek a víziónak az olvasata vagy az értelmezése a mostani kormánykoalíció szemében, és aztán, hogyha esetleg jönne egy kormányváltás, hogyha hatalomra kerülne a jelenlegi ellenzék, vagy valamilyen más kormány kerülne kialakításra, akkor pedig az épp aktuális döntéshozók azt mondanák, hogy na jó, itt van ez a 2040-es vízió, nagyon szép általánosságok vannak benne, de mi akkor nem az egyik részt tekintjük fontosabbnak, hanem inkább a másikat, és ugyanúgy elmondhatjuk magunkról, hogy a nagy víziónak a megalakulásán ügyködünk, vagy a megvalósításán ügyködünk, csak éppen másféle prioritásokkal. És teszem hozzá, hogy ez nem az első alkalom, ha jól emlékszek arra, hogy hasonló vízió, vagy ilyen nagy átfogó stratégiai dokumentum készül, hanem nagyjából 20 éve kidolgoztak ugyanúgy egy hasonló keretdokumentumot, amire aztán ráhúztak mindent. Tehát, hogy boldog-boldogtalan gondolta azt, hogy az épp aktuális vízióval összhangban cselekszik. Szerintem arra biztosan nem lehet számítani, hogy egy kormányváltás után az épp aktuális kormány azt mondja, hogy na jó, ezt a víziót dobjuk ki, ez hülyeség úgy, ahogy van, mert nekem teljesen más elképzeléseim vannak. Már csak azért is, mert nem Robert Ficoval vitatkoznának, hanem kvázi a szlovák akadémikusokkal, idézőjelben a szlovák intelligenciával, ami megfogalmazta azt nagyon elméleti szinten, hogy mire van szüksége az országnak.
1: Nézzük a szlovákiai magyar szempontot is, ha egyáltalán van ilyen. Mennyire jelenik meg ebben a vízióban a magyarok lakta térségek sajátos problémája, vagy bármi olyasmi, ami érintheti a szlovákiai magyarokat, vagy pedig alapvetően országos átlagokban gondolkodik ez a dokumentum?
2: Nem akarok valótlanságot állítani, de én nekem nem rémlik, hogy különösebben a kisebbségekkel kapcsolatban túlságosan sok dolog szerepelt volna ebben a vízióban, bár ez nagyon jó kérdés, én megmondom őszintén, hogy nem néztem meg ebből a szempontból, de az biztos, hogy önmagában véve önálló fejezetet a kisebbségi problematika nem kapott ebben a dokumentumban, és én nem kimondottan észleltem, hogy az általánosságokon túl bármiféle konkrétumot ezen a téren megfogalmaztak volna.
1: Ha 2040-re valóban élhetőbb és sikeresebb országot akarunk, szerinted mi lenne az a 2-3 terület, amelyben már a következő kormánynak olyan döntést kellene hoznia, amelyet az utána következő kormányok sem fordíthatnának vissza? Tehát, hogy mik lennének ezek a legfontosabb területek?
2: Ezt nyilván attól függ szerintem, hogy melyik szakember éppen milyen területeket tart fontosnak. Én nyilván politológusként azt szeretném, hogy a jogállam az jogállamként és kiszámítható alapok nyomán működjön, tehát hogy több társadalmi konzultációval és kevesebb önkényes döntéssel, de ugyanakkor egy másik szakember egy másik területről biztosan mást hozna elő. Ugye túl vagyunk Szlovákia történetének a legforróbb nyarán, és láthatjuk azt, hogy a globális felmelegedés milyen kihívásokat hoz magával. Túl vagyunk egy energiakrízisen, ami azt mutatja meg, hogy az energiával való ellátás, mert akár a ivóvízhez való hozzáférés is egyáltalán nem annyira természetes, mint ahogy azt korábban megszokhattuk. A világ az óriási ütemben változik meg. Ugye itt a digitalizáció és mesterséges intelligenciának a szerepe, akár az emberi pszichére való hatása. Szóval, hogyha jön egy új szlovák kormány, én úgy gondolom, hogy rettentően sok modern és új kihívásra kell választ adnia, olyanokra, amikre lehet, hogy még csak most sem gondolunk, hogy problémát jelenthetnek. És egy kormánynak a legfontosabb képessége az, hogy tudjon adaptálódni ezekhez az új körülményekhez. Mondhassa azt, hogyha a körülmények megváltoztak, hogy komolyan elkezd foglalkozni az egyik vagy a másik területtel. Tehát én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb hosszú távon.
1: Arról, hogy ebből a politikai környezetből megszülethet-e egy több kormányzati ciklust is túlélő országstratégia, Tokár Gézával, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgettünk. Géza, köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat. További szép napot kívánok.
2: Én köszönöm, további szép napot kívánok viszont minden kedves hallgatónak.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják. A mai nappaliban Fica János várja önöket, érdemes lesz továbbra is minket hallgatni. A reggeli hangmérnöke Kovács János volt, az ő nevében is köszönöm a figyelmüket, Bábeli Vettet hallották, további szép napot és kellemes hétvégét kívánok.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Elkezdődött az iskola, de már a nyakunkon is van a tanév első hétvégéje. Szerencsére az időjárás továbbra is a nyarat idézi, és mivel tudom, hogy nehéz ilyenkor visszaállni az őszi rezsimbe, ezúttal is könnyed és érdekes témákkal próbáljuk szebbé varázsolni a péntek délelőttjüket. Kicsit nosztalgiázunk még a nyárról, ellátogatunk egy tanévnyitóra, és már a szeptemberi kulturális programokra is felkészülünk az előttünk álló három órában. Részletekkel Kis Balázs hírei után szolgálok, addig is maradjanak velünk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az SNS parlamenti obstrukcióval fenyeget, ha Tomás Taraba nem távozik a posztjáról. Lengyelország megerősíti légterének védelmét az orosz provokációk miatt. A nyarat idézi ma az időjárásunk, 27 és 32 fok közti csúcsértékeket mérhetünk. Jönnek a részletek. Tovább éleződik a vita a Szlovák Nemzeti Párt és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter között. Filip Kuffa, a miniszteri poszt egyik esélyese szerint a párt azt is fontolgatja, hogy szeptemberben blokkolja a parlamenti üléseket, ha a tárcavezető szeptember 15-éig nem mond le, és Robert Fico miniszterelnök sem váltja le. Filip Kuffa a Hospodárské Noviny című lapnak azt mondta, más parlamenti szavazásoknál is elképzelhető obstrukció. Szerinte több forgató könyv is lehetséges a szeptember 30-a utáni időszakra. Jana Maskárová országos rendőrfőkapitány Pozsonyban tárgyalt Jürgen Ebnerrel, az Europol megbízott ügyvezető igazgatójával. A biztonsági kihívásokról, a nemzetközi együttműködésről, a szlovák rendőrség és az Europol közötti együttműködés továbbfejlesztéséről és az ukrajnai háború kérdéséről egyeztettek. Mindkét fél megerősítette, hogy fontos a szoros együttműködés a határokon átnyúló bűnözés elleni hatékony küzdelemben, fogalmazott a rendőrség a közösségi médiában. Lengyelország megerősíti légterének védelmét a közelmúltbeli orosz provokációkra és agresszív lépésekre reagálva, jelentette be Vladislav Kosinyák-Kamis lengyel védelmi miniszter. Közölte azt is, hogy Lengyelország ismét orosz felderítő repülőgépeket észlelt a Balti-tenger felett. A tárcavezető szerint az Il-20-as típusú orosz gép Usztka városától mintegy 40 kilométerre északra repült, nem lépett be a lengyel légtérbe, transpondere azonban ki volt kapcsolva, ami Kosinyák-Kamis szerint veszélyeztette a polgári légi közlekedés biztonságát. Két embert sikerült kimenteniük a nepáli mentőknek egy vízerőmű alagútjából, ahol 9 nappal ezelőtt rekedtek bent a térségben pusztító villámárvíz után. A katasztrófát augusztus 26-án egy gleccser összeomlása, majd az azt követő hatalmas víz, törmelék és iszaphullám okozta. Az áradás a kínai-nepáli határ mindkét oldalán házakat, utakat, hidakat és más fontos infrastruktúrát semmisített meg. Nepál közlése szerint eddig több mint 1250 ember vesztette életét, további 5000-en pedig eltűntek. A mentési munkálatok tovább folytatódnak. A Volkswagen a következő években további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a költségcsökkentési program részeként. A tervet a német autógyártó felügyelőbizottsága egyhangulag jóváhagyta. Emellett bizonytalanná vált a Volkswagen 4 németországi üzemének jövője is. Európa legnagyobb autógyártójának jelentősen csökkentenie kell a költségeit, miközben a vámok, a kínai gyártók erősödő versenye és a németországi termelés hatékonyságának javítására nehezedő nyomás is visszafogja a vállalat eredményét. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt 3-0-ra leiskolázta a címvédő Veretlen Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. Bondár Anna a döntőszetben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től, az amerikai nyílt teniszbajnoksága US US Open második fordulójában.
2: Időjárás.
3: A nyarat idézi ma az időjárásunk, bár sok helyen felhők borítják majd az eget, nyugat felül azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat. Az előttünk álló napokban is napos idő ígérkezik, markáns változás csak a jövő hét közepén várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Pozsonyban a D2-es autópályán a Szityina alagútban a Lanfrankóni híd felé több jármű ütközött össze, az alagutat ebben az irányban lezárták. A kerülő utakon jelentős a fennakadás, Lamacs felé 30 perces, míg Pozsony Hidegkút és Károly falu érintésével útszintén mintegy 30 perces időveszteségre kell számítani. A D1-es autópályán a kikötői hídon Ligetfalu felé menet szintén lassul a haladás, ott mintegy 10 perces a menetidő növekedés. Radar méri a sebességet Gálszécsen a főúton mindkét irányból. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Köszöntöm Önöket ismét a pénteki nappaliban. Sok-sok témával foglalkozunk déli 12 óráig, már is ismertetem Önökkel a mai műsor tartalmát. Az első órában Luigi szabadsága miatt kivételesen elmarad szokásos heti gasztro rovatunk, helyette viszont lesznek színes hírek, kulturális ajánló. Majd megemlékezünk egy legendás metal albumról is, hiszen a Metallica fekete albuma idén augusztusban lett 35 éves, ne ijedjenek meg a zenei stílustól, ez a lemez a zenekar több, máig népszerű dalát is tartalmazza. Egyet közülük az óra végén meg is hallgatunk. És elkezdődött az új tanév, mi pedig ellátogattunk a Hodosi Alapiskola tanévnyitójára. Az idei esemény azért volt fontos a község életében, mert egy olyan korszakban, amikor a falusi kisiskolák egymás után zárnak be és harcolnak a létjogosultságukért, a helyi iskola nem csak bővülni tudott, hanem hosszú évek húzavonája után végre nevet is kapott. Miért volt kihívásokkal teli ez a folyamat? Kiről és miért nevezték el az iskolát, hogyan bővítették az épületet és miként tudja egy kisiskola felvenni a versenyt a városi intézményekkel. Ennek jártunk utána, összeállításunkat műsorunk második órájában 11:45-től hallhatják. Azt követően pedig jogi rovatunk következik, melyben az öröklés lesz a téma. Az örökségről ugyanis legtöbben úgy gondolkodunk, hogy lakást, házat vagy megtakarítást jelent, pedig előfordulhat, hogy nem csak vagyont, hanem tartozást is öröklünk. De mi történik ilyenkor? Valóban kötelesek vagyunk-e kifizetni az elhunyt hiteleit és adósságait, vagy van-e lehetőség visszautasítani az örökséget? Ezekre a kérdésekre keressük a választ dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel 10 óra 40 perctől. És könnyed nyári, valamint zenei témákkal folytatjuk műsorunkat az utolsó órában. Tavaly ősszel még az is kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán Sziget Fesztivál 2026-ban. A rendezvény alapítója, Gerendai Károly ekkor tért vissza, és mindössze néhány hónap alatt kellett új tulajdonosi hátteret teremteni, összeállítani a programot, valamint újra gondolni a fesztivál jövőjét. Az idei Sziget végül kedvező szakmai és közönségvisszhangot kapott, a látogatottság és a bevétel azonban elmaradt a tervektől. Arról, hogy ebben a helyzetben sikeresnek nevezhető-e ez az év, miért maradtak távol a külföldiek és merre vezethet a Sziget útja a jövőben, Gerendai Károlyt, a fesztivál alapító tulajdonosát kérdezem a 11 órai híreket követően. És szeptember 11-én a pozsonyi jazznapokon lép fel Szebényi Dániel, magyar jazzzenész, énekes és zongorista. A rendezvény nyitó estéjén a Metropolban ad koncertet, erről az eseményről, a készülő új lemezéről beszélgetünk 11:30 után, és talán az is kiderül, minek köszönhető, hogy az utóbbi időszakban egyre több koncertet ad nálunk Felvidéken, illetve Szlovákia szerte. Kovács János hangmérnök kollégám nevében is számítok megtisztelő figyelmükre. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Kellemes péntek délelőttöt és jó rádiózást kívánok!

Szeptember 4-e van, Rozália névnapja. Ez egy latin eredetű név, melynek jelentése rózsa vagy rózsafüzér. Legismertebb becézett alakjai a Rozi és a Róza. És most Rozália. Egyik dalával kívánunk boldog névnapot nekik!

9 óra 22 perc van, a mai nap esemény naptára következik. Kétszáznegyvenöt éve ezen a napon 44 telepes megalapította Kaliforniában a Los Angeles nevű települést. Az alapítók 14 családhoz tartoztak, és őslakos, afrikai, valamint európai felmenőkkel rendelkeztek. Az egykori mezőgazdasági telepből fejlődött ki a mai Los Angeles, az Egyesült Államok egyik legnépesebb és legismertebb városa. 1972. szeptember 4-én nyerte meg 7. aranyérmét a Müncheni olimpián Mark Spitz, amerikai úszó. Ezzel ő lett az első sportoló, aki egyetlen olimpián 7 aranyérmet szerzett. Ráadásul mind a 7 versenyszámban világrekordot állított fel. Csúcsát csak 36 évvel később döntötte meg Michael Phelps, aki a 2008-as pekingi olimpián 8-szor győzött. És 1998-ban ezen a napon alapította meg Larry Page és Sergey Brin, a Stanford Egyetem 2 doktorandusz hallgatója, a Google vállalatot. Az általuk kidolgozott kereső motor a weboldalak közötti kapcsolatok alapján rangsorolta a találatokat, és alapjaiban változtatta meg az internet használatát. A kis garázscégből azóta a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata lett.

25 éve ezen a napon halt meg Simó Sándor, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró és producer. Eredetileg vegyészmérnökként végzett, később azonban a Színház és Filmművészeti Főiskolán rendezői diplomát szerzett. Legismertebb alkotásai közé tartozik a Szemüvegesek, a Legszebb férfikor és az Apám néhány boldog éve. Tanárként és producerként is meghatározó szerepet játszott a magyar filméletben, több fiatal rendező pályakezdését segítette. És 20 éve ezen a napon vesztette életét Steve Irwin, ausztrál természetvédő és televíziós személyiség, akit a világ krokodilvadászként ismert meg. Feleségével, Terrivel közösen készített természetfilmjeiben látványosan és szenvedélyesen mutatta be a vadon élő állatokat, különösen a hüllőket. Mindössze 44 éves volt, amikor a Nagy Korallzátonynál egy víz alatti dokumentumfilm forgatása közben egy rája tüskéje halálosan megsebesítette. Természetvédelmi munkáját családja az Australia Zoo és a Wildlife Warriors szervezet révén azóta is folytatja. Ma ünnepli 45. születésnapját Beyoncé, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő. Pályafutását a Destiny's Child tagjaként kezdte, majd szólóban olyan világslágerekkel vált, korunk egyik legnagyobb popsztárjává, mint a Crazy in Love, a Single Ladies vagy a Halo. Zenei stílusa az R&B,

Reptől és a poptól a hip-hopon át egészen a countryig terjed. Eddig 35 Grammy díjat nyert, ezzel ő a díj történetének legtöbbször kitüntetett előadója. És ma lett 40 éves Borbély Alexandra, Jászai Mari díjas, szlovákiai magyar színésznő. Nagy Széthényben nőtt fel, középiskolai tanulmányait a Komáromi Selye János gimnáziumban végezte, majd Budapesten szerzett színészi diplomát. A nemzetközi ismertséget Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című filmjének főszerepe hozta meg számára, alakításáért 2017-ben a legjobb európai színésznőnek választották. Egy évvel később magyar filmdíjjal és Jászai Mari díjjal is kitüntették. Azóta számos magyar, szlovák és cseh filmben, illetve sorozatban láthatta a közönség. Ma lenne 35 éves Siklósi Őrs, magyar énekes, zeneszerző és dalszövegíró, az AVS Modern Metal zenekar alapító frontembere. Az együttes 2018-ban a Viszlát Nyár című dallal megnyerte a dalt, majd Magyarországot képviselve bejutott a Lisszaboni Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe. Siklósi Őrs energikus színpadi jelenlétével és mély személyes dalszövegeivel a magyar metal szintér egyik meghatározó alakjává vált. Leukémiában hunyt el 2021. februárjában, mindössze 29 évesen. Emlékét ma egy alapítvány is őrzi, és fiatal zenészek támogatásával ápolja. Ráemlékezve, most következzen egy dal az AVS zenekartól, melynek a címe aktuális. Viszlát Nyár!

0: 10:30 van, önök a Pátria Rádiót hallgatják, ez itt a pénteki nappali. Színes híreink következnek, Nyitrai Nórát hallják.
1: Kifejezetten hasznos a hétköznapjainkat leegyszerűsítő újítás érkezett a Messenger alkalmazásba. A frissen letöltött fotókat ezentúl nem kell keresgélni a galériában ahhoz, hogy elküldhessük azt beszélgető partnerünknek. Az app javaslatként is feldobja azt. Lényegtelen, milyen forrásból származik a kép, lehet a Facebookról, egy weboldalról, vagy épp egy másik beszélgetésből lementett fotó is, az mindenképp megjelenik az éppen megnyitott beszélgetésben. A kép előnézetére koppintva a küldés előtti szerkesztési menü nyílik meg, ahol testre lehet szabni a fotót, vagy akár azonnal be is küldhetjük azt a csevegésbe. Az újdonság egyelőre csak az androidos Messenger változatban érhető el, az iPhone-okon egyelőre úgy tűnik, nem tette elérhetővé ezt a Meta. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Williston víztározó a világ hetedik legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásáért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén, egy bujkáló szigetet. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay-öblön, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Williston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén. A videós aztán továbbadta a felvételét egy másik helyi lakosnak, aki azt mondta, hogy a szigetet augusztus 30-án is látta. Senki sem tudja pontosan, hol található most a sziget, ahogy azt sem, honnan származik. A Dyson szeptember elején mutatta be legújabb fejlesztését, a Camera Jet névre hallgató elektromos fogkefét, amelynek legnagyobb újdonsága az úgynevezett Gap Optical Targeting technológiával felvértezett kamera, amely képes azonosítani a fogak közötti réseket, hogy fogmosás közben precíziós fogsejemként működjön. A gyártó szerint a gépi tanulással működő makroobjektíves kamera valós időben érzékeli, követi és előrejelzi a fogak közötti réseket, majd pontosan ott indít precíziós szájvízsugarat, ahol arra szükség van. A kamera másodpercenként 28 élő képet elemez, hogy valós időben azonosítsa, kövesse és előre jelezze a fogak közötti réseket. A gyártó szerint a Dyson Camera Jet 16 millió sornyi kódon fut, gépi tanulási rendszerként pedig 470 ezer fogászati kép alapján tanították be, amelyeket a fejlesztés során gyűjtöttek össze.

Kedves hallgatóink, két komáromi kulturális programot ajánlunk Önöknek az előttünk álló hétvégére. Szeptember 3-ától 5-éig tartják Komáromban a 31. Borostyán Fesztivált. A rendezvény az Európa udvarban zajlik. A belépés díjmentes. A népzenét, világzenét és megzenésített verseket ötvöző fesztivál évről évre a Duna mindkét partjáról vonz látogatókat. Az idei felhozatalban pénteken, vagyis ma este fellép a Makám Quartet, Farkas Attila és Leckés Jován Monika duója, a Culó Ati duó, szombaton pedig Tóth Máté és Szűcs Liza, a kifordítva zenekar, a programot pedig maga a szervező Borostyán együttes zárja. Mindezzel egy időben, tehát az előttünk álló hétvégén zajlik a városban a 17. Kútfest, amely idén is a komoly zene, a népzene és a néptánc jegyében kínál színvonalas kulturális élményeket a komáromi Tiszti Pavilon udvarában. Ma este a Korzár, valamint a Szőttes Kamara Néptánc Együttes tekinthető meg, szombaton pedig a Rád Cselló Kvartett, illetve a Korpás Éva Kvartett koncertje lesz látható és hallható. A fesztivál valamennyi programja díjmentesen látogatható.

35 évvel ezelőtt jelent meg egy album, amely a heavy metalt olyanokkal is megszerettette, akik korábban messziről elkerülték a keményebb gitárzenét. A rajongók egy része viszont árulást emlegetett, mások éppen ekkor fedezték fel maguknak a Metallicát. Egy azonban biztos, az albumon található dalok nélkül ma egészen másként szólna a rock történelem. Összeállításunk következik a legendás Fekete albumról, amely 1991. augusztus 12-én jelent meg, és egy olyan korszakot nyitott meg, amely alaposan felforgatta mindazt, amit addig a Metallica zenekarról gondolt a közönség. A zenekar ekkor már komoly sikereket tudhatott maga mögött, James Hetfield énekes gitáros, Lars Ulrich dobos, Kirk Hammett gitáros és Jason Newsted basszusgitáros a gyors, összetett és kifejezetten kemény daloknak köszönhette hírnevét. Az 5. stúdió albumon azonban irányt váltottak egészen merészen. Rövidebb, áttekinthetőbb és dallamosabb számokat készítettek. A zene továbbra is súlyos maradt, de jóval szélesebb közönséghez szólt. A lemez hivatalos címe egyszerűen Metallica. Szinte teljesen fekete borítója miatt azonban fekete albumként vonult be a zenetörténetbe. A borítón alig kivehető a zenekar neve, és egy összetekeredett kígyó körvonalai is feltűnnek rajta. Az album nyitódala, az Enter Sandman, az angol száz mesékből ismert homokember alakját idézi meg. Csak hogy ezúttal nem békés esti meséről van szó, a dal a gyermekkori félelmeket, a sötétséget és a rémálmokat állítja ugyanis középpontba. Kirk Hammett emlékezetes gitár témájával együtt azonnal a zenekar egyik legismertebb felvételévé vált. A The Unforgiven pedig másféle történetet mesél el. Egy emberét, akit egész életében szabályok, elvárások és külső kényszerek irányítanak, amíg végül elveszíti önmagát. A keményebb zenei részeket visszafogott, dallamos refrén ellenpontozza. A dal akkora hatást gyakorolt a zenekarra és a közönségre, hogy később két folytatása is készült, ami egy zeneszám esetében elég szokatlan. A Fekete album azonban nem csak a félelemről és küzdelemről, valamint a belső feszültségekről szól. A világhírű Nothing Else Matters című dal James Hetfield személyes hangvételű dala a bizalomról, a kötődésről és arról, hogyan maradhat közel két ember egymáshoz akkor is, ha távol vannak egymástól. Az akusztikus gitárhoz Michael Kamen vonós hangszerelése társult, a végeredmény pedig a rockzene egyik legismertebb balladája lett. Sokak számára éppen ez a dal jelentette az első találkozást a Metallica együttesével. Azok is megszerették, akik korábban úgy gondolták, hogy a heavy metal legfeljebb hangos és indulatos lehet. A régi rajongók közül azonban sokan túlzottan dallamosnak és könnyen befogadhatónak érezték az új albumot, mások viszont éppen azt értékelték benne, hogy a zenekar a saját hangzását megőrizve tudott kilépni a metal zene szűkebb világából. A közönség végül egyértelműen döntött, a lemez az amerikai sikerlista élére került, az Egyesült Államokban pedig 20-szoros platina lemezzé vált. Az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters és a többi dal pedig 35 év után is ugyanaz bizonyítja. Néha egy szinte teljesen fekete borító mögött rejtőzik a legszínesebb történet. A Metallica legendás fekete albuma tehát 1991-ben 35 éve jelent meg, és azóta is a rock történet egyik legsikeresebb lemezeként tartják számon, következzen pedig a nyitódal az albumról, az Enter Sandman.

Kedves hallgatóink, figyelmükbe ajánljuk az Opus, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának irodalmi és művészeti kiadványának idei 4. augusztusi lapszámát. Az emlékezés és a töprengés lapszáma 2 évforduló köré szerveződik, ugyanis alap a 70 éves Hogya Györgyöt és a 80 éves Gágyor Pétert köszönti. A Hogya 70 összeállítás élén maga az ünnepelt Angelus Novus című esszéje áll. A Paul Klee híres angyala és Walter Benjamin értelmezése kapcsán Hogya György sajátos szellemi utazásra invitálja az olvasót. Hogyához Nagy Erika interjúja is közelebb hozza az olvasót, hiszen a Talamon díjas Király Helmeci író pályájáról, az íródiáról, az esszé műfajáról, olvasás élményeiről, értékről, műveltségről és az írói utánpótlás helyzetéről beszél. A köszöntők sorát Tóth László és Fellinger Károly versei, valamint Kürti László és Török Nándor méltatásai gazdagítják. A Gágyor 80 összeállításban maga az ünnepelt 3 verssel a Pillanat, a Kaméleon század, valamint a Haza jelentkezik. Bödő Gergely személyes hangú köszöntője pedig egy egész életformát idéz meg. Zénémet István és Fellinger Károly versei szintén Gágyor Pétert köszöntik. A lapszám szépírás rovata már a kortárs magyar irodalom sokszínűségét mutatja. Versek és novellák váltják egymást, Székelyhídi Zsolt, Tüske László, Bene Zoltán, Janáki Marianna, Jezsó Ákos, Törő István, Marcinka Csaba, Németh István Péter és Pámeri Gábor tollából. Külön figyelmet érdemel a tanulmány rovat, ahol Filip Kegel Ildikó Fecske Csaba gyermekirodalmi munkásságának meséit vizsgálja, elsősorban a csalapinta villanytörpék világán keresztül. A tanulmány azt is megmutatja, hogy a játékos, humoros és nyelvi leleményekben gazdag mesék miként képesek a gyermekek hétköznapi élethelyzeteit, társas kapcsolatait és társadalmi problémáit is megjeleníteni. A könyvek között rovat 3 izgalmas kötettel foglalkozik. Gál Éva, Grendel Lajos Vallomások könyve című interjú kötetét, Csáki Pál, Jezsó Ákos, Éjfélre kialszanak a lángok című könyvét, Fekete Tünde pedig Viola Sandra Két világ közt alszik című verses kötetét ajánlja és értelmezi. A küszöb rovatban is találunk figyelemre méltó írásokat, 2 fiatal szerző verse és meséje olvasható. Az ismét jelentkező desszert rovatban Bíró Szabolcs, Isten figyelő szeme című elbeszélését olvashatják. A műterem rovatban Sinkó István Jelekbe bújva címet viselő írása a lapszámot díszítő alkotásokat, a volt főszerkesztő Petőc András képeit méltatja. A lap szokás szerint az SMIT és a szerkesztőség híreivel ér véget. Az Opus könyvtárakban, könyvesboltokban, közösségi házakban és kulturális intézményekben szerezhető be. Olvassák el a legfrissebb lapszámot tehát.

0: kanoljuk ezt a sok háborút, meg mikor mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
1: Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a történelmi veszteségélmények, az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal. Egy kis iskola szemszögéből foglalkozunk az új tanév kezdetével az előttünk álló órában, de jogi rovatunkkal is jelentkezünk még 11 óra előtt. Tartsanak velünk műsorunk második órájában is, Kis Balázs hírei után. Jövünk vissza!
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia egyedüliként utasította el az orosz szankciók meghosszabbítását. Csehország biztonsági intézkedéseket vezetett be a németországi incidensek miatt. Felhős, de meleg napunk lesz 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Szlovákia maradt az Európai Unió egyetlen tagállama, amely elutasította az Oroszországgal szembeni egyéni szankciók érvényességének 6 hónapról 1 évre történő meghosszabbítását. Emiatt a tagállamok nagykövetei szerdán nem tudtak megállapodni a módosításról, írta a Politico 3 diplomata közlése alapján. Az uniós egyéni szankciókat jelenleg fél évente újítják meg, a mostani intézkedések hatálya pedig szeptember 15-én jár le. A bruttó hazai termék 2026 második negyedévében 8,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, tájékoztatott a szlovák statisztikai hivatal. A gazdaság növekedési üteme ismét lelassult, a tempó az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjét érte el. A gazdasági teljesítmény gyenge, 1% alatti dinamikája ezzel már a 6. egymást követő negyedévben maradt fenn. Tomás Drucker oktatási miniszter feladata az lesz, hogy meggyőzze a koalíciós partnereket az oktatásban bevezetendő bérautomatizmusról. A miniszter elmondta, a kormánykoalíció az oktatást prioritásként kezeli. A tárca az oktatási szakszervezetekkel együtt készíti elő a törvényjavaslatot, melynek része lenne a pedagógusok és az oktatásban dolgozók fizetésének automatikus emelése. A bérek a nemzetgazdaságban mért átlagkereset alakulásához igazodnának, a javaslatot még az év végéig bemutatnák. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg az éjjel katonai rendeltetésű logisztikai központokra, hajókra, valamint a kikötői és energetikai infrastruktúrára az ukrajnai Kijev és Odessa megyében, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint a légvédelem csütörtök este 8-tól ma reggel 8-ig 490 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légjárművet fogott el, és semmisített meg 20 régi jó és a Fekete-tenger felett. A Szocsi és a Sirius szövetségi terület elleni dróntámadás következtében tűz keletkezett egy olajraktár területén, és több lakóház megrongálódott. Csehország biztonsági intézkedéseket vezetett be a közelmúltbeli németországi incidensek miatt. Lubomír Metnár cseh belügyminiszter az intézkedésekről további részleteket nem árult el. Az X közösségi oldalon elmondta, Csehországban egyelőre stabil a biztonsági helyzet. A belügy figyelemmel kíséri a környező országokban, köztük Németországban történt feltételezett szabotázs akciókkal vagy külföldi hatalmak hibrid tevékenységével összefüggő incidenseket. Csehországban továbbra is B-jelzésű, vagyis enyhe terrorfenyegetettségi szint van érvényben. Elaltatott egy sérült medvét a beavatkozó csapat a Stubnyafürdői járásban található Mosóc, vagyis Moszovce közelében. A medvét tegnap este drónnal keresték meg egy kukoricásban, mintegy 300 méterre a településtől, és körülbelül 20 méterre egy betonúttól. A község tájékoztatása szerint a nősténynek régebbi kezeletlen sérülései és különböző gyulladásai voltak, emellett kiszáradás jeleit is mutatta. Állapota alapján rövid időn belül magától is elpusztult volna. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt 3-0-ra leiskolázta a címvédő Veretlen Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. Bondár Anna a döntőszetben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open második fordulójában.
1: Időjárás.
2: A nyarat idézi ma az időjárásunk, bár sok helyen felhők borítják majd az eget, nyugat felül azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat. Az előttünk álló napokban is napos idő ígérkezik, markáns változás csak a jövő hét közepén várható.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán a Szityina alagútban a Lanfranconi híd felé korábban történt tömegbaleset helyszínén már járható a bal sáv. Az autópályán továbbra is egy órás a torlódás. A kerülőutak is leterheltek, Lamacs felé 30 percet, Pozsony Hidegkút és Károly falu érintésével összesen 50 percet, míg a Dévényi úton 20 percet veszíthetnek. Nyitra bevezető szakaszán Cabaj-Csápor felül az R1-es autóútra való felhajtónál baleset történt, rövid fennakadásra számítsanak. A D1-es autópályán Nagyszombat és Pozsony között egy szürke BMW-ből mérik a sebességet a rendőrök. Balesetmentes utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

10 óra 10 perc. Elkezdődött az új tanév, mi pedig ellátogattunk a Hodosi Alapiskolába, amely hosszú évek után végre nevet kapott, és az épülete is kibővült. Hogyan tud fejlődni és versenyben maradni egy falusi kisiskola akkor, amikor sok hasonló intézmény a fennmaradásért küzd? Jogi rovatunkban annak járunk utána, örökölhetjük-e egy elhunyt tartozásait, és milyen lehetőségeink vannak, ha az adósságok meghaladják a ránk hagyott vagyont. Ezekkel a témákkal foglalkozunk ebben az órában, 11 óra után pedig Gerendai Károllyal értékeljük az idei Sziget Fesztivált. Sikeresnek tekinthető a rendezvény a vártnál alacsonyabb látogatottság ellenére, és biztosított-e a folytatás. Műsorunk végén pedig Szebényi Dániel jazzzenésszel közelgő pozsonyi koncertjéről és új lemezéről beszélgetünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, déli 12 óráig számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Különösen fontos volt az idei tanévnyitó a Dunaszerdahely melletti Hodos községben, hiszen egy olyan korszakban, amikor a falusi kisiskolák egymás után zárnak be és harcolnak a létjogosultságért, a helyi iskola nem csak bővülni tudott, hanem nevet is kapott. Kiről és miért nevezték el az iskolát, hogyan bővítették az épületet, és miként tudja egy kisiskola felvenni ma a versenyt a városi intézményekkel. Ennek jártunk utána, ott voltunk a nemeshodosi tanévnyitón. Először a falu polgármesterével, Balódi Lászlóval beszélgettem. Nevet kapott a Hodosi alapiskola. Hosszú folyamat volt ez. Milyen érzés most?
1: Röpke 8 év. 2018-ban adtuk be a kérvényt. Hihetetlen mennyi obstrukcióval, mennyi nem odaillő kérdéssel kellett megküzdeni. 2026-ot írunk szeptember 1-jét, és hivatalosan mondhatjuk azt, hogy Hodos alapiskolája most már Kmety Mihály alapiskola, vagy hát szlovákul alternatíva základnáskola Mihály Kmetya. Nagyon jó érzés. Folytatása annak a gondolatnak, amit már több helyen elmondtam, hogy Hodosban útszintén tanultuk, ismerjük, tiszteljük, becsüljük a nagyjainkat. Tehát itt gondolok Széchenyi, Petőfi, Kossuth út egyéb, de mink egy különálló úton kezdtünk el haladni Hodosba, és 2010-től, amit a polgármester vagyok, én úgy gondoltam, hogy meg kell adni a nagyjainknak a emlékét a következő generációknak is, és ez már a többszörös ilyen nagy név, az azt jelenti, hogy Hodosba a 16 év alatt van nekünk Varga Tibor arénánk, van Kardos Aladár, sportcsarnokunk van, Patolcs Lajos tér, most már 2 héttel ezelőtt van Varga Ildikó utcánk, és most meg már Kmety Mihály alapiskolánk is. Nagyon jó érzés. Nyilván az lesz a jó, hogyha minél több olyan ember találunk a községbe, akik letették a közösbe a munkájukat, és így valahogy meg tudjuk tisztelni.
0: A megnyitó során mondtál egy érdekességet, hogy 400 éve folyik oktatás a községben. Ez igaz?
1: Hát, hogy igaz-e, én csak azt tudom visszamondani, amit elolvastam a Hodosról szóló újonnan kiadott könyvből. Ez a könyv ebben az évben jelent meg, és akik a szerzői voltak, az a Dunaszerdahelyi Múzeum igazgatója, és a Séjei Archívnak a volt igazgatónője, tehát abszolút szavahihető emberek, és gondolom, hogy azt, amit beleírtak a könyvbe, azt valahol meg is találták, tehát ennek nyoma van, és ebben a könyvben olvastam azt, hogy 1626-ban van első írásos nyoma annak, hogy Hodos községbe pedagógiai tevékenység folyt, tehát mivel most meg 2026, akkor pontosan 400 éve.
0: Miért pont Kmety Mihályról neveztétek el? Ugye előbb említetted, hogy több teret, utcát, helységet neveztetek már el lakókról, egykori lakókról, azokról az emberekről, akikre büszkék vattok itt Hodosban. Az alapiskola miért Kmety Mihály nevét kapta?
1: A megnevezéseknél próbálunk egy kicsit a szakmai oldalukat is megnézni ezeknek a nagyjainknak, és Kmety Mihály volt itt a Dunaszerdahelyi járásban tanfelügyelő, iskolaigazgató, tanár, tehát egész életét a pedagógiai tevékenység töltötte meg, és hát gondolom, hogy őnál kompetensebb személyt nem találtunk volna iskola névre.
0: Nem csak nevet kapott az iskola, hanem új épületet is felavattatok. Erről mit érdemes tudni?
1: Elsősorban, ha valaki megkérdezné, hogy mibe került és miből volt finanszírozva, tehát ez a hozzáépítés, ez közel 130 ezer euróba került, és semmilyen hitel, kölcsön, vagy valami támogatás, vagy pályázat, ezt ön részből, tehát ön pénzből építette fel, alakította ki Hodos községe, és ha valakit még konkrétabban érdekel, akkor van törvény értelmében olyan, hogy fejlesztési alap, tehát azok a építkezések, amik a község területén folynak, akkor azok a építtetők vagy építők mindig befizetik a Hodos községnek a fejlesztési alapba illő illetéket, és abból a pénzből, amit összegyűjtöttünk, abból építettük fel ezt a új alapiskolát.
0: Milyen funkciója lesz az új termeknek, amelyek most átadásra kerültek?
1: Érdekes módon oldottuk meg, tehát nem akartuk a gyerkőcököt két külön épületbe elszakítani egymástól. Az volt a cél, hogy a gyerkőcök maradjanak egy közös épületbe, azért a meglévő épületből kihoztuk a tanári, tehát a tanárokat, és kihoztuk a éttermet, és valójában ez a hozzáépített rész, tehát a étterem és a tanári, és a étterem és a tanári helyére átalakítottuk, és odahoztuk be az újonnan alakított 5. osztályokat, tehát most így azt lehet mondani, hogy egy helyen maradtak a diákok a iskolán belül.
0: Mik a további tervek és célok az iskolával vagy a hodosi oktatással kapcsolatban?
1: tervekre inkább azt mondanám, hogy mindig léptünk valamit előre, tehát volt itt egy óvoda komplett átépítése, volt egy alapiskola fölépítése, most egy alapiskola kibővítése, de mindig, amikor ez megtörténik, akkor kell hagyni egy kis felfutatási időt, amíg a diákok, a szülők, a tanárok ezt a új rendszert megszokják, megtanulják, majd aztán lesz időn gondolkozni, hogyan tovább, csak most szokjanak bele ebbe a új rendszerbe. Nem elvetendő gondolat az se, hogy tehát akik itt élünk, akkor látjuk, hogy Hodos milyen gyors ütembe fejlődik. Tehát nyilvánvaló, hogy jövőre vagy két év múlva megint csak arról fogunk beszélni, hogy jött be a községbe új családokon belül több gyermek, és most ők ide fognak járni, nem ide fognak járni, ide fognak járni, akkor ez igényel új osztályokat, vagy kell-e bővítés. Ezt majd a adhok megmutatja a jövő.
0: A Hodosi Kmety Mihály alapiskola névadójának fia, József Kmety is rádiónk mikrofonja elé.

0: és egész élete végéig itt tevékenykedett.
1: Milyen ember volt az édesapja? Milyen embernek ismerték őt a faluban?
0: Nagyon-nagyon segítőkész. Mindenki, aki fordult hozzá, igyekezett segíteni, és tényleg a mottoja az volt, hogyha nem tudsz segíteni, akkor ne árts. Ő faluba tevékenykedett, mint tanító, utána járási hivatalban, mint tanfelügyelő, utána a járási nemzeti bizottságnak a titkára volt, úgyhogy mindig mindenben a falu lakosságának nyitva volt nálunk ajtó, és mindenben, amiben lehetett, segített.
1: Ön szerint minek köszönhető, hogy ennyi év után is így emlékeznek, ilyen tisztelettel emlékeznek rá?
0: Mindenki, aki ismerte, és akik még élnek, sőt azoknak a gyerekeik is tudják, hogy ő iránta mindig lehetett fordulni, és tényleg ért a faluért élt, ugyanúgy a iskolagyon kívül a sportban, a kultúrában is bekapcsolódott, hisz abban időben 40-es évek végén, 50-es évek elején se autó, se televízió, semmi ilyen nem volt, úgyhogy hogy ez a élet, ami most talán soknak hiányzik, a fiataloknak, ez a faluban működött, és ő egyik főszereplője volt ennek a életmódnak.
1: Milyen érzéssel fog elmenni itt az iskola mellett, hogyha már tudja, hogy az édesapja nevét viseli?
0: Ez a folyamat egy ideje már húzódik, úgyhogy ez már 8 éve húzódik, úgyhogy nem tiszta újdonság, de mivel ma lett oficiálisan átadva, és a minisztériumban is nem rég jóvá hagyva, úgyhogy nagyon büszke érzése tölt el, hogy elmegyek itt a iskola mellett. Édesanyám is pedagógus volt, sokáig itt a mellettünk lévő óvoda igazgatója volt, úgyhogy ilyen pedagógus családból származunk, és én is itt lakok Hodosba, úgyhogy elég gyakran járok itten.
1: Akkor a család gyökerei azok abszolút ide köthetőek.
0: Igen. Igen, itt születtünk, és én, meg a bátyám is itt is lakunk, és itt tevékenykedünk. Én a sportban, én vagyok jelenleg meg alapítója is, meg jelenleg az asztali tenisz klub elnöke, országos, sőt nemzetközi szinten ismert klub, ahogy 9-szeres országos bajnokok vagyunk, úgyhogy egyik csúcsklub vagyunk itt Szlovákián, ami asztali teniszt illeti.
1: Igen, hát Hodos híres, ismert az asztali tenisz klubjáról. Hogy lehet az, hogy ennyire erős lett Hodosban az asztali tenisz?
0: Az asztali tenisz is megvannak a hagyományai. Nem egy ilyen hirtelen föllángolás, hogy egy év alatt, vagy két év alatt valamit csinálunk, aztán abba hagyjuk. Itt is a 60-as évek, ott is a édesapámnak nagyon nagy szerepe van a sportszervezet alakulásába is, futballklub, asztali teniszklub, és bátyám is, meg utána én is a 90-es évek elejétől folytassuk ezt a tevékenységet mostanáig. Itt majd 60 éves múltja már van az asztali tenisznek is, és utolsó 11 évben 11-szer voltunk a döntőben, abból 9 bajnoki cím és 2 második hely lett. Úgyhogy ez a utolsó 11-12 év tényleg a csúcson vagyunk.
1: Hát ehhez gratulálok, és ezek szerint folytatódik a hagyomány, amit az édesapja elkezdett, hogy a közösségért tevékenykednek továbbra is a családban.
0: Igen, ezt szeretnénk mink is, ezt csináljuk, bátyám is, hogy ő már egy kicsit öregebb, de én sem vagyok ma mai gyerek, de folytassuk ezt a munkát, ezt a örökséget, amit ő itt elkezdett ebbe a faluba. Egyrészt avval, hogy itt is lakunk, és a kultúra, a sport, a szervezetek munkájába besegítünk és támogassuk.
1: Domsics Erikával, az iskolai bizottság elnökével a névadás hosszas folyamatáról és a falusi kisiskolák helyzetéről beszélgettünk. Hosszadalmas folyamat volt az iskola elnevezése. Ha jól tudom, akkor 8 évig tartott ez a folyamat. Miért húzódott el ilyen sokáig, és hogyan sikerült végül elérni, hogy nevet kapjon a Hodosi Alapiskola?
2: Igen, 8 évvel ezelőtt, mikor nyitottuk az új iskolát, akkor szerettünk volna új nevet adni az iskolának, de a kérelmünket elutasították, mivel azt mondták, hogy a kisiskolánk nem ér el olyan eredményeket, hogy ez alapján megkapjuk, és mondták, hogy majd újból adjuk.

0: be. Utána kétszer még beadtuk a kerületi iskolaügyre, de sajnos mind a kétszer nem választ kaptunk, és ebben az évben újból megpróbáltuk, de egyenesen a minisztériumba adtuk be a kérvényünket, és a minisztériumba Ravasz Ábel urat megkerestük, hogy mondja el a kötelező menetet, mit kell csinálni, és ezért a Ravasz Ábel segítségével minden dokumentumot kitöltöttünk, beadtuk a kérelmet, és így ebben az évben, ahogy tudod, sikerült, és júniusban a minisztériumban megvédtük ezt a nevet egy prezentációval a szlovák iskola is, és a magyar iskola is. Utána pedig augusztus végén a kezünkbe kaptuk a Cseszné Názov és a tiszteletbeli nevet mindkét nyelven.
1: Ez egy kis iskola, ugye egy kisebb község kisiskolája. Mit érdemes tudni, vagy milyen helyzetben vannak így kisiskolaként a többi iskolához képest itt Hodosban?
0: Nekünk óriási szerencsénk van, mert én majd 30 éve itt vagyok Hodosban, és az előző vezetőséggel is együtt dolgoztam. Tóth Pista polgármester úr nagyon támogatta mind a két iskolát, a szlovák iskolát, a magyar iskolát is, tehát régen is működött mind a két iskola, és utána, miután a Balódi László lett a polgármester úr, úgy szintén mind a két iskolát támogatta, tehát nekünk ennyivel egyszerűbb, de viszont anyagilag nem egyszerű a községnek, mert kevés támogatást kapunk, és ezért a falunak mindig hozzá kell tenni, anyagilag támogatnak bennünket, és az egész vezetőség, a Hodos község kormányzata mellettünk áll, úgy a szlovák iskola mellett, mint a magyar iskola mellett, és ezért talán nekünk egyszerűbb a helyzetünk a többi kisiskolával szemben, mert azt szeretnék, hogy a mindkét iskola működjön. Ennek példája az, hogy most nyissuk először mindkét iskolán a két ötödik osztály, szlovák iskolába és magyar iskolába is, ami nagyon ritka Szlovákiában, mert inkább csukják be a kisiskolákat, és egy-három fog működni, vagy teljesen megszüntetik a kisiskolákat, ami szerintem nagyon nem jó a gyerekeknek, mert ezek a kisgyerekek nagyon szeretnek közénk jönni, mert a iskoláink azok családiassak, és itt ezekkel a gyerekekkel, mindegyikkel külön tudunk foglalkozni, nagyon összetartó kollektíva van a szlovák iskolába, a magyar iskolába is, és nagyon szeretnek a tanítónénik is, a szülők is, és a gyerekek is ide járni.
1: Mi lehet a megoldás, hogy jobb legyen így általánosságban a helyzet a kisiskolák számára?
0: Szerintem az, hogy a szülők, elsősorban a szülők higgyenek nekünk. Higgyenek nekünk, és ne gondolják azt, hogy ha beviszik egy nagyiskolára, hogy ott a gyerek többet és jobb képesítést kap, de szerintem először is nekünk a szülőket kell mindig megszerezni. Tehát megmutatni nekik, hogy mit tudunk, hogyan tudunk tanítani, és az jó, hogy jöjjenek közénk, és nézzenek meg bennünket, mert annélkül, hogy nem lássák, és nem tudják, hogy mit dolgoznak a tanítónénik úgy a szlovák iskolában, mint a magyar iskolában, annélkül nagyon nehéz, könnyű kritikát mondani addig, míg nem jönnek oda. De nagyon sok szülő már megbánta, hogy bevitték szerdehelyre, és sokan visszahoznák most is a gyerekeket, és mindenki nagyon örül annak, hogy végre lesz ötödik osztály, hogy legalább 5 évet itt lehetnek mindkét iskolában.
1: És a Hodosi iskola ezt hogyan próbálja megmutatni, elérni, úgymond népszerűsíteni önmagát, mind a mellett például, hogy most ugye nevet is szereztek, talán ez az egyik lépés, egyik fontos lépés, de mind a mellett hogyan próbálják elérni ezeket a célokat?
0: Elsősorban óriási lehetőséget kaptunk, hogy beléphettünk a kurikuláris reformba, nem az első évben, nem az első között, de második évben belépett a szlovák iskola is, magyar iskola is, tehát a gyerekeket próbáljuk játékos módon tanítani, nagyon sok akciót szervezünk a gyerekeknek, rengeteg kirándulást, föllépéseket, anyák napja, karácsonyi ünnepség, mikulási ünnepség, gyermeknap, kirándulás, ebben az évben a gyerekeket több helyre elvittük, nem csak egy kirándulás, egész hét, utolsó júniusi hét arról szólt, hogy a gyerekekről, tehát family park, tűzoltók, gyereknap az udvaron, nyáron, tehát rengeteg akcióval, és főleg az, hogy a tanítónénik a legfontosabbak ebben a szerepben, a tanítónéni az, aki megfogja a gyereket. Tehát én mindig azt mondom, hogy ott kezdődik az igazi pedagógia, mikor egy tanár, tanítónéni megfogja a gyerek kezét, és szeretettel néz rá, és szeretettel mosolyog, és hívja az iskolába.
1: Suska Szilvia iskolaigazgató az új tanév kihívásairól mesélt nekünk. Megkezdődött az új tanév. Milyen érzések kavarognak most önben?
2: Hát vegyes érzéseim vannak, de egyébként inkább pozitív, mert ugye nagyon sok jó dolog történt most nálunk az iskolánkban, ugyanis önmagában egy tanévnyitó és egy fontos, különleges dolog egy közösség életében, de mi most nem csak sima tanévet nyitottunk, hanem egyszerre 3-4 dolgot is ünneplünk, ugye azt is, hogy a falu vezetése épített egy új épületszárnyat, nyitunk 5. évfolyamot, új nevet kapott az iskolánk, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt most mindet véghez tudtuk vinni.
1: Igen, itt az előző beszélgetésekben is elhangzott, de erről érdemes sokat beszélni, ugye, hogy egy kisiskoláról van szó, amelyik, hogy általában a kisiskolák, itt a szlovákiai magyar kisiskolák sok esetben küszködnek. A Hodosi iskola ennek ellenére el tudott érni most sok mindent. Hogyan látja az iskola helyzetét?
2: Nem egyszerű a helyzetünk, mert ugye mindenhol tanuló létszám hiány van, és nekünk itt van 1 kilométerre Dunaszerdahely, ahol az 5-6 nagyiskola, magyar és szlovák nyelvűk, és egy épületben vagyunk a szlovák iskolával, ami szintén picikét konkurencia, bár nálunk ez is egy kicsit specifikus ez a helyzet, ugyanis nagyon jó az együttműködés a két iskola között, és hát van veszély ennek, és vannak kihívások, de szerencsére olyan kollektív áll mögöttünk, annyira jó tanítónénk, kedvesek, lelkesek, akikkel szuper együtt dolgozni, és azt veszem észre, hogy évről évre el tudjuk nyerni a szülőknek a bizalmát, és már egyre kevesebb gyerkőcöt iratnak Szerdahelyre, és a szülők is rájönnek arra, hogy mennyi előnye van egy kisiskolának.
1: Hány diák van itt Hodosban, és hogyan oszlik el a szlovák és magyar diákok aránya?
2: Ebben a tanévben összesen ilyen 70 gyerkőc van, két iskola együtt. Picit több a szlovák iskola tanulói létszáma. Mi vagyunk 30-an, ők ilyen 36-37-en.
1: És miről fog szólni ez az idei tanév?
2: Folytatjuk, amit az előző években elkezdtünk, most már 3. éve vagyunk belekapcsolódva a kurikuláris reformba. Nagyon jók a visszajelzések, tanítónénik nyitottak, pozitívan állnak a tananyaghoz is, a gyerkőcökhöz is, a szülők is nagyon-nagyon-nagyon pozitívak. Ugyan arra fektetjük a hangsúlyt, amit az előző tanévekben is, hogy a gyerekeket megtanítsuk a kritikus gondolkodásra, hogy felfedezzenek, hogy önállóan gondolkodjanak, rengeteg játékos módszert alkalmazunk, továbbra is szeretnénk, hogyha jó lenne az együttműködés a szlovák és a magyar iskola között, szeretnénk együttműködni a faluban a többi szervezetekkel, és szeretnénk csak folytatni azt, amit eddig elkezdtünk, és aminek pozitív visszajelzései vannak.
1: Milyenek a mai diákok?
2: Hát a mai diákok szerintem ugyanolyanok, mint mi voltunk kiskorunkban. Lelkesek, aktívak, kíváncsiak, szeretnek mozogni, rengeteg a mozgás kell nekik, nagyon nagy a mozgásigényük, sokat kell foglalkoztatni őket, már nem lehet úgy, mint régen, hogy leültetjük a gyerekeket, és 45 percig ülnek egy helyben, hanem úgy kell felállítanunk a tanítási órákat, hogy sok-sok játék legyen, mindenki meg legyen mozgatva, tudjanak csapatban dolgozni, együttműködni, kérdezzenek bátran, és ez a lényeg, hogy jól érezzék magukat az iskolában.
1: Csak Hodosból járnak ide diákok, vagy a környező falvakból is?
2: Vannak a környező falvakból is, Dunaszerdahelyről is vannak, úgyhogy egyre többen beiratják ide a gyerkőcöt, sőt, most hallottuk, hogy pár iskola itt a környéken bezárt, és onnan is jöttek át tanulók hozzánk.
1: És hogyha össze kéne foglalni, hogy milyen a Hodosi alapiskola, akkor mit lehetne elmondani?
2: Hát az a mottónk, hogy kisiskola, ahol nagy csodák történnek, úgyhogy ez a kisiskola, ez azért is fontos, mert ugye családias, mindenki ismer mindenkit, a szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, úgyhogy a kisiskolának ezért is rengeteg pozitív előnye van, rengeteg előnye van ilyen kisiskolának, és pozitívan állunk a jövő elé.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Hodosi Kmety Mihály alapiskola névadó ünnepségéről és az ünnepélyes tanévnyitóról készült riportunkat hallották. A megszólalók sorrendben Balódi László polgármester, József Kmety a névadó család képviselője, Domsic Erika az iskolai bizottság elnöke, valamint Suska Szilvia iskolaigazgató voltak.

0: Az örökségről legtöbben úgy gondolkodunk, hogy lakást, házat vagy megtakarítást jelent, pedig előfordulhat, hogy nem csak vagyont, hanem bizony tartozásokat is öröklünk. De mi történik ilyenkor? Valóban kötelesek vagyunk-e kifizetni az elhunyt hiteleit és adósságait, vagy van lehetőség visszautasítani az örökséget? Mai jogi rovatunkban ezekre a kérdésekre keresük a választ dr. Ulekla Ildikó ügyvéddel. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Kezdjük a leggyakoribb kérdéssel, igaz-e, hogy örökölhetünk-e tartozást valaki után?
1: Az örökségről sokan elsőként és joggal azt gondolom úgy vélekednek, hogy ingatlan, pénz vagy megtakarítás az, amit örökölhetnek. Viszont valóságban az öröklés az nem csak ajándék, hanem része lehet olyan vagyon is, amihez kapcsolódik tartozás, hitel, vagy elmaradt számlák, vagy akár egyéb kötelezettségek is, akár rezsiköltségek. Ezért az egyik legfontosabb kérdés mindig az, hogy mit öröklünk valójában, és milyen felelősséggel jár ez az örökség. Haláleset után hagyatéki eljárás indul, ez nem kétség. Ennek az a célja, hogy megállapítsuk, hogy mi tartozik az elhunyt vagyonába, kik az örökösök, hogy milyen arányban örökölnek, és vannak-e olyan tartozások vagy követelések, amelyeket figyelembe kell venni az a hagyatéki eljárás során. A hagyatéki ügyet a bíróság által meghatározott vagy megbízott közjegyző, szlovákul notár vagy szudni komisszár intézi. Tehát nem arról van szó, hogy a család megválaszthatja azt, hogy ki az, aki letárgyalja a hagyatékot, mint ahogy ezt látjuk is az amerikai filmekben, hogy jön egy ügyvéd vagy közjegyző, aki felolvassa a végrendeletet, hanem a szlovák jogrend szerint a bíróság maga az, aki szétossza ezeket az ügyeket, ugyanúgy, mint ahogy egyébként, ha a keresetet adunk be a bíróságra, akkor a bírók között osszák szét ezeket az ügyeket, nem választhatjuk meg a bíró sem. És gyakorlatilag a bíróság nevében jár el ez a közjegyző, úgyhogy bírósági komisszárként, tehát bírósági hatóságként jár el. A hagyatéki eljárás során össze kell gyűjteni az elhunyt vagyontárgyait, például az ingatlanait, a bankszámláit, a gépjárműveit, üzletrészeket, értékpapírokat, személyes vagyontárgyakat, de ugyanúgy a tartozásokat is, ami lehet banki hitel, fogyasztói kölcsön, közüzemi tartozás, adótartozás, vagy akár magánszemélyekkel szembeni kötelezettség.
0: Ki örököl ilyenkor?
1: Hát attól függően, hogy a törvény vagy egy esetleges magándöntés vagy végrendelet alapján örökölnek-e, attól függően kell meghatározni az örökösöknek a körét. Ugyanis az öröklés ugye történhet végrendelet alapján is, vagy a törvényes öröklési rend szerint. Ha az elhunyt érvényes végrendeletet hagyott hátra, abból kell kiindulni, hogy ő ezeket a vagyontárgyait és a kötelezettségeit természetesen is kire hagyta. Ha nincs végrendelet, akkor a törvény meghatározza az örökösök körét és a sorrendjét. A közeli hozzátartozók nyilván előbb szerepelnek ebben a listában, mint a távolabbi rokonok. A végrendelet viszont lehetőséget ad arra, hogy az ember előre rendezze halála esetére, kire mit szeretne hadni. Ez különösen akkor lehet fontos, hogyha az örök hagyónak akár élettársa van, vagy mozaik családja van, vagy több házasságból vannak gyermekei, és ilyenkor akár a konkrét vagyontárgyakat is, például ingatlant, vagy üzletrészt, vagy megtakarítást különböző személyekre tud hagyni, és ez nem osztódik. Nagyon nagy változások várhatóak egyébként az új polgári törvénykönyvben ebben a részben. Ezt merem előre vetíteni, mivel politikai érdek van elfogadni és megváltoztatni ezt a részét a törvénynek. Nem beszélve arról, ugye, hogy 1964-ből van a polgári törvénykönyvünk, szóval, hogy a már jelzett mozaik családokkal sem számít, meg élettársi kapcsolattal sem számít a mostani törvény, ami a örökösödést illeti, tehát, hogy nagy valószínűséggel ez meg fog változni. Előrevetítem, és ez szerintem benne fog maradni a tervezetben, hogy akár örökösödési szerződést is fogunk tudni majd kötni, az én véleményem erről, hogy nem biztos, hogy jó ötlet ez. Én még mindig hiszek a végrendeletnek a erejében, de alapvetően, ha nincs ilyen, vagy nincs szerződés, vagy nem lesz szerződés, ha már ez lehetséges lesz, akkor a törvény egyértelműen meg fogja mondani, hogy ki és milyen sorrendben tudja megörökölni a vagyonunkat.
0: Mi a helyzet a tartozásokkal? Megörökölhetjük az elhunyt tartozásait?
1: Ha gyorsan szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy igen, de egy valamit tudatosítani kell, hogy az örökösödéssel együtt bizonyos tartozások is átszállnak az örökösre, ez egyértelmű. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az örökös korlátlanul felelne az elhunyt minden adósságáért. Egy alapelvet, vagy a legfontosabb alapelvet, amit ezzel kapcsolatban be kell tartanunk, az az, hogy a tartozásokat az örökös csak az általa megszerzett örökség értékéig fogja megörökölni, és eddig az értékig felelértük. Más szóval, hogy az örökösnek nem az a célja, hogy az örökség elfogadásával rosszabb pozícióba kerüljön, mint annak előtte, és a saját vagyonából fizesse ki az elhuntnak az összes tartozását és adósságát, hanem az, hogy a legalább olyan pozícióban maradjon, mint az örökség előtt, és hogy ne szenvedjen kárt másnak a felelőtlen viselkedéséből. Nem tudom, hogy mennyire voltam érthető, de lehet, hogy egyszerűbb lesz, hogyha elmagyarázom egy példával. Ha például öröklünk egy 20 000 euró értékű aktív vagyont, akár egy festményt, vagy egy autót, viszont az örökhagyónak volt 35 000 eurónyi értékű tartozása, akkor mi csak a 20 000 euró értékig felelünk, tehát azt az aktív vagyon értéket veszik ilyen esetben számba, amit megörökölünk. A következő, vagy a fölötte levő 15 000 euró értékű tartozás pedig nem érinthet minket. Tehát, hogyha tudjuk bizonyítani, hogy ezt már kifizettük, a 20 000 eurónyi tartozást, akkor a következő 15 000 euróban, hát köznyelvileg mondva, pehje van a hitelezőnek. Ha több örökös van, akkor természetesen a felelősség is osztódik, rendszerint az örök részük arányában oszlik ez meg. Azzal viszont, hogy egy ilyen örökséget nem utasítunk el, vállaljuk azt, hogy a tartozás, mivel a hagyatéki döntéssel saját kötelezettségünként tekinthető a tartozás, így akár a saját vagyonunkból is teljesítésre kerülhet.
0: Mi történik a lakáshitellel vagy más banki hitelekkel?
1: A banki hitelek és kölcsönök általában nem szűnnek meg automatikusan a halállal. A hagyatéki eljárás során ezeket fel kell tárni, meg kell vizsgálni a hitelszerződéseket, különösen a lakáshiteleknél kell körültekintően eljárni, mert ott fontos például, hogy van-e biztosítás kötve a hitelre, milyen ingatlan biztosítja a hitelt, vagy van-e adóstás, vagy akár kezes, mert ez merőben meghatározza azt, hogy lesz rendezve a további tartozás. Ha az elhunyt mondjuk egyedüli adós volt, de a hitel mögött jelzáloggal terhelt ingatlan áll, akkor az örökösnek nem elég azt néznie, hogy örökölt egy lakást, azt is meg kell vizsgálnia, hogy mekkora tartozást terheli, vagy számára fizethető ez a tartozása a továbbiakban, vagy akár érdemes-e neki más megoldást vállalni, akár az ingatlan eladásával.
0: Van lehetőség visszautasítani az örökséget, legyen akár pozitív vagy negatív örökség, tehát ott tartozás, vagy pedig valami, amit kapunk, tehát hogy visszautasítható-e az örökség?
1: Ahogy azt mondtam, nem vagyunk kötelesek más életpozícióba kerülni egy örökség által, így a válaszom röviden igen, visszautasítható. Ha az örökös úgy látja, hogy az örökség több terhet jelentene számára, mint előnyt, meghatározott időn belül visszautasíthatja az örökséget. Nagyon fontos viszont az, hogy az örökséget nem lehet úgymond darabokra válogatni. Nem lehet azt mondani, hogy az ingatlant elfogadom, de a hitelt vigye valaki más. Az örökséget minden jogával és kötelezettségével együtt lehet elfogadni, vagy visszautasítani, tehát hogyha visszautasítom az örökség passzív részét, tehát az adósságot, akkor vissza kell, hogy utasítsam a teljes örök lési lehetőségemet. A visszautasításról szóló nyilatkozatnak komoly döntésnek kell lennie, amelyet nem lehet csak könnyelműen megtenni, illetve megvan a formája is, hogy milyen formában, a közjegyzőnél, akár jegyzőkönyvben, vagy írásos formában kell megtenni. A gyakorlatban célszerű előbb minél pontosabban feltérképezni a hagyatékot, tehát hogy milyen aktív vagyon van, tehát mi az, amit pozitív értelemben hagyaték elfogadásával elkönyvelhet magának az örökös, illetve hogy milyen passzív vagyonról lehet adott esetben szó, milyen tartozások vannak, van-e vita akár az örökösök között, van-e lehetőség arra, hogy valamilyen bejelentett tartozást megtámadjanak, vagy megtámadjunk, és mekkora lehet az örökségnek a valós tiszta értéke, tehát hogy amikor az aktív vagyont a passzív, vagy aktív vagyontól a passzívat leszámoljuk.
0: Mik a legnagyobb tévhitek az örökösödéssel kapcsolatban?
1: Hát a legeslegnagyobb szerintem az, hogy csak vagyont lehet örökölni, tartozást nem. Végül is erről szól ez a mai adás. Ez egy nagyon téves felvetés, és nem így van. Tartozást is ugyanúgy meg lehet örökölni, ahogy mondtam, korlátok között, tehát hogy nem örökölhetünk nagyobb tartozást, mint amilyen aktív vagyont öröklünk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy végrendelettel bármit megoldhatnak, vagy kitagadással bármit megoldhatnak, de egyrészt megtámadható jogi cselekedetekről beszélünk. Másrészt pedig a végrendelet írásánál tudatosítanunk kell pár olyan szabályt, aminek a be nem tartása akár a végrendelet teljes egészének vagy bizonyos részeinek az érvénytelenségét okozzák. Ilyen például az egyenesági leszármazottaknak a kötelező örök része, amit nem tudunk felülírni, ha csak nem tagadjuk ki az egyenesági leszármazottunkat, de ez még a kiskorúak kérdésénél nem is áll fönn. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha nem jelennek meg egy hagyatéki eljáráson, és akkor majd nem is örökölnek semmit. Az, hogy valaki nem jelenik meg a hagyatéki eljáráson, az nem egyenlő azzal, hogy mondjuk lemondott volna az örökségéről, és az is egy nagyon nagy tévhit egyébként, hogy elég, hogyha a családban mi megbeszéljük az öröklés sorrendjét, meg szabályait, amennyiben ez nem a hagyatéki eljárás keretein belül történik, tehát nem az örökösök egyeznek meg, maga egy elbeszélés otthon a családban, még az örökhagyóval éltében nem formál semmilyen jogot, semmilyen vagyonra, vagy kötelességre, illetve a végrendeletet sem tudjuk szóbeli formában fölülírni, tehát hogy muszáj, hogy a törvény által előírt kereteken, illetve formai elemeket betartva történjen a végrendelkezés.
0: Mire érdemes mindenképpen odafigyelni hagyatéki eljárás előtt vagy után?
1: Elsősorban érdemes már a halál beállta utáni rövid időn belül összegyűjteni az elhunytnak iratait, ha közeli hozzátartozóról van szó. Gondolok itt bankszámla kivonatokra, hitelszerződésekre, biztosításokra, tulajdonlapokra, gépjármű iratokra, akár vállalkozással kapcsolatos dokumentumokra. Ha van végrendelet, akkor haladéktalanul ezt jelezni kell a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárást folytatja le. Ha pedig a tartozásokról, vagy bármilyen tartozásról tudunk, azt sem érdemes elhallgatni, mert később sokkal kellemetlenebb helyzetbe kerülhetünk, és akár egy bírósági tárgyaláson találhatjuk magunkat. Másodszorban az örökösnek célszerű, vagy örökösöknek célszerű, hogyha kommunikálnak egymással. Sok hagyatéki vita nem a jogi szabályok bonyolultságából ered, hanem a bizalmatlanságból, sértettségből, vagy hiányos információkból. Ez is nagyon fontos, nem árt, hogyha az örökösök leülnek egymáshoz, még a hagyatéki tárgyalás előtt egy asztalhoz, és megegyeznek arról, hogy milyen formában szeretnék elrendezni a vagyont. Ami még nagyon fontos lehet, hogy ha van jelentős tartozás, vagy külföldi vagyon, vagy vállalkozás, akkor vagy akár több ingatlan, akkor érdemes ezeket tüzetesen átbeszélni a többi örökössel is, és elébe menni egy esetleges pernek, hogyha akár az egyik vagy a másik fél az nem feltétlenül van képben a vagyoni helyzettel, és már a tárgyalás előtt aktív vagyon, illetve tiszta vagyont meghatározni, hogy végül is ki az, és milyen mértékben lesz örököse úgy az aktív, mint a passzív vagyonnak.
0: Jogi rovatunkat hallották ezúttal is dr. Ulekla Ildikóval.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

0: tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
1: Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a történelmi veszteségélmények, az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 11 óra van. Nappal. Fica Jánossal.
1: Kezdődik műsorunk utolsó órája, melyben a zene és a fesztiválok világa felé kanyarodunk. Előbb a Sziget Fesztivál idei kihívásokkal teli évét és jövőjét elemezzük Gerendai Károly alapító tulajdonossal, majd pedig Szebényi Dániel jazzzenésszel beszélgetünk közeledő pozsonyi koncertjéről. Maradjanak továbbra is velünk, most a szó Kis Balázs hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Szlovákia egyedüliként utasította el az orosz szankciók meghosszabbítását. Csehország biztonsági intézkedéseket vezetett be a németországi incidensek miatt. Felhős, de meleg napunk lesz 27 és 32 fok közti csúcshőmérséklettel. Jönnek a részletek. Szlovákia maradt az Európai Unió egyetlen tagállama, amely elutasította az Oroszországgal szembeni egyéni szankciók érvényességének 6 hónapról 1 évre történő meghosszabbítását. Emiatt a tagállamok nagykövetei szerdán nem tudtak megállapodni a módosításról, írta a Politico 3 diplomata közlése alapján. Az uniós egyéni szankciókat jelenleg fél évente újítják meg, a mostani intézkedések hatálya pedig szeptember 15-én jár le. A bruttó hazai termék 2026 második negyedévében 0,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, tájékoztatott a szlovák statisztikai hivatal. A gazdaság növekedési üteme ismét lelassult, a tempó az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjét érte el. A gazdasági teljesítmény gyenge, 1% alatti dinamikája ezzel már a hatodik egymást követő negyedévben maradt fenn. Tomás Drucker oktatási miniszter feladata az lesz, hogy meggyőzze a koalíciós partnereket az oktatásban bevezetendő bérautomatizmusról. A miniszter elmondta, a kormánykoalíció az oktatást prioritásként kezeli. A tárca az oktatási szakszervezetekkel együtt készíti elő a törvényjavaslatot, melynek része lenne a pedagógusok és az oktatásban dolgozók fizetésének automatikus emelése. A bérek a nemzetgazdaságban mért átlagkereset alakulásához igazodnának, a javaslatot még az év végéig bemutatnák. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg az éjjel katonai rendeltetésű logisztikai központokra, hajókra, valamint a kikötői és energetikai infrastruktúrára az ukrajnai Kijev és Odessa megyében, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint a légvédelem csütörtök este 8-tól ma reggel 8-ig 490 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légjárművet fogott el, és semmisített meg 20 régi jó és a Fekete-tenger felett. A Szocsi és a Sirius szövetségi terület elleni dróntámadás következtében tűz keletkezett egy olajraktár területén, és több lakóház megrongálódott. Csehország biztonsági intézkedéseket vezetett be a közelmúltbeli németországi incidensek miatt. Lubomír Metnár cseh belügyminiszter az intézkedésekről további részleteket nem árult el. Az X közösségi oldalon elmondta, Csehországban egyelőre stabil a biztonsági helyzet. A belügy figyelemmel kíséri a környező országokban, köztük Németországban történt feltételezett szabotázs akciókkal vagy külföldi hatalmak hibrid tevékenységével összefüggő incidenseket. Csehországban továbbra is B-jelzésű, vagyis enyhe terrorfenyegetettségi szint van érvényben. Elaltatott egy sérült medvét a beavatkozó csapat a Stubnyafürdői járásban található Mosóc, vagyis Moszovce közelében. A medvét tegnap este drónnal keresték meg egy kukoricásban, mintegy 300 méterre a településtől és körülbelül 20 méterre egy betonúttól. A község tájékoztatása szerint a nősténynek régebbi kezeletlen sérülései és különböző gyulladásai voltak, emellett kiszáradás jeleit is mutatta. Állapota alapján rövid időn belül magától is elpusztult volna. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Ferencváros az Etoparkban 9000 néző előtt 3-0-ra leiskolázta a címvédő Veretlen Győrt, a labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott és csütörtökön este pótolt mérkőzésén. Bondár Anna a döntőszetben 5-2-re vezetett, 5 meccs labdája is volt, ám végül 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open második fordulójában.
0: Időjárás.
3: A nyarat idézi ma az időjárásunk, bár sok helyen felhők borítják majd az eget, nyugat felül azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat. Az előttünk álló napokban is napos idő ígérkezik, markáns változás csak a jövő hét közepén várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: A D1-es autópályán Lacse után Zsolna felé haladva a 154-es kilométernél egy motoros és egy személygépkocsi ütközött össze, egy sáv zárva van, rövid várakozási időre számítsanak. Garamkövesd után Bajta felé egy személyautó két motorkerékpárral ütközött, azon a szakaszon is torlódásra kell készülni. Az R7-es gyorsforgalmi úton Somorja nyugat lehajtó előtt Pozsony felől haladva a zajvédő falat javítják, emiatt a jobb sáv blokkolva van. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tavaly ősszel még az is kérdéses volt, hogy lesz-e egyáltalán Sziget Fesztivál 2026-ban. A rendezvény alapítója, Gerendai Károly ekkor tért vissza, és mindössze néhány hónap alatt kellett új tulajdonosi hátteret teremteni, összeállítani a programot, valamint újra gondolni a fesztivál jövőjét. Az idei Sziget végül kedvező szakmai és közönség visszhangot kapott, a látogatottság és a bevétel azonban elmaradt a tervektől. Arról, hogy ebben a helyzetben sikeresnek nevezhető-e ez az év, miért maradtak távol a külföldiek, és merre vezethet a Sziget útja, Gerendai Károlyt, a fesztivál alapító tulajdonosát kérdezem. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Néhány héttel vagyunk a fesztivál után, milyen mérleget tud levonni az idei Szigetről, így visszatekintve a néhány héttel ezelőtti rendezvényre?
1: Hát ahogy a beharangozóban is elmondta, tulajdonképpen kettős mérleggel tudunk számolni. Az egyik oldalról nyilván most az volt a célunk, hogy megpróbáljunk egy olyan Sziget-fesztivált szervezni, ami megalapozhatja a későbbi évek sikerét, és újra a stabilitás irányába elmozdít minket, mert hogy ugye amikor átvettem a fesztivált, akkor sajnos egy évek óta egyre jobban halmozódó veszteséggel kellett szembenézni még a korábbi tulajdonosnak, és ezért volt, hogy végül úgy döntött, hogy kivonul erről a piacról. Itt most a tervünk az volt, hogy egyik oldalról, ha lehet, csökkentsük a veszteségeket, a másik oldalról pedig olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, ami valamilyen módon kijelölheti azt az irányt, amitől azt remélem, hogy végre újra stabilizálódik a szabtában és a fesztivál léte. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amiket sikerült végrehajtanunk, azok szerintem elég jó visszajelzéseket kaptak mind a média, mind a látogatók oldaláról. Ezért bizakodó vagyok, hogy ezzel talán sikerül elmozdulnunk abba, hogy a következő évben már több látogató érkezik majd a fesztiválra. Természetesen itt még további mindenféle terveink vannak arra, hogy ehhez mit kell tenni, hogy ezért, ha lehet, akkor újra növeljük a látogatottságot. A másik részről viszont sajnos az, amivel számoltunk, hogy most idén mennyi embert várunk, azt nem sikerült elérni azt a nézettséget, vagy látogatottságot, ezért az üzleti részében nagyobb lesz a tervezetnél a veszteség. Ugyanakkor mi eleve terveztünk veszteséggel még a 2026-os évben, ezért is volt, hogy próbáltam olyan befektetőtársakat találni, akik segítségével egy tőkeemeléssel most megteremtettünk egy alapot arra, hogy legyen miből finanszírozni a veszteségeket. Az a nagy kérdés, és még ebből a szempontból zajlik az elszámolás, hogy végül ez a befektetett tőke, ez elegendő lesz az idei veszteségek fedezésére, illetve az ennél is nagyobb kérdés, hogy nyilván a következő évekre, hogyha további fejlesztéseket szeretnénk, akkor ahhoz meg tudjuk-e teremteni valahogy majd azt a fajta anyagi hátteret, ami ehhez még szükséges. Ebben most a következő hetekben, hónapokban azért számos tárgyalás vár még rám, úgyhogy ezért nem tudok erre most még egyértelműen bármit mondani. Ugye a cél az, hogy minél előbb elérjük azt, de azért ez szerintem egy 2-3 éves cél legalább, hogy a közönség tartsa el újra a fesztivált, és üzleti alapon is sikeresen tudjon működni, de ehhez kell egy jelentős nézőszám növekedés, és azon belül is elsődlegesen a határokon túlról látok lehetőséget erre a növekedésre, hiszen a magyar látogatók száma az most is elég magas volt, nem hogy csökkent volna, hanem még nőtt is az idei évben, miközben a magyar piac mérete meg lehetősen véges, tehát itt már nem látok benne nagy tartalékokat. Amit tendenciaként láttunk, az, hogy az elmúlt nagyjából 5 évben egy elég radikális csökkenés volt a nemzetközi jegyeladásokban, és ezt a folyamatot kell most megfordítanunk, és valahogy visszaépítenünk a nemzetközi látogatók körében és a vonzerejét a fesztiválnak.
0: Hogyha most a látogatószámról kicsit még többet beszélünk, vagy beszélgetünk, ugye ön úgy fogalmazott, hogy 400 ezer látogatóval számoltak idén, végül körülbelül 350-360 ezeren érkeztek. Mi okozta leginkább ezt az elmaradást? Ugye éppen az előbb említette, hogy külföldről jöttek kevesebben. Mi lehetett az oka, hogy idén kevesebben érkeztek?
1: Hát ennek nem egy konkrét oka van szerintem, hanem több minden együttesen okozza ezt az elmaradást. Ebből talán ami a legjelentősebb probléma az az, hogy eleve ugye majd 4 hónappal késve tudtunk belekezdeni csak a szervezésbe, ami azt is jelentette, hogy tehát ha valaki jártas valamennyire a fesztivál szervezésben, akkor azt tudni kell, hogy általában rögtön a fesztivál után, mint ahogy ezt most meg is tettük idén, már van egy első körös jegyértékesítési akció. Általában ebben az első körben szokott elfogyni, ilyenkor ugye a legkedvezőbb áron lehet rögtön még a friss élmények tudatában jegyet vásárolni a következő évre, és most is nagyjából a tervezett jegyeladásoknak ilyenkor egy ilyen 20%-a körüli összeg, vagy egy szám szokott már gazdára találni. Ez ugye elmaradt az elmúlt évben, és csak novembertől tudtuk elkezdeni mind a jegyértékesítést, mind egyáltalán a szervezési folyamatokat. Ez azt gondolom, hogy okozhatott egy jelentős kimaradást, bár nem tudjuk, hogy mennyien voltak, akik később ezek közül ugyanúgy megvették a jegyüket, de ha valaki közben nem várt arra, hogy lesz vagy nem lesz sziget, hanem mondjuk valami más rendezvényre megvette a jegyét, akkor valószínűleg azt már elbuktuk, mint potenciális látogatót. A másik probléma az az, hogy azért ugye most tulajdonképpen ennek a magyar gazdaság ugyan örül, de az, hogy a forint jelentősen megerősödött, ez ugye azt is eredményezte, hogy a határokon túlról érkező látogatók számára a rendezvény tulajdonképpen megdrágult nagyjából 10-15%-kal, hiszen ők euróban mérik az árakat, és az hogy a forint megerősödött, ettől hirtelen volt egy olyan drágulás, amivel mi nem tudtunk tervezni vagy számolni. Ez is okozhatott valamennyi problémát, az is okozhatott problémát, hogy azért, bár ez azt gondolom, hogy elsődlegesen inkább a hazai látogatóknál, hogy ugye az elmúlt nagyjából most már egy hónapban tapasztalható elég szélsőséges időjárás, amit mi Magyarországon itt megéltünk, aszály, szárazság, rendkívüli hőség, egyéb dolgok, ezek olyan módon befolyásolták itt a közhangulatot, hogy sajnos az embereknek inkább egy ilyen katasztrófa tudata alakult ki, amiben ugye spórolni kellett az árammal, a vízzel, mindenfélével. Ilyenkor nem az jut eszébe bárkinek, hogy jaj, de jó, akkor menjünk el egyet bulizni, hanem ilyenkor az emberek inkább próbálnak abban gondolkodni, hogy mit tudnak tenni azért, hogy valahogy egy picit kisebb bajnak éljék meg azt, amit a környezeti változások okoznak számukra, úgyhogy én úgy érzem, hogy ezek mind összeadódnak ilyenkor, és hát ezeknek mindnek volt valamekkora szerepe abban, azon túl, hogy nyilván az is egy fontos szempont, hogy azzal, hogy későn tudtunk belefogni a rendezvény szervezésébe, ez ugye azt is eredményezte valamennyire, hogy nem tudtunk olyan programot sem szállítani, amit ideális esetben szerettünk volna.
0: Ugye az imént már említette, hogy több volt a magyar látogató, miközben a külföldiek száma tovább csökkent. Hogyan változott meg ezáltal a sziget közönségének az összetétele? Mely külföldi országokból érkeztek a legtöbben?
1: Alapvetően a szigetnél az elmúlt években jellemzően az volt, hogy nagyjából ilyen fele-fele, de egy kicsit nagyobb arányban, mondjuk ilyen 55-45 arányban vannak a külföldi látogatók a magyar látogatókhoz képest. Ez az elmúlt években ugye csökkent a külföldi látogatószám, és mivel nem csökkent alapvetően a magyar, ezért az arány javult, és most már 53-47-re a magyarok vezetnek, vagy hogy mondjam, tehát most már magyarok vannak többségben a fesztiválon. De ez még mindig azt jelenti, ugye, hogy azért összességében sok tízezer külföldi látogató látogat ide erre a rendezvényre a világ minden tájáról. Most is konkrétan 112 országból voltak látogatóink, és a legtöbben a hollandok voltak, aztán az angolok, utána nagyjából volt versenyben németek, franciák, olaszok, de volt néhány olyan nemzet, ahol még nőtt is egyébként csökkent a látogatottságunk. Tehát például itt a környező országokból, akár Szlovákiából is, akár Romániából, Lengyelországból, a volt jugoszláv országokból még valamilyen növekedést is tapasztaltunk, csak nyilván itt a bázis számok nem mindegyek. Tehát az, hogyha mondjuk korábban eladtunk 400 jegyet, mondjuk nem tudom, Szerbiában most meg 500 jegyet adtunk el, akkor az lehet mondani, hogy egy 20%-os növekedés, csak voltak olyan nagy piacaink, mint Hollandia, Anglia, ahol akár 10000-es nagyságrendben is adtunk el jegyeket, és hogyha ott esik vissza 20-30%-ot ez eladás, az azt jelenti, hogy több ezer fővel csökken a látogatottság.
0: Melyik volt egyébként látogatottság szempontjából az idei legerősebb nap, és mi vonzotta leginkább a közönséget idén?
1: Hát a legerősebb napunk látogatottságban az rögtön az első, ez a keddi napunk volt, ahol ugye két olyan előadó sztár is volt a nagy színpadon, Zara Larsson és Sondor, akik mind most elég aktuális és eléggé

0: országba beülni egy autóba és ide jönni emberek, hogy azokat az előadókat, akiket mondjuk az ottani fesztiválokon is megnézhetnek, azokat itt nézzék meg. Tehát nekünk azt kell megmagyarázni az embereknek, hogy miért érdemes inkább itt megnézni ezeket az előadókat, mert mi minden mást kapnak még mellé, mi az, amitől összességében nyaralási élményben, kulturális élményben, egyéb dolgokban a Sziget számukra olyan plusz tud adni, ami a többi fesztiválhoz képest vonzóbbá teheti ezt a fesztivált.
1: Mi lehet az az egyedi Sziget élmény, ami a zenei programon kívül egyedivé teszi egy külföldi számára, vagy az elmúlt években, évtizedekben egyedivé tette egy külföldi számára a Sziget Fesztivált?
0: Hát Sziget alapvetően a legtöbb más európai vagy a világ más fesztiváljaihoz képest egyrészt kulturálisan sokkal sokszínűbb kínálatot nyújt, mind a zenei kínálatában, és ugye nagyon sok fesztivál van, aki egy-egy konkrét műfaj köré szerveződik. Van elektronikus zenei fesztivál, rock zenei fesztivál, ilyen fesztivál, olyan fesztivál. A Szigeten mindenféle, mind zenei műfaj, mind egyéb kulturális műfaj, a kortárs cirkusztól a színházon, a táncszínházon át a filmekig, a performanszokig, nem tudom, nagyon sokféle dolog van, eleve ugye közel 60 program helyszínünk van, ez egyik oldalról egy nagyon más eleme a Szigetnek, mint a legtöbb fesztiválnak, a másik időtartamában is a legtöbb fesztivál egy hétvégét tart, ugye a Sziget legalább 5 napot, de akár a plusz ilyen 0. minusz 1. napokkal akár egy hetet is tart, amitől ez jobban egy nyaralás élményé válik, illetve fontos szempont az is, hogy ez Budapesten van, egy olyan világvárosban, ahol össze lehet kötni azt a fajta turista élményt, amit egy ilyen világváros tud adni a fesztivál élménnyel, de ezen túl is azt gondolom, hogy a szolgáltatásaiban, a vendéglátás minőségében, az egyéb dolgokban is eléggé előtt a versenytársaitól. Az is egy érdekesség, hogy ugye itt nem külön kempingekben lehet csak valahol a fesztivál területén kívül lakni, hanem ott bent ugye egy szigeten zajlik, azért is ez a neve a fesztiválnak, a Duna közepén, és minden ott egy ilyen ideiglenes városban történik ezen a szigeten. Az, hogy folyamatosan, tehát nincs az, mint sok más fesztivál, hogy mondjuk valamikor véget ér a fesztivál egy este, nem tudom, éjfélkor, és aztán másnap délután folytatódik, hanem itt folyamatosan 24 órán keresztül, vagy akár 168 órán keresztül zajlanak az események. Tehát sok-sok minden van, amiben azt lehet mondani, hogy a Sziget a mai napig egyedi ezen a rendezvénypiacon. Csak sajnos az elmúlt években a kommunikáció nem erre fókuszált, hogy ezt mutassuk meg, hogy mi mindenben más a Sziget a versenytársaihoz képest, hanem arról szólt a kommunikáció, hogy kik a sztár fellépők, amiben viszont ugyanolyan volt a Sziget, mint a többi fesztivál, hiszen jellemzően ugyanazok a sztár fellépők lépnek föl a nagy fesztiválokon.
1: Ugye arról már többször is beszéltünk a korábbiakban, meg ebben a beszélgetésben is elhangzott, hogy ugye tavaly késve tudták csak elkezdeni szervezni az idei rendezvényt, aminek megvolt a hatása például a zenei programot illetően. Ennek alapján most, hogy idén már időben el tudták kezdeni szervezni a 2027-es Szigetet, milyen zenei vagy tematikus irányban változhat a Sziget 2027-ben? Mik a tervek, célok?
0: Alapvetően itt olyan terv, hogy most zeneileg tematikusan változzon, ilyen nincs. Tehát mi továbbra is egy sok műfajú és mindenféle igényt kielégítő fesztiválban gondolkodunk, ahol természetesen arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb neveket megszerezzük, akik elérhetők ebben az időszakban, hiszen mégiscsak ők érdeklik a leginkább a közönséget, és ők a leginkább a vonzó mágnesek gyakorlatilag, hogy itt azok a nevek, akiket megnézhetnek majd itt élő a zeneszerető közönség. Itt a probléma az, ami egy világtrend, nem csak nálunk, hanem mindenkinél probléma, hogy ezzel párhuzamosan viszont a legnagyobb nevek egyre kevésbé akarnak fesztiválokra menni. Ennek több oka is van, vannak ilyen prózai okai, hogy egyszerűen több pénzt kereshetnek a szólókoncertekkel, mert ott az a modell, hogy ott a bevételnek egy jelentős százalékát megkapják, hiszen rájuk adják el a jegyet. Egy fesztiválon ugye nem egy konkrét előadás, előadóra adjuk el a jegyet, és ráadásul nagyon sok minden mást is ki kell fizetni belőle, a többi előadót is, a teljes infrastruktúrát és minden egyebet, ami egy szólókoncertnél nincs így, hiszen ott csak kibérelnek egy már létező valami.

0: ilyen helyszín, úgyhogy ez is ilyen szempontból egy nehézségünk, hogy emiatt nem tudunk olyan összegeket kínálni az előadóknak, ami megéri neki, hogy ne szólókoncertre menjen inkább. A másik részről pedig ráadásul egy szólókoncerten minden róla szól, tehát ott az ő színpadképe van, az ő hangtechnikája, az ő stábja, az ő, tehát ott azért neki egy komfortos helyzet. Ezzel szemben egy fesztiválon van egy színpad, egy adott technika, amin mindenki ugyanazon játszik, nagyjából ugyanazzal a színpadképpel, tehát én azt gondolom, hogy sajnos érthető módon az igazán nagy sztárok egyre kevésbé vágynak arra, hogy ők a fesztiválon léphessenek föl, és ne inkább egy szólókoncert keretében találkozzanak a közönségükkel, és ez azt eredményezi, hogy a közönség azt látja, hogy a legnagyobb sztárokat inkább máshol tudom megnézni, és ott elköltik a pénzüket azokra a koncertekre, és kevesebb marad arra, hogy esetleg a még mindig egyébként népszerű és izgalmas előadókra is jusson még pénzük, hogy akkor azokat meg a fesztiválokon nézzék meg.
1: Mikor várhatóak az első nevek a jövő évi fesztivál fellépőit illetően?
0: Hát az egyeztetések azok már zajlanak, de ez sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát most is van olyan előadó, akivel már most arról tárgyalunk, hogy rövidesen valószínűleg meg is fogunk tudni egyezni velük, de azt mondta a menedzsmentjük, hogy ők csak januárban akarják majd bejelenteni a jövő évi fellépéseiket. Ezért még ha meg is egyezünk akár néhány héten belül, akkor is csak januárban mondhatjuk el. Tehát ez nem csak rajtunk múlik, de azért nekünk az a célunk, hogy amint lehet el tudjuk kezdeni meghirdetni a fellépőket, mert a közönségnek is nyilván abban, hogy mit választanak, melyik fesztiválra mennek inkább, azért ez még mindig egy fontos szempont. Úgyhogy én abban bízom, hogy ilyen egy-két hónapon belül el tudjuk kezdeni már majd kommunikálni a jövő évi fellépőket. Az, hogy mikor áll össze a teljes fellépő névsor, az valószínűleg csak a jövő év első negyedévében lesz, hiszen jellemzően nagyjából ilyen február-márciusra szokott körülbelül kialakulni a végső program minden fesztivál esetében.
1: A jegyértékesítés viszont már elkezdődött, ahogy ön is már korábban említette. Milyen látogatószámot és pénzügyi eredményt kell 2027-ben elérni ahhoz, hogy a Sziget hosszú távú jövője valóban biztosítva legyen?
0: Hát ez nyilván nem csak azon múlik, hogy egyébként mennyi látogató lesz, hanem azon is, hogy mennyi szponzort tudunk találni, lesz-e adott esetben akár valamilyen állami segítség is, amit kaphatunk, mert hogyha csak a fellépő, vagy csak a belépőkből kell finanszírozni a rendezvényt, akkor nyilván egy jelentős növekedést kell hozzá elérnünk, hogy vagy pedig a költségeket kell jelentősen csökkentenünk, de én ezt nagyon nem szeretném, én azt szeretném, ha tovább tudnánk fejleszteni a Szigetet, és még vonzóbbá tenni, mert az szerintem a hosszú távú sikernek a kulcsa. De én most azt tudom mondani, hogy még ugye nem tartunk ott, hogy konkrét költségvetési tervvel rendelkezünk a következő évre, pont a jövő héten lesz az ezzel kapcsolatos első leülésünk a kollégákkal, hogy így megtervezzük a jövő évi kiadásokat, meg egyáltalán meghatározzuk azokat a fő irányokat, hogy mire akarunk változtatni. De azt tudom mondani, hogy az biztos, hogy legalább ezt az idénre tervezett 400 ezeres látogatottságot, ezt kell majd tudjuk produkálni ahhoz, hogy lássuk azt, hogy van valami olyan jövőképünk, ami miatt hihetünk abba, hogy előbb-utóbb tényleg stabilizálódik újra a rendezvényléte, vagy valamilyen egyéb más forrásokban kell tudnunk nagyot lépni előre, hiszen az, hogy mondjuk most már hosszú évek óta semmilyen állami támogatást nem kap a Sziget Fesztivál, az is lehet, hogy egy olyan értelemben újra gondolható dolog, hogy én ugyan nagyon hiszek abban, hogy nekünk piaci alapon kell tudni sikeresen működni, de azért azt közben látni kell, hogy a magyar államnak, meg a fővárosnak így is sok milliárdos bevétele van ebből a rendezvényből, és tényleg a vállalkozók, az állam, a mindenféle a közszféra, az ennek jelen pillanatban számos előnyét látja nekünk, mint vállalkozóknak, nap a végén az üzleti kockázatot kell vállalnunk, tehát nekünk jelent most csak terhet, és egy ilyen helyzetben azt gondolom, hogy talán az is egy reális forgatókönyv lehet, hogy azt mondani, hogy ezeket a kockázatokat legalább részben, ha nem is nagy részben, de vállalják hát azok is, akiknek ebből előnyei vannak, és ne az legyen, hogy mindenki csak örül neki, hogy ő milliárdokat keres a szigeten, még meg közben milliárdokat bukunk.
1: Az elmúlt percekben Gerendai Károllyal, a Sziget alapító tulajdonosával beszélgettem az idei évről és a fesztivál jövőjéről. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm, minden jót!

0: Szeptember 11-én a pozsonyi jazz napokon lép fel Szebényi Dániel, magyar jazzzenész, énekes és zongorista. A nyitó esten Peter Lipa, Gabo Jonás, Lubomír Gáspár és Simona Hulajová mellett ad koncertet a Metropolban. Erről az eseményről és készülő új lemezbemutató koncertjéről is beszélgetünk Szebényi Dániellel, aki itt van velünk a vonalban. Szia Dani!
1: Szervusz, köszönöm ezt a gyönyörű felkapott, és hogy csatlakozhatok.
0: Örülünk, hogy itt vagy, és hallunk téged. Komáromban már lehetett téged látni, hallani az elmúlt hónapokban, időszakban többször is. Szinte már rendszeresen adsz koncertet, de koncerteztél-e már Pozsonyban, vagy éppen a pozsonyi jazznapokon korábban?
1: Nem, a pozsonyi jazznapokon én nézőként voltam jelen egyébként, egy pár évvel ezelőtt. Ugye a komáromi koncertekről meg azért annyit meg kell említeni, hogy a Méhes Villinél minden egyes alkalom egy külön ajándék, amikor el tudunk tölteni egy kis időt együtt, és tudunk muzsikálni. Egyszerűen olyan jó hangulatú az a hely, hogy nem lehet oda nem elmenni mindig. És bármikor, amikor megyünk valamerre, vagy csak úgy felmerül, akkor útba ejtjük, mert csodás emberek, egy csodás helyen, és kihagyhatatlan.
0: A pozsonyi koncerted az ugye jövő hét pénteken lesz, és gyakorlatilag ez a pozsonyi jazznapok előfutárának is tekinthető esemény lesz. Mivel készülsz erre a koncertre, illetve kivel lépsz majd fel ezen a koncerten?
1: Ugye alapvetően ez egy szóló koncertnek indult. Elkezdtem csinálni egy, hát én szóló szetnek hívom, ilyen mindenféle loopokat bejátszok, hogy viszek magammal egy laptopot, és akkor arra feljátszok dolgokat, aztán visszajátsza nekem a gép, és akkor arra tovább én rájátszok, és úgy igazából az volt a célom, hogy egyedül meg tudom-e teremteni magamnak azt a milliót, amiben úgy jól érzem magam a színpadon, és jól érzem magam muzsikálás közben, mert én nagyon sok emberrel szeretek együtt játszani, mert az nagyon szórakoztató, amikor sokan csinálnak egyszerre keveset, és az egészből lesz egy szép sokaság, és egy szép szövet, amiben csak úgy bele lehet dőlni zenészként, az nagyon nagy ajándék. És kíváncsi voltam, hogy ezt úgy meg tudom-e csinálni, és hát a végeredmény természetesen teljesen más lett, mint ahogy azt én elképzeltem, de egyébként számomra egy abszolút nagy kihívás ez, meg egy nagyon élvezhető kihívás, szóval ez ennek indult, és mivel az estének a koncepció ez a duó koncertek, ezért ehhez a szethez én elhívtam Usztics Dani barátomat, aki egyébként a zenekaromnak is a basszusgitáros, ő egy basszusgitáros kolléga, aki fantasztikusan játszik, egy fantasztikus basszgitáros, és nagyon nagyon érdekes lesz, mert egyszer már játszottunk egy ilyen fesztivált nyáron, akkor nagyon spontán módon, most azért készülünk rá, és hát nagyon jó pillanatok voltak akkor is, és nagyon várom, amikor, mert egy ilyen helyen azért nagyon közel tudunk lenni az emberekhez, nagyon közel tudunk lenni, és egyből kapjuk a reakciót, a visszajelzést, szóval nagyon-nagyon várom.
0: Ugye hasonló millió például a komáromi helyszínen is, ahol többször is felléptél már az elmúlt időszakban, hogy közel van a közönség, és talán Komáromban jobban is ismernek téged ennek köszönhetően, de ugye úgy általában egy elismert jazzzenész vagy, aki a világ számos pontján lépett már fel a világ legtehetségesebb zenészeivel, nem csak itt, idehaza, illetve Magyarországon. Több zenekartagja is voltál az elmúlt időszakban, egy ideje pedig szóló formációddal is turnézol. Hogyha valaki véletlenül nem ismerné a zenédet, akkor hogyan írnád le, hogyan mutatnád be neki szavakkal is, ugye, nem zenével?
1: Hát először is azt mondanám, hogy jöjjön el, hallgassa meg, és mondja el nekem, hogy milyen, mert én nem tudom, de az biztos, hogy van benne rockzene, popzene, egy kis blues, egy kis soul, és egy nagy adag fúziós jazzrock, meg egy kis progresszív rock, meg egy kis elektronika. És akkor így összeáll egy olyan sokszínű valami, ami az összes hatás, ami engem valaha ért. Az. Hát ahogy ez a muzsikusoknál van, hallgatjuk a zenét, csináljuk a zenét, és mert például lesz október végén egy lemezbemutató, de hát az egy öttagú zenekari anyag, ami egy kultikus német fesztiválon került rögzítésre, Az egyfajta zene, de ez a szóló, ez egy kicsit másfajta zene, akkor azért, amikor elmegyünk vagy elmentünk a Mohini Day-el muzsikálni, az fúziós jazzrock és a Mohininek a zenéje, amikor meg csak zongorával játszom, annak csak zongora. Szóval hogy annyiféle fajta dolog van, nehéz választani, ezért az ilyen koncertekben megpróbál az ember mindent belesúvickolni egybe.
0: Na de a szavak mellett majd azért a beszélgetés végén bemutatjuk, vagy lejátsszuk az egyik dalodat is, na de ne ugorjunk ennyire előre. Tekintsük egy picit most inkább visszafelé. Hogy telt az idei nyár? Ugye több koncertet is adtál, például a Kovászki meg a Vegával is felléptél, tehát ez azt jelenti, hogy zenekarokkal is zenész, nem csak szóló koncerteket adsz.
1: A Kovályikkal az volt ez egy érdekes egybeesés volt valamikor tavaly november elején. Én átmentem a Kovályot, hogy megmutassam neki az egyik készülő dalomat, mert kíváncsi voltam, hogy mit mond. És akkor ott azért mutogattam neki egy-két ötletet, hogy miket csináltunk. És volt egy ilyen kis demo, amit már úgy dédelgettem egy ideje, és nem nagyon mertem neki megmutatni, mert amikor csináltuk, akkor egyből éreztem, hogy ez leginkább egy Kovalszki meg a dal. Csak hát ugye megírtuk Hegyi Gyuri és Sakmak Vivi szerzőtársammal a szöveget, a zenét, a mindent, tehát hogy ezt úgy kb. Készen mutattam meg neki, és azt mondta, hogy annyira megtetszett neki, hogy akkor ezt nagyon szeretné, hogy ebből dal legyen. Ez lett ez a Prodorion című dalocska, és ennek folyamányaként még készítettünk még egy dalt, aminek az a címe, hogy Csónak. És a nyáron én úgy csatlakoztam a Kovalszki meg a Vegához a kiemelt helyszíneken, hogy ezt a két dalt elénekelhettem velük, és elmehettem ezekre a helyekre, mert az egy nagyon szép, pont voltam a Győri Audi arénában, indult az egész, ott elmentem, és ott felszaladtam arra a dalra hozzájuk, és ott, ahogy így kimentem, és kintről néztem a közönségből, az egy hihetetlen érzés, hogy az ember ír dalokat 8-10 évvel ezelőtt, és ők lenyomatokká válnak a történelembe, és 8-10 év múlva is emberek éneklik, és ez egy igazán kivételezett és szerencsés helyzet, szóval nagyon-nagyon hálás vagyok az életnek, már csak emiatt a napér is, meg amúgy is.
0: Na de ez mellett neked idén Presser Gáborral, vagy idén is volt emlékezetes fellépésed Presser Gáborral is.
1: Az MVM az tavaly volt, nem?
0: Igen, azt arra is utaltam, hát hogy idén is, az tavaly volt, de idén a parlament előtt is felléptél vele, ugye?
1: Igen, május 9-én, az meg egy fantasztikus élmény volt, a neked írom a dalt eljátszani együtt.
0: Nem kevés ember
1: ennyi
0: előtt.
1: Emberrel. Tehát, hogy hát azért úgy mondom, hogy ennyi emberrel, hát az, amikor megszólal, és mindenki egy emberként. Szóval valami van abban a dologban, amikor azt mondják, hogy az univerzum az rezgés, és frekvenciák, és mindenféle ilyen tudományos dolog, amit nálam erre sokkal szakavatottabb emberek nagyon szépen el tudnak mondani. Nekem a zene jutott, és ebben egy ilyen élmény mindenképpen valami megmagyarázhatatlanul szép dolgot mutat meg a muzsikusnak, és valami olyat, amit egyrészt kívánok, hogy mindenki tapasztaljon meg, és egyébként meg egy csodálatos élmény.
0: És hogyha előre tekintünk, akkor lemezbemutató koncerted lesz októberben Budapesten. Mit érdemes tudni erről a koncertről és a lemezről?
1: Hát nézd, május 30-án lehetőségünk volt zenekarommal elmenni Németországba. Ugye a Pozsonyi Jazz Napok is egy nagyon nagy múltú fesztivál. Azt hiszem, hogy ez most már az 51. év, ez talán, vagy az 51. edition, vagy ezt hogy mondják, hogy ezt jól tudom, ugye?
0: Igen.
1: Azt hiszem. Tehát, hogy mindegy, a zenekarommal volt lehetőségünk elmenni Németországba is, ahol a 35. Blues Baltica Fesztiválon játszhattunk. És ennek a fesztiválnak az a különlegessége, hogy hát a kiemelt koncerteket a német közszolgálati rádió, a Deutschlandfunk, aminek van, vagy nem tudom, 4 millió. Tehát sok. Az én fejemnek mondtak egy olyan számot, ami mindenképpen soknak számít, hát nem tudom, hogy ez a világban mit jelent, de a Deutschlandfunk rögzítette. És meg is keverte. Tehát a német hangmérnökök keze munkája által készült egy olyan kiadvány, amit aztán elküldtek. Belehallgattam, és akkor az ott úgy érezhető volt, hogy olyan pillanatok vannak, amit nem nagyon lenne érdemes nem publikálni. Szóval valahogy volt valami mágia abban, hogy ugye helyettes dobossal mentünk, nem nagyon volt időnk felkészülni, az egész egy ilyen nagy őrült rohanás volt, kirepülés Hamburgba, hangszerekkel, utána, és mindenképpen nagyon új nekem így, hogy a saját nevem alatt egy ilyen kanyart megcsináljunk, szóval az egésznek volt egy számomra nagyon mágikus töltete, ami aztán érződik is nekem a koncerten, és persze vannak benne hibák, meg vannak benne nem úgy sikerült dolgok, de egyre inkább gondolom azt, hogy a hibákat igenis fel kell vállalni, és ez a sterilizált, végtelenségig editált, mindent kijavított, teljesen szabályos dolog, ez nem az az út, amin én szeretnék járni, vagy én vagyok, vagy ezt nem tudom, hogy mondjam, és valahogy ez egy ilyen, hát a nagy szavakat kerülve, de egy ilyen kijelentés, hogy 2026-ban igenis mi szeretnénk élő koncertlemezt megjelentetni, az öt krappek muzsikát, amit felvettek, ott helybe kevertek, ott helybe írtak ki analóg módon, és ezek vagyunk mi, és ezt tudjuk mi, és ezt szeretnénk megmutatni, és a hibáinkkal együtt vállaljuk fel azt, hogy kik vagyunk, a jó és a rossz pillanatainkkal együtt vállaljuk fel azt, hogy kik vagyunk, és nem csak a jó oldalunkat akarjuk mutatni mindig, hanem inkább a valóst. És nekem ez az anyag, ez a következő lépés az e felé haladásban, az e felé menésben, mert meg többek közt az is, hogy az egész nyáron, ahogy néztem így a mindenféle közösségi médiában, mindenhol ilyen AI által generált plakátok jönnek szembe, amit egyrészt értek, mert hát könnyebbség és persze elérhetővé válik nagyon sok minden, de akkor én meg inkább kézzel írok, és felrakom, és akkor így csinálom meg, és akkor az olyan, amilyet én tudok, és én bevállalom, hogy ha valamihez nem értek, az a grafika, a poszterek elkészítése, viszont az információ, és így is ki lehet rakni, és így is meg lehet osztani, szóval szerintem legyünk bátrak, és vállaljuk fel a hibáinkat, és aztán, hogyha felvállaltuk a hibáinkat, akkor meg utána éljük az életünket.
0: Igen, nemrégiben a közösségi médiában egy papírra a tollal írtad fel a plakát helyett a lemezbemutató koncertet információit. Igen. És egyébként mire számíthat az, röviden, mert néhány percünk maradt csupán, mire számíthat az, aki elmegy a lemezbemutató koncertedre Budapesten?
1: Megszólal ugye az a felállás, aki játszik az anyagon. Ugye azt tudni kell, hogy a Szabolcsi Bence Fészek gitározik, az Usztis Pepe gitározik, az Usztis Szani gitározik, és alapvetően egyébként Gerői Matyi a bandának a dobosa, de ezen a bulinő igazoltabb távol volt, ez egy szumper Ádám Ákos, aki egyébként Komáromban is ott volt, ő dobolt a bulin. És ez az igazság, hogy ez a zenekar bemutatja ezt az anyagot, és akkor utána majd még nagy meglepetést nem árulok el, de hát nyilván szeretném, hogyha mindenki, aki a produkciónak a tagja ott lenne, és akkor cserélgetünk hangszereket, mármint azok, akik ugyanazon a hangszeren játszanak, meg egy ilyen hatalmas jam sessionbe szeretném, hogy torkoljon a végére a dolog, ahol minden megtörténhet, és bármi ér, ahogy az nálunk szokott lenni. Szóval is. Ezt tudom mondani.
0: És Pozsony után jössze még felénk?
1: Én nagyon szeretnék majd Komáromba menni még össze, meg van szó, legalábbis érkezett érdeklődés az ország keleti részéből is, de majd meglátjuk.
0: Bízunk benne, de addig is, szeptember 11-én, tehát Szebényi Dániel jazzzenész, zeneszerző, énekes és zongorista nyitja meg a pozsonyi jazznapokat, tehát ott is megtekinthető majd a koncertje. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Nem csak a pozsonyi koncertről, hanem a budapesti lemezbemutató koncertjéről, most pedig meg is hallgatjuk Szebényi Dániel tavaly megjelent Ballad of the Bastards című dalát. Dani, neked további sok sikert kívánok, és köszönöm, hogy itt voltál velünk a vonalban.
1: Én köszönöm, hogy veletek lehettem. Sziasztok!

Ez volt az elképesztő energiákat megmozgató Ballad of the Bastards című dal Szebényi Dánieltől, nekem pedig nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek önöktől. Köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak, ne feledjék, hogy érdemes a rádiónkat követni Facebookon, Instagramon, illetve Spotifyon is, ahol többek között a ma elhangzott beszélgetéseket, de egyéb tartalmakat is megtalálnak és meghallgathatnak. Mai munkatársam Kovács János hangmérnök volt, hamarosan pedig következnek a déli hírek Kis Balázs tolmácsolásában. Fica Jánost hallották, legyen szép a napjuk!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A bruttó hazai termék 2026 második negyedévében 8,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, tájékoztatott a szlovák statisztikai hivatal. A gazdaság növekedési üteme ismét lelassult, a tempó az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjét érte el. A gazdasági teljesítmény gyenge, 1% alatti dinamikája ezzel már a hatodik egymást követő negyedévben maradt fenn. A bruttó hazai termék 2026 második negyedévében 8,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, tájékoztatott a szlovák statisztikai hivatal. A gazdaság növekedési üteme ismét lelassult, a tempó az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjét érte el. A gazdasági teljesítmény gyenge, 1% alatti dinamikája ezzel már a hatodik egymást követő negyedévben maradt fenn. Szlovákia maradt az Európai Unió egyetlen tagállama, amely elutasította az Oroszországgal szembeni egyéni szankciók érvényességének 6 hónapról 1 évre történő meghosszabbítását. Emiatt a tagállamok nagykövetei szerdán nem tudtak megállapodni a módosításról, írta a Politico 3 diplomata közlése alapján. Az uniós egyéni szankciókat jelenleg fél évente újítják meg, a mostani intézkedések hatálya pedig szeptember 15-én jár le. Robert Fico miniszterelnök ma Bulgáriába utazott, ahol Szófiában találkozik Rumen Radev bolgár miniszterelnökkel és Iljana Jotova államfővel. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a két kormányfő a szlovák-bolgár kapcsolatok fejlesztéséről, elsősorban a gazdasági együttműködésről tárgyal. Emellett aktuális európai és nemzetközi politikai kérdések is napirenden lesznek. Robert Ficót az útjára Juraj Blanár külügyminiszter is elkísérte. Tomás Drucker oktatási miniszter feladata az lesz, hogy meggyőzze a koalíciós partnereket az oktatásban bevezetendő bérautomatizmusról. A miniszter elmondta, a kormánykoalíció az oktatást prioritásként kezeli. A tárca az oktatási szakszervezetekkel együtt készíti elő a törvényjavaslatot, melynek része lenne a pedagógusok és az oktatásban dolgozók fizetésének automatikus emelése. A bérek a nemzetgazdaságban mért átlagkereset alakulásához igazodnak. A javaslatot még az év végéig bemutatnák. Nőtt a halálos balesetek száma, idén már 173-an haltak meg az utakon, 2025-ben ugyanebben az időszakban 131-en. A 42-vel több áldozat 32%-os emelkedést jelent, közölte Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Idén január 1-je és augusztus 30-a között a rendőrségi adatok szerint 7803 közúti baleset történt, 311-jel több az előző évhez képest, a súlyos sérülések száma viszont csökkent. Csoportos csapást mért az orosz hadsereg az éjjel katonai rendeltetésű logisztikai központokra, hajókra, valamint a kikötői és energetikai infrastruktúrára az ukrajnai Kijev és Odessa megyében, közölte a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint a légvédelem tegnap este 8-tól ma reggel 8 óráig 490 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légijárművet fogott el és semmisített meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. A Szocsi és a Sirius szövetségi terület elleni dróntámadás következtében tűz keletkezett egy olajraktár területén, és több lakóház megrongálódott. Lengyelország megerősíti légterének védelmét a közelmúltbeli orosz provokációkra és agresszív lépésekre reagálva, jelentette be Vladislav Kosinyák Kamis lengyel védelmi miniszter. Közölte azt is, hogy Lengyelország ismét orosz felderítő repülőgépeket észlelt a Balti-tenger felett. A tárcavezető szerint az IL-20-as típusú orosz gép Usztka városától mintegy 40 kilométerre északra repült, nem lépett be a lengyel légtérbe, transpondere azonban ki volt kapcsolva, ami Kosinyák Kamis szerint veszélyeztette a polgári légi közlekedés biztonságát. Csehország biztonsági intézkedéseket vezetett be a közelmúltbeli németországi incidensek miatt. Lubomír Metnár cseh belügyminiszter az intézkedésekről további részleteket nem árult el. Az X közösségi oldalon elmondta, Csehországban egyelőre stabil a biztonsági helyzet. A belügyminisztérium figyelemmel kíséri a környező országokban, köztük Németországban történt feltételezett szabotázsakciókkal vagy külföldi hatalmak hibrid tevékenységével összefüggő incidenseket. Csehországban továbbra is B-jelzésű, vagyis enyhe terrorfenyegetettségi szint van érvényben. Két embert sikerült kimenteniük a nepáli mentőknek egy vízerőmű alagútjából, ahol 9 nappal ezelőtt rekedtek bent a térségben pusztító villámárvíz után. A katasztrófát augusztus 26-án egy gleccser összeomlása, majd az azt követő hatalmas víz, törmelék és iszaphullám okozta. Az áradás a kínai-nepáli határ mindkét oldalán házakat, utakat, hidakat és más fontos infrastruktúrát semmisített meg. Nepál közlése szerint eddig több mint 1250 ember halt meg, további 5000-en pedig eltűntek. A mentési munkálatok tovább folytatódnak. A Volkswagen a következő években további 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi a költségcsökkentési program részeként. A tervet a német autógyártó felügyelőbizottsága egyhangulag jóváhagyta. Emellett bizonytalanná vált a Volkswagen 4 németországi üzemének jövője is. Európa legnagyobb autógyártójának jelentősen csökkentenie kell a költségeit, miközben a vámok, a kínai gyártók erősödő versenye és a németországi termelés hatékonyságának javítására nehezedő nyomás is visszafogja a vállalat eredményét. Elaltatott egy sérült medvét a beavatkozó csapata stubnyafürdői járásban található Mosóc, vagyis Moszovce közelében. A medvét tegnap este drónnal keresték meg egy kukoricásban, mintegy 300 méterre a településtől és körülbelül 20 méterre egy betonúttól. A község tájékoztatása szerint a nősténynek régebbi, kezeletlen sérülései és különböző gyulladásai voltak, emellett kiszáradás jeleit is mutatta. Állapota alapján rövid időn belül magától is elpusztult volna.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Két változás is történt az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 10. fordulójában. Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot a Dac és a Michalovce, valamint a Szlovan és a Skalica. Október 10-én a dunaszerdahelyiek Nagy Mihályban, a pozsonyiak pedig Szakolcán játszanak. A Ferencváros az Etoparkban 3-0-ra leiskolázta a címvédő veretlen Győrt, a labdarúgó NB egy harmadik fordulójából elhalasztott és tegnap este pótolt mérkőzésén. Ma este játsszák a labdarúgó NB egy hetedik felvonásának nyitó találkozóját. Az újonc Vasas 18:30-kor a Nyíregyházát fogadja. Bondár Anna 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Párosban kiesett a Rebecca Šramková-Linda Noskova-szlovák-cseh duó. Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 13. állomás Monza, ahol a 77. olasz nagydíjat rendezik. Ma 12:30-kor kezdődik az első, 17 órakor pedig a második szabad edzés.
0: Időjárás.
1: Sok helyen felhők borítják az eget, nyugat felől azonban fokozatosan csökken a felhőzet, északon elszórtan zápor, gyenge eső is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A szél nyugati irányú lesz, estére a magasabban fekvő helyeken viharossá fokozódhat.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Pozsonyban a Galvani utcai csomópont előtt a kikötői híd felől haladva a 9-es kilométernél két autó ütközött össze, a belső sáv zárva van, az érintett szakaszon torlódásra számítsanak. Garamkövesd után Bajta felé egy személyautó két motorkerékpárral ütközött, azon a szakaszon is torlódásra kell számítani. Az R7-es autóúton Somorja nyugat lehajtó előtt Pozsony felől haladva a zajvédő falat javítják, emiatt a jobb sáv blokkolva van. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Júliusban és augusztusban 41 részben nyári összeállításokkal kedveskedtünk Önöknek könnyű zenei műsorunkban. Főleg napjaink slágereiből válogattunk. A vakáció véget ért, kedden elindult az új iskolaév, s mi jövő héttől visszaállunk a megszokott üzemmódba. A héten még némi szöveggel már az elmúlt időszak népszerű dalaiból és újdonságokból csemegézünk, magyar előadók, zenekarok vannak középpontban. Mai összeállításunk első felében Dash és Youngfly, Paulina, az Imago Mundi, a Blaha Louisiana, Szarka Tamás, Paja Bea, valamint Filó működik közre. Hölgyeim és uraim, kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Fentaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Dessés Youngfly, Paulina, az Imago Mundi, a Blaha Louisiana, Szarka Tamás, Paja Bea, valamint Filó egyedzene száma forgott. Itt a Pátria Rádió. Könnyű zenei műsorunkat a héten napjaink slágereivel és slágeresélyes újdonságokkal töltjük meg. Magyar énekesek, együttesek repertoáriából válogatunk. Összeállításunk második felében a Magyar Banda és a Parnograszt, Cseri Hanna és Barkóczi Noémi, a Galaxisok, az UFO Update, a Csak neked kislány, Törőcsik Franciska, valamint Jude Law hallható. További jó szórakozást kíván!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az elmúlt percekben a Magyar Banda és a Parnograszt, Cseri Hanna és Barkóczi Noémi, a Galaxisok, az UFO Update, a Csak neked kislány, Törőcsik Franciska, valamint Jude Law egy-egy felvétele szólt. Könnyűzenei műsorunkban a héten napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból csemegésztünk. Hétfőn visszaállunk a megszokott kerékvágásba. Hétfőnként és szerdánként napjaink, keddenként a múlt, csütörtökönként a régmúlt, pénteken szlovákiai magyarok repertoáriából válogatunk.
0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Útmutatót küldött a tárca az iskoláknak szeptember 15-ével kapcsolatban. Javier Milei éresen bírálta a spanyol kormányfőt, ellenőrizetlen bevándorlással vádolja. Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Útmutatót küldött az oktatási tárca az iskoláknak szeptember 15-ével kapcsolatban, amely idén is államünnep, de nem munkaszüneti nap. Több megoldás is lehetséges, de a minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy igazgatói szabadnapot csak alapos indokkal lehet elrendelni. Az első lehetőség, hogy 15-e rendes munkanap lesz az iskolákban, de ünnepi pótlékot kell fizetni. A másik megoldás, a munkaadó és a munkavállaló megállapodik, hogy az ünnepi munkáért szabadnapot vehet ki a dolgozó legkésőbb 2026. december 31-éig. További lehetőség, hogy a munkavállaló rendes szabadságot vesz ki erre a napra. A tárca azt javasolja, hogy a szabadnapok későbbi kiadásakor vegyék figyelembe annak hatását az iskolai oktató-nevelő munkára. Nagyobb beleszólást kérnek a szlovákiai önkormányzatok a mentőszolgálat hálózatának kialakításába. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azt kérte Kamil Saskó egészségügyi minisztertől, hogy az ügyeleti egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságban a szervezetnek is legyen egy állandó képviselője. Az MOSZ szerint a városokat és községeket már a döntések előkészítésébe is be kell vonni, nem csak akkor, amikor a rendszer főbb paramétereit már meghatározza. Az önkormányzatok szerint ők ismerik legjobban a helyi közlekedési viszonyokat, a lakosság igényeit és az egyes térségek sajátosságait. 9 magánszemélyt és egy jogi személyt gyanúsított meg bűnszövetségben elkövetett pénzmosással a szervezett bűnözés elleni hivatal. A becslések szerint legalább 2,9 millió euró bűncselekményből származó jövedelmet moshattak tisztára, tájékoztatott Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az ügy egy nagyszabású nemzetközi adócsalási nyomozáshoz kapcsolódik, amelyben az előzetesen becsült kár meghaladja a 26 millió eurót, folytatta Hájek. Az eljárás az Európai Ügyészség felügyelete alatt folytatódik. Bővebb tájékoztatást akkor adnak, ha a nyomozás állása lehetővé teszi, zárta a szóvivő. Élesen bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt Javier Milei argentin elnök. A chilei Santiagóban rendezett madridi fórumon Milei azzal vádolta a spanyol kormányfőt, hogy megkönnyíti az ellenőrizetlen bevándorlást, és ezzel szerinte veszélybe sodorja az ország jövőjét. Az argentin elnök korrupcióval is megvádolta Sánchezt, és rendkívül sértő kifejezésekkel illette. Milei egyúttal általánosságban is élesen támadta az európai baloldali politikusokat. Legalább 81 halálos áldozata van a jemeni húszik és a kormányerők közötti összecsapásoknak. A harcok tegnap törtek ki, miután a húszik szárazföldi offenzívát indítottak a Vörös-tenger partvidékén és Taiz környékén. A halottak között 39 kormánykatona és legalább 42 húszi lázadó van. A kormányerők szerint a húszik megpróbálják elvágni a stratégiai fontosságú Mokka kikötővárost a kormány ellenőrzése alatt álló területektől. Jement már több mint egy évtizede polgárháború sújtja.
0: Időjárás.
1: Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, meg-megélénkülő nyugatias, a nyugati országfélben inkább északnyugati, keleten inkább délnyugati irányú széllel. A délutáni órákban zavartalanabb napsütés, a valószínűbb, itt-ott gyenge fátyol felhőzettel, csapadék nem várható. Napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán, a Galvániha irányából a kikötői hídra vezető kereszteződésnél a 9. kilométernél két személygépkocsi ütközött egymásnak, a bal sávot lezárták. Ezen kívül még egy baleset, Nyitráról kihajtva Szabadcsápor irányába, az R1-es autópályára felhajtva körülbelül 15 perces várakozással kell számolniuk az arra közlekedőknek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 13. kiadását ismételjük meg.
0: Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban két fiatal tehetséggel beszélgetek, akik tavaly a szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválon rövidfilm kategóriában első helyezést értek el, de a filmezés mellett sok mindenfélében kipróbálják magukat, nem kis sikerrel. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Tavaly már harmadik alkalommal kerítettek sort az ország második legnagyobb városában, Kassán, a fiatal felvidéki magyar filmesek filmszemléjére, a szlovákiai Magyar Diák Filmfesztiválra. A feltörekvő fiatal filmeseket támogató fesztivál elsősorban a diákoknak biztosít teret arra, hogy alkotásaikat bemutassák a nagy érdeműnek, illetve hogy a szakmai zsűritől szemtől szembeni visszajelzést kapjanak. A versenyre akkor összesen 14 alkotással neveztek be, Csallóköztől egészen Rozsnyóig. Az eredményhirdetésre Kassán a Tabacska mozitermében került sor. A rövid filmek között a 15-19 évesek kategóriájában Ádám Gábor és Csank Máté Jelenben élő múlt című alkotása győzött, ami a fiúk első közös, kicsit hosszabb lélegzetvételű alkotása volt, ha iskolai kisfilmjeiket nem számoljuk. Szóval elmondhatjuk, hogy a srácok jöttek, láttak és győztek első komoly közös alkotásukkal. A nyár végén D-térben kerestem meg őket, ahol Gábor egy hetet töltött Máté családjánál, mint elmesélték, azzal a céllal, hogy következő filmjüket dolgozzák ki, hogy együtt ötleteljenek. Arról, hogy mikor és hogyan kezdtek el közös filmkészítésben gondolkodni, már hallgassuk meg Gábort és Mátét.
1: 3 éve, ugye még a Máté hozzánk járt iskolába, akkor mi együtt mentünk az ő osztályával az első filmfesztiválra, aztán a második évben már ő elbalagott, akkor 2 külön filmmel neveztünk, és aztán úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti felhozatalhoz, vagyis nem teljesen az eredetihez, de ketten folytatjuk, és akkor ketten egy olyan filmet készíthetünk, amilyet igazán szeretnénk.
0: Ti még az alapiskolában találtatok meg egymást, olyan szempontból, hogy ja, téged is érdekel az ilyesmi, meg téged is érdekel az ilyesmi, vagy hogy kezdődött?
2: Az én oldalamról inkább úgy, hogy amilyen videók voltak, az legtöbbször úgy volt, hogy az osztályfőnökön megbízott bennem, és akkor Máté, ezt kéne megcsinálni, csináljuk meg. Ekkor én úgymond lerendeztem a dolgokat, és megtaláltuk Gabit, aki mint érdeklődője a filmes dolgoknak, és akkor így született meg az, hogy akkor még én rendeztem, ő meg videózott. És akkor így most már viszont együtt dolgozunk, tehát együtt csináljuk a filmeket.
1: Szerintem, vagy bennem nem is az született meg, hogy a Mátét is érdekli ez, hanem maga a hozzáállása a dolgokhoz, és nagyon könnyen tudunk együtt dolgozni, ezzel sok időt meg tudunk spórolni, hogy azt a mondatot, amit ő elkezd, én be tudom fejezni.
0: Most is tulajdonképpen ezt teszed. Fiúk, ti az iskolában egyébként már előzőleg is jobban voltatok, vagy barátok voltatok, vagy a filmezés, meg a film iránti érdeklődés volt az, ami közelebb vitt benneteket egymáshoz?
1: Hát ez úgy volt, hogy igazából mi jobban voltunk mindig is, de ez hozott igazából ilyen közel minket.
0: Máté, te emlékeid?
2: Pontosítanék rá, tehát ismertük egymást, nem nagyon beszélgettünk meg így, de szóval, hogy tudtam, hogy van Ádám Gábor, meg tudta, hogy van Csank Máté, és utána én stabilan azt mondanom, hogy a filmezés az, ami tényleg összehozott minket.
0: Filmezésen keresztül találtátok meg azt is, hogy most nem a filmmel kapcsolatban, hanem magánemberként is, ahogy a Gábor mondja, hogy egymás mondatait akár be tudjátok fejezni, vagy szóval, hogy tényleg annyira egy húron pendültök?
1: Szerintem mondhatjuk, hogy igen, egyértelműen, mert ott jött ez ki. Szóval tényleg hasonlóan gondolkozunk akár a részletekben is. Szóval, hogy hogyan építjük fel a filmet. A hétköznapi életben talán annyira nem, bizonyos részeiben, de a filmekben teljes mértékben.
0: És most, hogyha filmről van szó, akkor ki milyen posztot vagy pozíciót lát el, amikor együtt gondolkodtok egy filmben, akkor kire milyen szerep vagy munka hárul?
2: Mindenféleképpen, tehát ugye mink együtt dolgozunk. A nagy részét azt olyan szinten, hogy a kamerák, a berendezések, üzemeltetése, meg kezelése, ez a Gabi eset feladata, ő ért hozzá, én nem. Ha esetleg olyat kell lebeszélni, hogy valaki kölcsönöz nekünk eszközöket, azt is Gabi intézi, mert én nem tudom, hogy mire van szüksége, nem intézhetem én, mert azt hozok, ami nem kell. Aztán esetleg, ha olyant, hogy lebeszélni valakit valakivel, azt csináljuk együtt, közösen, úgyhogy ilyet nem is mondanék inkább, hogy pozíciók leosztva. Együtt dolgozunk.
1: Meg főleg az, hogy jelen pillanatban csak ketten dolgozunk. Így én is beleszólok a rendezői részébe is, ő is abba, hogy például múltkor úgy volt, hogy együtt vaktunk. Én kezeltem a gépet, viszont ő is beleszólt. Szóval, mivel ketten vagyunk, így elkerülhetetlen az, hogy egymást kiegészítsük, mivel sokszor van az például nálam, hogy annyira benne vagyok már, hogy alapvető hibákat sem veszünk észre, úgyhogy lehet, hogyha majd nagyobb stabban leszünk esetleg, akkor jobban szét lesz osztva, de most ez ilyen, mindenki csinál mindent.
2: Múltkori filmet megemlítette Gábor, ott jött ki igazán talán az, hogy mennyire közel állunk egymáshoz gondolkodásilag, mert ő vágta, én meg ugye külső szemlélőként figyeltem, ami történik a monitoron, és van, amikor csak felemeltem a kezem, és mondani akartam volna valamit, és ő tudta, és nem várta meg, amíg én megmondom, hogy mi az ötletem, hanem ő már csinálta. Szóval ez múltkor bizonyosodott be igazán, hogy tényleg ennyire egy húron pendülünk.
0: Mondjátok, hogy már a múltkori film, meg a nem tudom melyik film, akkor ez azt jelenti, hogy hány filmnél tartotok jelenleg?
1: Húha. Hát én az egy filmünk, vagyis kettő van, de egy publikus jelenleg, csak a Jelenben élő múlt című filmünk, amivel a díjat is nyertük. Azelőtt iskolába készült több ilyen, de ezt inkább kis videónak mondanám, azt nem nevezném még filmnek. Az is volt több témában, az első a rovarok védelméről szólt, ez volt az első filmfesztiválos, akkor ezt is nevezhetjük esetleg filmnek. Ez volt az első szánypróbálgatás.
0: Rovaros szánypróbálgatás, aztán utána mi jött még?
1: Aztán tehén.
2: Ugye azok a filmeket, amiket csináltunk még iskolába, azok tényleg nagyon kezdetlegesek. Az olyan, hogy vagy egy projektnapra, vagy akár egy diákfilmfesztiválra. Tehát ez ilyen, dolgozott rajta körülbelül egy osztály, meg mindketten Gabival. És most már tényleg elszakadtunk, és tényleg a saját elképzelésünket valósítjuk meg a filmjeinkben. Az, hogy meg, hogy milyen szarny bontakozásaink lesznek még, vagy vannak, szóval a Jelenben is folynak ilyen szarny csapkodások, azt szerintem majd az oldalunkon publikáljuk.
0: Na most akkor, hogyha jövőről nem akartok beszélni, akkor marad a múlt meg a jelen. Gábor, rólad azért, aki Rimaszombatba jár a Tompa Mihály alapiskolába, az tudja, hogy például a Suli TV az ott a te rezortod, legalábbis olyan szempontból egészen biztosan, hogy te veszed föl, tehát te vagy az operatőr, meg te is vágod, sőt a múltkor már te voltál a speaker is, a bemondó. Így, mint filmest már lehet téged ismerni, meg tudni rólad. Neked egyébként ez az egész érdeklődésed, ez hogy indult? Fotózással indult? Vagy mi volt az, ami téged ebben megfogott, vagy elvitt a felé, hogy te ezzel elkezdj komolyabban foglalkozni?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy édesapámnak van egy most már több mint 10 éves, még régebbi fényképezőgépe, és ő hobbi szinten otthon fotózgatott. És aztán egy idő után, amikor ma lehetett nekem ilyeneket mutogatni, akkor aztán előszedtük, és úgy néha-néha kimentünk. De ez úgy, hogy otthon volt, aztán ő se fotózott, én se foglalkoztam vele. És amikor Máték előjöttek az ötlettel, hogy szeretnének valamit felvenni, és eljutott az információ, hogy nekem van otthon, hát fényképezőgépem, de az ma nagyon profin hangzott, hogy azzal fogjuk felvenni. Így megint előkerült. Onnantól meg én úgy szoktam, hogy évközben legtöbbet fotózok, mert egyszerűen nem tudunk Mátéval sem évközben annyit foglalkozni a filmezéssel, de azért minden évben van valami elborult ötletünk, amit szeretnénk megvalósítani, legalább ha egy, de azt rendesen. Így jött elő az első filmünkkel, azóta meg mintha bele lenne ragadva a kezembe a gép.
0: És ez a fényképezőgép, amit mondtad, hogy édesapád után örököltél meg, azt mondod, hogy ezzel csináltatok felvételeket, akkor feltételezem, hogy ez nem egy analóg filmes gép, hanem ez már egy digitális fényképezőgép.
1: Igen, ez hát egy ilyen 10-15 éves lehet, egy régebbi tükrös gép. Nem erre van kitalálva természetesen, de nagyon örültünk neki, és tényleg nagyon profi hangzott, hogy mi majd ezzel fogunk filmezni. Aztán többsebből vérzett a dolog, de valahol el kellett kezdeni.
0: És akkor, hogyha valahol el kellett kezdeni, akkor feltételezem, hogy van egy folytatás is, tehát most már, hogyha filmeket készítetek, akkor gondolom, hogy nem azzal a tükörreflexes fényképezőgéppel teszitek ezt.
1: Így van, de nagyon sok támogatásunk van ismerősöktől, főleg azért, mert nagyon drágak az eszközök, főleg úgy, hogy nincs stabil bevételünk, így innen-onnan meg otthoni megoldásokkal kicsit néha, de most már egy komolyabb géppel tudunk dolgozni mi is.
0: Az a film, amivel végül is Szlovákiai Magyar Diák Filmfesztiválon nyertetek is, az a film hogy jött így? Leültetek, és azt mondtátok, hogy te figyelj, van ez a fesztivál, csináljunk oda egy filmet, vagy pedig ez teljesen függetlenül ettől készült?
2: Ugye ez nem titok, hogy ez a film, tehát édesapám benne úgymond főszereplő, és a gazdaságot, a hagyományt, a hagyatékot eleveníti meg. Ez úgy született a gondolat az én fejembe is, hogy ezt meg kéne hagyni az utókornak, illetve meg kéne örökíteni. Aztán terveztük, gondolkoztunk rajta, és végül leültük megbeszélni a forgatókönyvet, és leforgattuk. Ugye itt Gabi említette, hogy vannak olyan segédek, olyan jószívű emberek, akik ránk merik bízni a felszerelést. Gondolok itt akár stabilizátorra, lampakra, akármire. Úgyhogy ezért tényleg nagyon hálásak vagyunk, mert nemhogy stabil bevételünk nincs, de ugye ezeket a filmeket mink mondhatjuk, hogy a saját szórakoztatásunkra is csináljuk, meg hogy ott tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy a kreativitásunkat szabadjára engedjük, tehát ebből nekünk nincsen bevétel. Éppen ezért nem is engedhetjük meg azt, hogy akár egy komolyabb stabilizátort vegyünk, mert nincs miből. Úgyhogy tényleg ezért hálásak vagyunk, akar Vöröselődnek, akar Mikostomi Balcsinak.
1: Akar ugyanúgy a Tompa Mihály Alapiskolának, mivel az ő eszközeikkel kezdtük el igazából ezt az egészet.
2: És ugye először elkezdődött ugye a forgatás, édesapámat rávettük, hogy akkor szerepeljen ma benne.
0: Nehéz volt?
2: Nehéz volt, mert nem a szavak embere. Ő inkább ott tetteké. És próbáltuk úgy megcsinálni a filmet, hogy egyfajta művészi kisfilm legyen, mert abba beszéd nem hangzik el. Abba csak a tettek, abba a történés, szóval, hogy ott nem beszél senki, ott csak viszi az ember lelkét a tett. Tehát muszáj volt így megoldanunk.
0: Most azt Máté mondod, hogy neked már korábban is keringett a fejedbe ez a gondolat, hogy tulajdonképpen édesapádról, ahogy gazdálkodik, jó lenne valami hasonlót készíteni, akár filmet, akár egyebet, de hogy valahogy ezt megörökíteni. Tehát, hogy az alapötlet a tiéd volt, ez azt jelenti, hogy a forgatókönyvet azt te írtad, közösen írtátok? Az hogy készült?
2: Hiába, hogy volt egy elgondolás, de azt mégis közösen valósítottuk meg, tehát leültünk, megbeszéltük, amikor én elmondom, hogy mit szeretnék csinálni, és hogy ő még mit lát bele, ő még hogyan gondolja, és akkor ezeket, ezért is nagyon jó együtt dolgozni, mert nem az van, hogy én hajtom nagyon a saját akaratom, ő hajtsa a saját akaratját, de akkor is tehát szépen megtaláljuk a közös utat, közös hangot, és ezért is tudunk jó dolgokat alkotni.
0: Mondja Máté, hogy ugye a forgatókönyv sem az ő ötlete csak, de amikor jött neked az ötlettel, vagy hogyha Máténak van valami ötlete, akkor elmondja mondjuk a sztorit, hogy mit képzel el, akkor ez, amíg még nincs is meg forgatókönyvbe, de hogyha már le is van írva forgatókönyvbe, akkor te, hogyha nézel egy ilyen anyagot, neked már eleve képekben jelenik meg a fejedben a történet? Tehát, hogy nem tudom, elolvasol egy mondatot a forgatókönyvből, és már azon jár az agyad, hogy akkor ide mit lehetne így képileg, hogyan lehetne ezt megjeleníteni?
1: Egyértelműen igen. Van, hogy hamarabb jönnek ezek a képek, mint a sztori. Ez a legrosszabb, és akkor próbálom elmagyarázni, hogy mit szeretnék. Mondjuk legtöbbször mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy beülünk egy kávéra, és akkor megbeszéljük, hogy ki mit képzelt el. De sokszor van úgy, hogy egy telefonbeszélgetés során csak bedobunk egy ötletet, és gondolkozz rajta. És aztán nem tudom, van, hogy egy hónap múlva előszedjük, ki mit ötlött hozzá, ki mit látott bele. A mostani ötleteinkkel is úgy vagyunk, hogy feldobtuk nem is tudom mikor, pár hónapja, és akkor most kezdünk.

0: De hogy ilyen tizenéves rácok jönnek ezzel, hogy akkor mi most filmet szeretnénk forgatni, mennyire ütköztetek esetleg ilyesmi miatt akadályokba, vagy nem ütköztetek ilyesmi miatt akadályokba, mert mindjárt mindenki azt mondta, hogy oké, szuper, és ez jó ötlet, és maximálisan támogatunk.
1: Amikor még odajártam a Tompami alapiskolába, 9-es voltam, amikor ugye elindult a suli tévé, örültem neki, akkor is úgy próbáltam kicsit a szövegkönyvvel foglalkozni, ott is máskák örömmel megjegyezve, hogy rendezgetni. És ott mink, hát szabad így mondani, valamit letettünk az asztalra mind a ketten. Tehát volt, ha nem is teljes mértékben, de lehetett akar a szüleinkbe, vagy akar a tanárainkba annyi bizalom, hogy akar támogatásba, vagy pozitívan álltak hozzánk. Tehát negatív visszajelzést nem kaptunk, csak pozitívat, hogy próbálkozzatok, csináljátok, mert látják bennünk azt, hogy képesek vagyunk, akar egy 10 perces filmet is megcsinálni nagyon jól.
0: Gábor, gondolom, akkor te is hasonló véleményen vagy ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert mondtad, hogy például, amikor eszközökről volt szó, hogy akkor például az iskola is támogatott benneteket.
2: Így van, így van. Szóval ilyen szempontból tényleg nagyon szerencsések lehetünk, hogy mindenki mellettünk állt, és hát csak kedves szavakkal is, de biztatott minket. Az iskola meg tényleg úgy volt vele, hogy elvégre most már nem is, de Mati is az iskola volt diákja, most már mondhatjuk, hogy én is. De szerintem elmondhatjuk, hogy bármikor visszamegyünk oda, mindig kedves szavak fognak minket várni, vagyis nagyon remélem. De biztos vagyok benne.
0: Máté, nálad a film iránti érdeklődés, mint olyan, az hogyan alakult ki, vagy ez hogyan jött? Mert Gábor elmondta, hogy nála ez a filmezés, fotózás, ez kezdődött igazándiból az édesapja fényképezőgépével, tehát volt egy ilyen családi fertőzöttség. Nálad ez hogyan alakult ki? Ugye egyszerűen csak nézted a filmeket, aztán valamiért megakadt a szemed ezen azon, vagy pedig mi volt az? A film története, a mese, mert hát te eleve a mesékhez azért elég erősen kapcsolódsz.
1: Az igazat megvalva. Én eleinte így magát, tehát én nem a filmezésért voltam oda, hanem hogy láttam, hogy meg tudtam szervezni a dolgokat, hogy le tudtam írni, ami a fejemben van, hogy láttam magam előtt.
0: Tehát, hogy maga a történet, a mese, nem? Tehát az volt az, ami téged elkezdett mozgatni, ebből jött a többi?
1: Nekem nem az volt az elsődleges, hogy kamerához nyúljak, vagy akar felvegyek valamit, hanem ami megszületik a fejembe, egy jó gondolat, egy jó történet, amit át lehetne adni, annak a megvalósítása. És ahhoz, hogy én a gondolataimat, ami a fejembe megszületik, akar képileg, akar milyen gondolatként, ahhoz nekem kellett egy olyan ember, mint Gabi, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És így is akar a közös kis videókon, amit az osztályán meg Gabival csináltunk, az is hasonlóképpen volt. Tehát megszületett a gondolat, láttam magam előtt a történést, meg mindent, és ott volt nekem Gabi, aki ezt segített megvalósítani. Úgyhogy a közös munkánk ma teljesen az alapiskola óta mondhatni, hogy gördülékenyen halad.
0: A díjnyertes kisfilmetek, annak mi is a címe?
1: Jelenben élő múlt.
0: Erről már beszéltünk, hogy ez miről szól, édesapád gazdálkodásáról, tehát a gazdaságról. Eleve úgy fogtatok neki, hogy ezt majd valahova szeretnétek benevezni. Volt egy ilyen indítatás is, vagy inkább csak az, hogy hát így próbálkoztok, aztán majd, hogyha lesz belőle valami, akkor lesz, ha meg nem, akkor nem.
1: Arról tudtunk, hogy megrendezték ezt a ismét az éven is megrendezték a Szlovákiai Magyar Diákfilmfesztivált.
0: Az éven ez egész pontosan tavaly volt.
1: Tavaly. Tehát, hogy megkaptuk a felhívást, és született egy gondolat. Született egy gondolat arra, hogy meg kéne valósítani, meg kéne örökíteni ugye aput, és meg kéne örökíteni azt a, és át kéne adni azt az érzést, hogy milyen, amikor egy ember annyira kötődik akar a szüleitől kapott hagyatékért, jelen esetben ugye a gazdaság, amit hát ugye édesapám kapott a nagyapámtól, apai nagyapámtól, hogy ennek az átadása, és aztán az mellett, hogy csináltunk egy filmet, miért ne küldhetnénk be? Ugye itt ez a kettős érzés, hogy mink szabadjára engedhetük volna fantáziánkat egy félórás kisfilmbe, vagy egy félórás dokumentumfilmbe, de az a tudat, hogy ugye a felhívás csak 10 percre szól, kénytelenek voltunk sűríteni.
0: És akkor itt már Gábor hozzászól.
2: Hát, hogy igen, 10 perc a rövid film kategóriában a limit, és ezt mondjuk, hogy eléggé kisajtoltuk, mert hogy a

0: Vago programban ugyan 9.59, de a YouTube-on már 10 percként szerepel. Így tudtuk összesűríteni, úgyhogy eleinte nem is hiszem, hogy annyira ragaszkodtunk a filmfesztiválhoz. Nem ez volt az első, hogy muszáj valamit oda küldeni, hanem meg volt a gondolat, és ahogy közeledtünk a leadási határidőhöz, ami november 1-je volt eredetileg, úgy egyre inkább ahhoz formáltuk. Eléggé be is voltunk aztán ütemezve már az őszi hónapokban. Nyáron könnyebb volt haladni, úgyhogy addig aztán én összevágtam, mentünk Mátéval, megnéztük. Aztán kiszíneztük, megint megnéztük. Úgyhogy azért beletelt 2 hónapba, azért bőven, de eléggé be volt, tényleg október utolsó napjaiban fejeztük be, és úgy lett elküldve, hogy aztán Máté nem is tudom, 3 napot, vagy délután ott töltött, többé-kevésbé. Szóval az utolsó időszakban már tényleg teljesen rá lett formálva a filmfesztiválra.
1: Az őszi hónapokban nehezebb volt, gondolom, hogy az iskola miatt elsősorban, mert hogy akkor az embernek már egyéb teendője is van, mint a filmmel foglalkozni.
0: Így van, meg igazából egész évben mi úgy elég ritkán találkozunk amúgy, meg azt beszéltük a múltkor, hogy jó lenne a filmen kívül is találkozni valamikor, de egész évben mindenki szanaszét van, meg mással foglalkozunk. Ilyen egyszerűen. Mondhatjuk, hogy mostanában is a film tart össze minket bizonyos szempontból, mert tényleg akkor találkozunk legtöbbször. Ő mesél, én fotózok, szavalok, meg nem tudom, úgyhogy ez tart minket össze.
2: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Ádám Gáborral és Csank Mátéval, akik tavaly a szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválon rövid film kategóriában első helyezést értek el.

0: két hónap, meg hogy nyári forgatás, meg aztán még az utómunkálatok, és aztán végül is ősszel állt össze a határidőre tényleg a kisfilm, hogy be tudjátok küldeni a fesztiválra. De akkor tulajdonképpen, hogyha azt vesszük az első gondolatoktól, mikor Máté jött neked azzal, hogy te figyelj, erről meg erről lehetne forgatni egy filmet, odáig, hogy elkészült és megvolt az utolsó vágás is, és akkor te azt mondtad már, hogy oké, akkor ez most így kész. Mennyi idő telt el? Ezt úgy körülbelül ki tudjátok-e számolni? Az ötletelés, a filmforgatás, a vágás, utómunkálatok, ilyen technikai dolgok, hogy körülbelül ez mennyi volt?
1: Nagyon sokat tartott, mert ugye Gabi ezzel a paraszti világgal nem sűrűn találkozik. Az, hogy én nekem volt egy elképzelésem arról, hogy most akkor a tehenek, meg édesapom, meg nem tudom, hát el tudom képzelni, hogy nehéz dolga lehetett, hogy ő lássa meg előtt, hogy én mit szeretnék. Úgyhogy ő nem sűrűn látta a telepét, nem nagyon járta be. Úgyhogy erre is kellett időt szakítani, hogy akkor tényleg jöjjön el, nézzük meg, hogy hogyan is folyik az elképzelésem, hogy hol lenne jó.
0: Várjál, akkor ez azt jelenti, hogy először a városi gyereket be kellett vezetni a paraszti világ rejtelmeibe?
2: Így van, mert ez úgy volt, hogy június utolsó hétvégén, mert Matéró tudni illik, hogy egész júliust valahol tölti, egy hetet itt, egy hetet ott, ez most is így volt, úgyhogy június utolsó hétvégén lejöttem D-térbe, bejártuk a telepet, közben beszéltük az ötleteket, és akkor megint az volt, hogy hagytuk egy hónapot élelődni, bennem is, benne is, és aztán jöttem le megint, és aztán forgattunk. Úgyhogy azért nekem is így könnyebb volt, de igen, be kellett avatni a városi gyereket azért.
0: Most, hogyha egy ilyen operatőr szempontjából nézem, akkor ha lehet, hogy én is értetlen városi vagyok, nem tudom, de hogy tényleg, hogy mit kellett megtanulnia Gábornak, mit kellett esetleg másként néznie, vagy én nem tudom, a te szemeddel látnia?
1: Bele kellett cseppelnie a világba. Ebbe, hogy ha például kimegy az ember az óba, ott másként folynak a dolgok. Mert ott nem az van, hogy nézi az órát az ember, hanem ott például reggel kimegyen, vegyük azt 5 órakor, megeteti az állatot, akkor jön a csordás, szóval megvan az az élet kint a telepen is. Ő ezt nem ismeri, én igen. És hiába, hogy én kisebb korom óta kint vagyok a telepen, meg kikijárok, meg nem tudom, tehenet fejek, én láttam. A fejemben meg volt, hogy én mit szeretnék átadni.
0: Magyarul neked ez természetes volt?
1: Igen, én ebben nőttem fel, természetes volt, igen, hogy én mit szeretnék. És ahhoz, hogy én láttam, Gabi nem, és muszáj volt eljönnie, hogy ő is lássa, és úgy tényleg könnyebben ment a munka, amikor kimentünk, és akkor ő ma tényleg a vágóképeken gondolkozott azon, hogy honnan lehetne mit felvenni, mit beletenni, úgyhogy muszáj volt őt is belecsöppenteni abba a telepi világba.
0: Gabi, neked ezzel kapcsolatban milyen élményeid, emlékeid vannak? Mi volt ez, amit, hát nyilván valami újat hozott a te életedbe is, meg hát új tapasztalatokat, tapasztalásokat?
2: Megadom az igazat, Matének tényleg el kellett jönnöm ide. Szerintem igazából az egésznek a hangulatára rá kellett kapni egy kicsit, azért, mert tényleg nem találkozok ezzel minden nap, és azért jó volt bejárni legalább egyszer az egész telepet, hogy én is már konkrét vágóképekkel el tudjam képzelni. Aztán természetesen jött hozzá, amit ott helyzetben láttunk.
0: Voltak egyébként forgatás közben érdekes helyzetek, vagy már nevettek, akkor ezek szerint igen, ki kezdi?
1: Még csak a ilyen, hogy mondjam, próbafilmet csináltuk, gyűjtöttük az anyagot, vágóképeket.
2: Ennyi volt, ezt csak hozzátenném, hogy a hét elején még nem az édesapja fejt, volt fejönő, és mi elmentünk még két nap ilyen próbafelvételeket csinálni, visszajöttünk, átnéztük, mint kellene javítani, és aztán kezdtünk bele az éles munkába.
1: És amikor épp a lovaknál voltunk, ugye édesapám kiábrakolt a lovaknak, kajott itt eléjük, no. Hát véletlenül úgy jött, hogy a ló jött vele szembe, ő meg akarta fogni a lovat, de hát ugye a villámposztor, amiben arrán van egy cseppet közel állt édesapámhoz, cseppet ne csípta, és olyan szépen videóra lett véve, amikor elszentségíli maga ott édesapám, úgyhogy így egymásra néztünk Gabival, mondom, ezt benne hagyjuk. De azt végül nem tettük bele, de ez az egyik olyan momentum, amikor tényleg, hogy az még mindig megvan az a felvétel, azt jóra nézni.
0: Gabi, neked mondod, hogy neked valami más jutott eszedbe, más sztori?
2: Hát ez tavaly ez úgy nézett ki, hogy azért nekem is sok D-tér ismerősöm van, Szegről végről vannak rokoni szalag D-térhez, ami kapcsolnak. Úgyhogy mi összekötöttük tavaly a kellemeset a hasznossal, forgattunk, és közben jól éreztük magunkat. És volt egy olyan hajnalunk, hogy például 2-kor mentünk aludni, de ma 4:30-kor veredtünk ki a hegyen a napfelkeltét felvenni, mert hat menni kellett, de aztán meg is lett ennek a gyümölcset, jól elaludtunk, Pisti bácsi nagyon örült neki, aztán kaptunk is, mert 6-kor mentünk ki? 6-kor mentünk ki minden reggel, azért mi is elfaradtunk benne, de megérte.
1: Gabi nem sűrű járt le ezelőtt D-térbe. És amikor ugye barátok is, rokoni szalak is fűzik, azért elbeszélgettünk még jó soka este, kint a balkonon kívülve, esetleg sütögettünk, hogy valami kartyozik az ember, azért telik az idő. És amikor reggel fel kell kelni ma 5:30-kor, hogy te 6 órára kérjél a telepre, vagy akar 4 órakor kerjél, hogy ilyen 5 óra fele napfelkeltét fotózza.
0: Akkor már nem érdemes lefeküdni.
1: Hát akkor ennek mi lesz a bőtje? Mert ahogy Gabi is mondta, volt, hogy nem keltünk fel, amikor pedig édesapom jött, azt reggel forgattunk volna, és keltünk 8 órakor, úgyhogy 8 óra van ma, én ott fordultam a másik oldalomról, na jó van akkor.
0: Akkor mondjuk már félve mentetek ki a telepre, hogy akkor majd édesapád mit fog mondani, vagy azért annyira nem?
1: Ki sem mentünk, mert hát ugye 8 órakor ma kitalol az ember a telepen, ma a csordos kiment a tehenekkel, a fejőnő ma rég befejezte, ma ki is hűlt a tehennek a helyi, úgyhogy no. Utána azt édesapám hívott, hogy merre voltunk, és meséltem, hogy itthon.
0: De ugye ennek az volt a nagy előnye, hogy nem kergetett a tatár, tehát hogyha az egyik reggel nem sikerült, akkor talán be lehetett pótolni a következőn?
2: Így van, meg azért kicsit rá is bíztuk ezt a pillanatnyi alapotunkra, ház lehet így mondani. Voltak részei, amik konkrét elképzeléshez voltak kötve a filmnek, meg voltak olyan részei, amit tényleg a helyzet adta. De voltunk este is forgatni, azt hiszem, van olyan része, ami este van, pár pillanatkép, most elarultam a titkot.
1: Tehát jó kulisszatitkokat, ilyeneket el lehet mondani, ugye. Úgy kezdtük a felvételt, hogy nem reggel mentünk forgatni a reggeli fejést, hanem az esti fejést forgattuk le, és tényleg úgy volt beállítva, mint a reggeli.
0: Laikus mondjuk ebből észrevehet valamit?
1: Ebből az ember semmit nem vehet észre, csak ha nagyon szemfüles, akkor észreveszi, hogy valamikor édesapám a más monter ki van. Tehát ebből észre tudja venni, de nagyon apró dolgok. Egy monoton, hát no, monoton munka a fej is, tehát ugyanezt történik, begyön a tehen, megmossa, ráteszi a gépet, leadja a tejet, elmegy. Ugyanezt történik 15-ször, vagy amennyi tehen van, tehát ez egy nem változatos munka dolog a fej is. Úgyhogy ebből a laikus ember nem vesz észre semmit, mert tényleg próbáltunk olyan szemszögeket használni, amiről nem jönne rá.
0: Eljött az a pillanat, hogy igen, elkészült a film, mondtátok, hogy ez körülbelül 1 évig tartott, míg tényleg a pont rá került az íre, és beadtátok a versenybe. Vártatok egyébként pozitív eredményt, tehát, hogy úgy azért reménykedtetek benne, vagy azt mondtátok, hogy hát végül is mindegy, mi ezt megcsináltuk úgy, ahogy szerettük volna, és most majd ahogy esik, úgy puffan.
2: Szerintem mondhatom, hogy is. Azért reménykedtünk benne, hogy le tudtunk tenni őt az asztalra, amit majd más is fogja látni rajta, azt a belefektetett munkát, energiát, amit beletettünk. Viszont ez nem volt elvárás se egymástól, se magunktól szerintem, mivel olyat tudtunk alkotni, amire mi magunk büszkék lehettünk, és olyan lett, amire szerettük volna, és szerintem ez a legfontosabb, az önmegvalósítás. Úgyhogy szerintem mind a ketten nyugodtan feküdtünk le aznap este, hogy olyat alkothattunk, amit szerettünk volna, de azért mégis reménykedtünk benne, hogy ezt majd mások is értékelhetik.
0: Ugye a versenyen belül különböző kategóriák vannak, tehát hogy nem minden egy kalapba kerül, hanem azért vannak különböző kategóriák. Ez a film, ez melyik kategóriába került?
2: Ez a rövid film kategóriába került, ugye van még az animációs film, és volt régen, amikor még kezdtük, akkor volt dokumentumfilm kategória, mi ott kezdtük, és most voltunk a rövid filmben, de most az ki lett cserélve a dokumentumfilm ilyen kísérlet per klip kategóriába, és aztán még szét van osztva korcsoportokra, 10-től 14 éves korig és 15-től 19 éves korig.
0: Most ti melyik korcsoportba soroltátok magatokat, vagy te már akkor 15 voltál, Gábor?
2: Hát ugye úgy volt, hogy a filmkészítés akkor még 14 voltam, és mire eljött a gála este, addigra 15, de már te idősebb, úgyhogy természetesen az idősebbbe küldtük volna így is, úgy is, de én éppen úgy súroltam, és félig itt, félig ott voltam.
0: Jó, de akkor ezt ezek szerint nem vették annyira komolyan. Mennyi idő telt el a film leadásától egészen addig, míg tulajdonképpen ti kaptatok valamilyen visszajelzést vagy hírt, most nem arról, hogy oké, köszi, megkaptuk, hanem arról, hogy hát milyen eredményt értetek el.
1: Ha jól emlékszek vissza, akkor a galaest az Kassan az év novemberében volt, ahol felmentünk édesapámmal, felvitt minket, jó szíve, és...
0: A főszereplő.
1: A főszereplő, igen, természetesen. És együtt végigülhettük a galaestet, meghallgathattuk a kritikákat, mint pozitív, mint negatív kritikákat, építő kritikákat, és ott volt a két készítő, és ott volt a főszereplő is a gálaesten.
0: Milyen volt ott lenni a gálaesten, és hát Máté mondja, hogy voltak kritikák is, pozitív is, negatív is, tehát hogy azért nyilván a szakmai zsűri elmondta a véleményét. Milyen kritikát fogalmaztak meg veletek kapcsolatban, akár pozitívat, akár negatívat, meg nektek ez mondjuk mire volt jó? Jó volt-e arra esetleg, hogy nem tudom, hogyha jövőben ugye készítetek valamit, akkor ebből azért tudtok tanulni?
2: Hát most mindet nem tudom felsorolni, össze vannak írva, de mondjuk a legfőbb dolog, ami most eszembe jutott elsőre, az a hangnak a kitöltése volt, hogy sok volt az ilyen üres járat a hangban. Azért igazából, mert próbálkoztunk, kerestünk, gondolkoztunk rajta, de arra jutottunk, hogy most mivel töltjük ki, ott csend van. És vettünk fel egy rakat hangot, ott is a helyszínen a fejőgépnek a kattogásától elkezdve minden, tényleg minden apróságot, de ez volt az egyik. Aztán a másik meg, hogy szerintem volt ilyen, hogy monoton volt tartalmilag. Nem tudom, szerintem mindenképpen pozitív dolgok ezek olyan szempontból, hogy szakmai zsűri ült ott tényleg. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy ők ezt azért mondtak, hogy minket fejlesztenek. Mindenféleképpen a negatív kritikát is pozitívként kell szerintem megélni, és abból lehet csak építeni.
0: Na most azt a beszélgetés elején már elmondtátok, hogy a jövőről nem nagyon szeretnétek beszélni, tehát tulajdonképpen arról, hogy mi készül, de az a helyzet, hogy hát mégiscsak itt ülünk D-térben, Mátéknál. Nyilván nem véletlenül, mert hogy Gábor is itt van, és akkor most ti itt modern kifejezéssel élve brainstormingoltok, vagy valami hasonló folyik, szóval valami ügyködtök.
2: Hát a sok apró dolog mellett, amit amúgy csinálunk, igen, igazából DT-re székhelyünk az egyik, a másik a kávézó. Hát igazából mennyit aruljak el?
1: Ugye mindig van valamilyen elvetemült, akar valami szép ötletünk, amit meg lehetne valósítani. És idén, most ez évben Gábornak volt egy olyan ötlete, hogy csinálhatnánk portréfilmet, méghozzá Nagy Ferenc Kati nénivel, és én először bar félve, mert ugye ott portréfilmet még életemben én, hogy nem csináltam, először még félve gondoltam bele, utána viszont egy fantasztikus ötletnek gondoltam, járt az agyunk, és most már viszont egy egész jó fázisban haladunk.
0: Kati néni, hogy fogadta, mit szólt hozzá?
2: Először szerintem azért gondolkozott rá, hogy elfogadja ezt, vagy nem, vagy beleegyezene ebbe, vagy nem, viszont ahogy telt az idő, mert azért mi sem akartuk razudítani ezt elég hamar, adtunk neki időt, hogy gondolkozzon rajta, de először úgy kettős érzés volt benne szerintem, aztán pedig reméljük, hogy örült neki. De szerintünk igen.
0: Szóval, hogy most már folyamatban vagytok ezzel a filmmel is.
1: Valójában igen. Jelenleg is, tehát egyfajta eszmecsere folytatódik ez alatt a hét alatt, amikor Gabi ugye lejött hozzánk D-térbe, és tényleg gondolkozunk rajta, hogy mit lehetne, hogy lehetne, lebeszéljük akar olyan emberekkel az eszközöket, amiket kölcsönözünk, tehát erre jó ez a hét, hogy együtt egymásra hangolódjunk rá filmezésileg.
0: Titeket, hogyha nem a közös filmetekkel, vagy filmeitekkel kapcsolatban ismernek a helyiek, akkor is nagyon sokan ismernek meg tudnak rólatok, meg hallottak rólatok. Máté, te nagy mesemondó vagy. Ne rázd a fejed, tényleg az vagy. Gábor, te pedig, hát ahogy a beszélgetés közben mondtad is, hogy te nagyon sok, te szavalsz is meg, hogy nagyon sok mindennel is foglalkozol, még a filmezésen kívül, hát ilyen tanulmányi versenyek, meg hasonló dolgok, tehát hogy minden lébek alá vagy, és a város polgármestere téged az iskola év végén kitüntetett. Tehát, hogy azért mondjuk ez sem akárkivel történik meg.
2: Mindenképp nagy megtiszteltetés volt azért, hogy most már hivatalosan is elismerést kaptam arról, hogy azért csináltam pár dolgot egy-két év alatt, úgyhogy mindenképpen nagy öröm volt, meg szerintem azért otthon is.
0: Nagyon szép tanulmányi eredményeid mellett azért azt is említsük meg, hogy például most már, mint képi ember, tehát fotóst kezdenek téged foglalkoztatni, vagy jönnek megkeresések, mondjuk, hogy nem csak a Mátéval dolgoztok együtt, hanem most már kezdenek rád felfigyelni?
2: Mondhatjuk, hogy igen, de ezek még inkább csak ilyen ismerősi alapon, természetesen ingyen. Most, amit elkezdődött még tavaly össze, Zsé Kati nénivel szoktam járni, a koncertekre főleg fotózni.
0: Tehát, hogy ez tulajdonképpen a kultúrház megkeresése valahol Zsé Katin keresztül.
2: Valahol igen. Ami úgy kezdődött, hogy én is rákérdeztem, hogy nem-e kell esetleg kép, mert azért valljuk be, most várhatom én azt, hogy majd megkeresnek engem Amerikából, de nem fognak. Azért utána kell ilyeneknek járni. Szóval most már igen, a kultúrháznak is járok fényképezni. Főleg a komoly zenei koncertekről van itt szó, bár most már nyáron voltam pár jazz koncerten is. Igazából nagyon élvezem, tehát hogy ez az, amit szeretnék csinálni.
0: És akkor Gábor, te most fejezted be az alapiskolát, hova tovább, vagy hogyan tovább?
2: Hát jelenleg úgy néz ki, és most már ez így is lesz, Kassára fogok tovább menni a Marai Sándor gimnáziumba. Onnan meg még nem tudom, vannak elképzelések, de nem akarom előre ezt megmondani magamnak. 4 év még hosszú idő, sok idő, ez még nagyon változhat, de azért örülnék neki, hogyha ezt a filmes dolgot tudnám tovább vinni.
0: Máté, te pedig, hát egyrészt ugye a mesemondást azt már említettük, de veled meg édesanyáddal már készítettem is egy beszélgetést, mert hogy édesanyád kerámiával foglalkozik, aztán te is úgy tulajdonképpen belecsöppentél ebbe a világba, és te is elkezdtél egy kicsit így kerámiázni, sőt korongozni is. Mondjuk te is nyertél már a tanulmányait kapcsán is mindenféle versenyeket, mert barista versenytől kezdve bármi egyébről is beszélhetünk. Te sem vagy éppenséggel ez az unatkozós típus.
1: Szóval az is közös egymásba, hogy ami kézműves dolog, én ezt kipróbálnék mindent. Elsajátítanom a tudós benne, tehát mondhatni, hogy én is ilyen minden lében is kanol gyerek vagyok, mert ahogy a főzés, úgy a korongozás, a kézműves dolgok, a filmforgatás, nem tudom mi, mindenütt is, ahol lehet kipróbálni minden újat.
0: Sőt, a gazdaság dolgaiban is azért te otthon vagy.
1: Sőt, azért, amit eddig életem során magamba szítem, azért azt, mint hogy vagy anyatejből, vagy a tapasztalatokból, azért az ott van benne. Gazdasági oldalon, ugye? Mezőgazdasági oldalon. Az iskolai dolgok meg az zajlik azért az iskolába is.
0: És neked van-e olyan elképzelésed, vagy gondolatod, hogy te tulajdonképpen hol szeretnél kikötni, vagy mivel szeretnél foglalkozni. Mert az itthoni gazdaság ez egy adott dolog. Tehát, hogy akár azt is csinálhatod. Hát Gábor mondja, hogy ő ezt a filmes nyomvonalat ezt szeretné követni. Neked mennyire vannak ilyen ambícióid? Meg annó még egy kis kávézóról is szó volt.
1: Tartsa mondos, hogy sok vasat a tűzben nem éri meg tartani, mert abból nem lesz jó dolog. Amire én rá koncentrálnék, hogy akkor most egy dolgot csináljak, de azt rendesen, az pedig a gasztronómiai oldal. Tehát minél több dolgot elsajátítani elméletbe, gyakorlatba, tapasztalatba, a konyhon. Ez az, ami olyan, ami tényleg közel alhozzom, szívesen foglalkozok vele. Hogy most vagy kikötök egy magánvállalkozásba, gondolok itt falusi turizmusra, vagy gondolok itt saját étteremre, gondolok itt kávézóra. Ezt nem lehet tudni, mert egy 17 éves gyereknek a fejében még ilyen dolgok nem világosodtak még annyira, hogy én pontosat tudjak mondani. Mert még nem látom, hogy mit hoz az élet. Nem tudom, hogy itt maradok én, nem tudom, hogy elsodor az élet máshova. Szóval, hogy nem tudja az ember, hogy mi varja, mi jön még.
0: De azért nálad egy ilyen különlegesség lehetne egy, ahogy mondod, a falusi turizmuson belül éttermet nyitni, mert hogy aztán neked alapanyagod, az lenne hozzá nem is akármilyen.
1: Az ilyen dolgokat, hogy otthonról, hogy például házi alapanyagokat, ezek olyan előírások vannak rá, olyan szabályok, amik vagy nagyon bele kell látni az embernek, vagy kell egy jó ügyvéd. De ezek majd más témákra vezünk lassan. A lényeg benne, hogy tényleg ügyesen kell csinálni, meg azt kell csinálni az embernek, amit szeret. És ha azt csinálja, akkor boldogan kell fel minden reggel.
0: A mai Gömörben a helyzetben Ádám Gáborral és Csank Mátéval beszélgettem, akik tavaly a szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválon rövidfilm kategóriában első helyezést értek el.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez, ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől, a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 13-i adásának ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió. Rozsnyó, FM 105,9. Pátria Rádió. A Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása nagyobb beleszólást kér a mentőszolgálat hálózatának kialakításába. Jemenben már 81 halálos áldozata van a húszik és a kormányerők összecsapásainak. Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Útmutatót küldött az oktatási tárca az iskoláknak szeptember 15-ével kapcsolatban, amely idén is államünnep, de nem munkaszüneti nap. Több megoldás is lehetséges, de a minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy igazgatói szabadnapot csak alapos indokkal lehet elrendelni. Az első lehetőség, hogy 15-e rendes munkanap lesz az iskolákban, de ünnepi pótlékot kell fizetni. A másik megoldás, a munkaadó és a munkavállaló megállapodik, hogy az ünnepi munkáért szabadnapot vehet ki a dolgozó legkésőbb 2026. december 31-éig. További lehetőség, hogy a munkavállaló rendes szabadságot vesz ki erre a napra. A tárca azt javasolja, hogy a szabadnapok későbbi kiadásakor vegyék figyelembe annak hatását az iskolai oktató-nevelő munkára. Nagyobb beleszólást kérnek a szlovákiai önkormányzatok a mentőszolgálat hálózatának kialakításába. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azt kérte Kamil Saskó egészségügyi minisztertől, hogy az ügyeleti egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságban a szervezetnek is legyen egy állandó képviselője. Az MOSZ szerint a városokat és községeket már a döntések előkészítésébe is be kell vonni, nem csak akkor, amikor a rendszer főbb paramétereit már meghatározza. Az önkormányzatok szerint ők ismerik legjobban a helyi közlekedési viszonyokat, a lakosság igényeit és az egyes térségek sajátosságait. 9 magánszemélyt és egy jogi személyt gyanúsított meg bűnszövetségben elkövetett pénzmosással a szervezett bűnözés elleni hivatal. A becslések szerint legalább 2,9 millió euró bűncselekményből származó jövedelmet moshattak tisztára, tájékoztatott Roman Hájek, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Az ügy egy nagyszabású nemzetközi adócsalási nyomozáshoz kapcsolódik, amelyben az előzetesen becsült kár meghaladja a 26 millió eurót, folytatta Hájek. Az eljárás az Európai Ügyészség felügyelete alatt folytatódik, bővebb tájékoztatást akkor adnak, ha a nyomozás állása lehetővé teszi, zárta a szóvivő. Élesen bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt Javier Milei argentin elnök. A chilei Santiagoban rendezett madridi fórumon Milei azzal vádolta a spanyol kormányfőt, hogy megkönnyíti az ellenőrizetlen bevándorlást, és ezzel szerinte veszélybe sodorja az ország jövőjét. Az argentin elnök korrupcióval is megvádolta Sánchezt, és rendkívül sértő kifejezésekkel illette. Milei egyúttal általánosságban is élesen támadta az európai baloldali politikusokat. Legalább 81 halálos áldozata van a jemeni húszik és a kormányerők közötti összecsapásoknak. A harcok tegnap törtek ki, miután a húszik szárazföldi offenzívát indítottak a Vörös-tenger partvidékén és Taiz környékén. A halottak között 39 kormánykatona és legalább 42 húszi lázadó van. A kormányerők szerint a húszik megpróbálják elvágni a stratégiai fontosságú Mokka kikötővárost a kormány ellenőrzése alatt álló területektől. Jement már több mint egy évtizede polgárháború sújtja.
0: Időjárás.
1: Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, meg-megélénkülő nyugatias, a nyugati országfélben inkább északnyugati, keleten inkább délnyugati irányú széllel. A délutáni órákban zavartalanabb napsütés, a valószínűbb, itt-ott gyenge fátyol felhőzettel, csapadék nem várható. Napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Dosztojevszki soron a rakpart felé haladva körülbelül 10 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül radar méri a sebességet Kassán, a Szécsi út elején a városból kifelé vezető irányba. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Pátria Rádió. Őkete Reves. FM 106,7.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben ismétlést közvetítünk a szerdai nappaliból. Tartsanak kérem velünk! Sok gyermek küzd valamilyen tanulási nehézséggel, gondot okozhat az olvasás, az írás vagy a figyelem, mások beszédfejlődési, viselkedési vagy egyéb fejlődési problémákkal szembesülnek. Ezekben a helyzetekben különösen fontos lehet a megfelelő szakmai segítség. A Dunaszerdelyen működő Melioráció Központ gyógypedagógusok, logopédusok, pszichológusok és más szakemberek közreműködésével segíti a gyermekeket és családjaikat. A napokban Kása Ildikó gyógypedagógussal, a Melioráció alapítójával és szakmai koordinátorával beszélgettem a központ munkájáról, a közelmúltban történt vezetőváltásról, valamint elsősorban az általa kidolgozott, az olvasás és írás elsajátítását segítő Kása metódról. Vendégem Kása Ildikó gyógypedagógus, a Melioráció Magángyógypedagógiai Fejlesztő Központ alapítója és szakmai koordinátora. Üdvözlöm, mi nálunk, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Ja, augusztus 1-től változás történt a Melioráció vezetésében, 9 év után már nem ön tölti be az igazgatói tisztséget. Miért érezte úgy, hogy most érkezett el ennek a váltásnak az ideje?
2: Hát a Melioráció már olyan fejlettségi szintre került, óriásit léptünk, és fejlődtünk, ami azt jelenti, hogy a 2017-es évben, amikor alakultunk, egy gyermekfejlesztő központ működött, ma már a Melioráció egy prevenciós tanácsadói központ, ami igazából már benne van a iskolagyi minisztérium hálózatában, és már olyan feladatokat lát el, ahol igazából a jogot és a törvényeket betartva januártól egy olyan változást hoztak, ami abban rejlik, hogy a fenntartó és a tulajdonos már nem töltheti be az igazgatói szerepkört. Attól függetlenül én már régóta készültem, hogy kiválasztjam igazából a megfelelő igazgatót, vezetőt a központ élére, mivel akkorát növekedtünk, hogy a növekedési arányunk szerintem az egy évvel ezelőttihöz mindig 100%-ot ugrunk előre, ami igazából szakemberek, kapacitás, kliensek száma, és rendkívül sok a munka. És így én azt gondolom, hogy két rész is, ami indokoltá tette azt, hogy lépjük meg ezt. Úgyhogy így jogilag elindítottuk a pályázati kiírást, és nagyon örülök, hogy Pelecki Anna Mária, logopédus kolléganőm, akivel 5 éve dolgozom együtt, elvállalta a felkérést, hogy ő is pályázzon, és úgy gondolom, hogy a pályázati szakbizottság, tehát a elbírálói szakbizottság egyértetően őt választotta, és én ettől borzasztóan boldog vagyok, mert úgy gondolom, hogy Anna Mária rendelkezik mindazon szakmai tapasztalatokkal, óriási szaktudással, és valamint olyan vezetői tapasztalatokkal, amivel a munkánkat úgy mondhatnám, hogy megoszthatjuk, és bizonyos feladatokat ő tud ellátni majd. Úgyhogy rendkívül örülök, hogy ilyen igazgatónőt nevezhettem ki augusztus 1-től.
1: Alapítóként, gyógypedagógusként, szakmai koordinátorként melyek lesznek most a legfontosabb feladatai?
2: Ezt a szerepkört ugye én folyamatosan végeztem eddig is. Sokkal több időm marad. Igazából lehet, hogy egy picit többet tudok újból vállalni gyermekfejlesztésekből.
1: Hogyha egy kicsit visszatekintünk, honnan indult annak idején a Melioráció, milyen elképzeléssel hozták létre, és ehhez képest hol tart ma a központ?
2: Hát 2017-ben, novemberben nyitottuk a központot, és igazából tényleg azzal a céllal, hogy magyar gyermekek és családok számára magyar nyelven is elérhető legyen, ilyen megfelelő szakmai segítség. Hát kezdetekben ugye mindenki főállásba dolgozott, és délutáni órákba próbáltam magam köré fogni azokat a Pozsonyban fellelhető szakembereket, akik rendelkeznek egy kis szabadidővel, és akkor megpróbálunk, igazából a fejlesztés volt a szakterület néhány órában. 5 évvel később, amikor igazából már arra a szintre jutottam, mindamellett ugye én dolgoztam pedagógusként és gyógypedagógusként is a Duna utcai alapiskola és gimnáziumban, nagyon hosszú éven keresztül, és amikor azt a döntést hoztam, hogy most már visszaköltözöm Pozsonyból haza, és akkor talán most jött el az idő, hogy főállásba és nagyon komoly teljes bedobással csak a melliorációra fogok fókuszálni, és akkor megalakítunk egy ilyen, tényleg egy komoly központot. Úgyhogy 5 évvel ezelőtt Dunaszerdai vonzás körzetében indultunk, akkor találkoztam a mostani kollégáimmal, találtam meg a gyógypedagógusokat, pszichológust, logopédust, akikkel ugye elkezdtünk először kezdetekben 3-an, majd 4-en tényleg főállásban dolgozni, és úgy gondolom, hogy folyamatosan képeztük magunkat, és a fejlesztésekből az 5 évvel ezelőtti igények azt mutatták, hogy nagyon fontos lenne igazából a diagnosztikára. Tehát, hogy azon a területen is tudjunk segítséget nyújtani, és hát ez az 5 év, ez egy ilyen írtatlan, borzasztó, nagyon sokat dolgozó, és rendkívül sok képzés és tanulási folyamaton mentünk keresztül, és hát, hogy megtanultuk a diagnosztikát, megtanultuk a komplex diagnosztikát, és úgy döntöttem 25-ben, hogy akkor megpróbálnánk azt, hogy már elismert jó működő diagnosztikát végeztünk, és ugye ehhez kapcsolódva ugye a fejlesztéseket is, de hogy próbáljuk meg, és akkor tudunk igazán segíteni, és kiegészítőként a többi tanácsadóval működni, és segíteni a családokat is, hogy talán, hogyha mi is be tudnánk jutni az iskola rendszerbe, mint magán központ, akkor ugye hatékonyabban tudnánk a mi szakvéleményeinket is ugyanúgy elfogadnánk, és a támogató javaslatokat és megsegítő javaslatokat is ki tudnánk intézmények számára, és ugyanúgy. És hát ez a csoda folytán 1 évvel ezelőtt augusztusban történt, augusztus 10-20-án körül, amikor megjött a minisztériumból a jóváhagyás, hogy igen, besoroltak bennünket. Ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai elismerés, én úgy gondolom, hogy egyetlen olyan magyar magán intézmény bejuthatott az iskola rendszer magán központjai közé, iskolái közé. Úgyhogy ma ott tartunk, hogy ugye annyit nőttünk ez alatt az 1 év alatt, újonnan, mióta megkaptuk, tehát megint rengeteget tanultunk, tehát tanultuk a támogató intézkedéseket, a komplex diagnosztikát továbbra is, és 100%-kal növekedett a klienseink száma, ugyanúgy ezáltal megint csak növelni kell úgy mondanám, hogy a szakembereink számát is.
1: Kik azok a gyerekek, családok, akik ma leggyakrabban önökhöz fordulnak, milyen problémákkal, milyen nehézségekkel találkoznak a legtöbbször?
2: Az, hogy az írás és a tanulási nehézségek, ez egy, én már így mondanám, hogy ez egy standard, tehát ez állandóan van. Nagyon sok nyelvi és beszéd problémával foglalkozunk. Specifikálottunk és kimondottan akkora igény van az ADHD és az autizmus szakszerű diagnosztikájára, ami igazából lehet érintett magas IQ-val, alacsonyabb IQ-val, autizmus, ADHD, megkésett beszéd, diszfázia, és ezek mellett még egyértelműen viselkedési zavarok, intellektuális képességzavarok, tehát nagyon-nagyon sok mindennel fordulnak hozzánk. Ugye 5 évvel ezelőtt kezdtük el a korai fejlesztést, tehát én kisgyermekekkel nem foglalkoztam, én igazából jobban az iskolás korosztályra, de mi, ahogy lekerültünk Szerdahely közegébe, tehát ott nagyon sokan, tehát mivel én azért ópedagógusként is dolgoztam a pályám kezdetén, tehát azért ott van valami kis tapasztalatom, de ezen a területen is nagyon komolyan elkezdtünk szakképzésekre járni, és a legfiatalabb kis kliensünk 1,5 éves. És itt ebben a szakaszokban, tehát a korai fejlesztésben, akik még esetleg nem járnak óvodába, vagy már óvodába járnak, de nehézségeik vannak, akár a beszéddel van, ott van bármi olyan bonyolultabb összetevő, amit tényleg szakszerűen ki kell vizsgálni és találni rá hatékony fejlesztést. Úgyhogy tényleg sokrétű. Tehát az egész piciktől foglalkozunk a felnőttekkel is, tehát fiatal felnőttek is gyakran keresnek bennünket, akik igazából kíváncsiak esetleg érettkorba arra, hogy esetleg rendelkeznek-e autizmussal vagy ADHD-val, mivel néhány tünetet magukon észleltek.
1: Ja, a szlovákiai magyar családok számára különösen fontos kérdés lehet az anyanyelv. Mennyire lényeges, hogy egy magyar gyermek magyar nyelven is hozzáférjen a diagnosztikához, fejlesztéshez és általában a szakmai segítségekhez?
2: Hát ez a legfontosabb. Tehát a melioráció is ezért jött létre, és igazából a munkásságom is. Tehát, hogy minél többen legyünk, mert amikor én elkezdtem valamikor is dolgozni, az volt a probléma, hogy nem tudok elküldeni magyar szakemberhez, hogy kivizsgálja a magyar nyelvű kisgyermeket. Tehát próbálták, majd fordítunk, meg szlovákul kérdezünk, akkor is mondtam, hogy nagyon fontos, hogy minél többet mutassuk meg a szakmát, tanítsuk a szakmát, mondjuk azt, hogy csináljátok, gyertek, mert a magyar gyerekeknek szüksége van arra, hogy tanuljatok pszichológusnak, tanuljatok gyógypedagógusnak. Ennek mindig híve voltam, és én azt gondolom, hogy támogattam is akár az egyetemen tanulókat, hogy ha lehet, akkor magyar intézménybe menjenek dolgozni. Ez egy alap, tehát jó vizsgálatot, jó diagnosztikát és jó fejlesztést nem lehet egy idegen nyelven elvégezni.
1: Vendégem továbbra is Kársa Ildikó, gyógypedagógus, a Melioráció Magán Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ alapítója és szakmai koordinátora. Térjünk át a Kársa metódra, hogyan született meg ennek a módszernek az ötlete, és mi motiválta önt a kidolgozásában?
2: A Kársa metód, ami igazából módszer, de nem csak az olvasás és az írás foglalja magába, tehát nem csak annak a módszere. Itt majd az elkövetkező időszakban igazából több módszert fejlesztettem ki a sok éves munkásságom során. Az első és a legfontosabb terület, amivel ezt a módszert elneveztük, az olvasás és az írásnak a támogatása, ami azért fontos, hogy mint ahogy felsoroltam, hogy mi minden jellegű problémákkal keresnek bennünket, és hogy úgy mondanám, hogy talán az olvasás és az írás nehézség, diszlexia, diszgráfia, azt mondhatnánk az ilyen komolyabb problémákhoz, hogy hát ez talán enyhe, de viszont óriási problémákat tud okozni a későbbiekben, hogyha itt valamilyen oknál fogva nem kezdjük el ezt valamilyen szinten fejleszteni, és hát vannak rá fejlesztő módszerek, és hát a sok éves tapasztalatom, és mivel én azért tanítottam alsó tagozaton, és akkor volt szerencsém kipróbálni az olvasás és az írás tanításának minden szegmensét, tapasztaltam is ott azokat a dolgokat, amik azáltal, hogy ahogy ment a folyamat, és ahogy vittük a tempót, hogy lehet, hogy a 20 létszámú gyerekből 16-17-nél az rendben volt, tudta vinni a tempót, nem volt probléma, de 3-4 igen, ma már, ahogy fordulnak hozzánk és vizsgáljuk a problémákat, észrevettük az elmúlt időszakban, hogy ugyanaz a probléma és ugyanaz a betűtévesztés van már legalább 5-6 éve. Valamiért az apró részletek, amik úgymond nem fixálódnak és nem rögzülnek, vagy az miatt, hogy azt gondoljuk, hogy némelyik gyereknek a tempó gyors, tehát az olvasás írás tanításának a tempója gyors, mert a módszer nagyon jó, tehát a tankönyvek viszont nagyon jók, amiket használnak a magyar iskolákban. De valami mégiscsak van, ami miatt nagy létszámú gyermek jelentkezik azzal hozzánk, hogy enyhe betűtévesztése van, és ha azt időbe orvosoljuk, korrigáljuk és kap rá fejlesztést, akkor tehát amikor már tényleg a szövegértés stádiumába kerülünk, és ami mennyire fontos a tanuláshoz, hogy ugye a szövegértés azt jól tudjuk, és azt ne okozza azt, hogy én esetleg betűtévesztek, és nem jól értelmezem a mondatot és a szót. És hát ugye módszereket próbáltam a sok éves munkásságom során,

0: kezdnek azzal, hogy valamilyen nehézség van, akkor mindig az alapokhoz kell visszamenni, mert a betűtévesztés az alap. Tehát az, hogy valamilyen betűt tévesztek, tehát akkor betűszint, szótagszint, szószint, és utána lehet egy mondatszint. És hát itt a színek nagyon sok esetben, tehát itt azért mi több száz, akár ezer esetről is beszélünk, ahol bevált és jól működött. De kapacitásunk azáltal, hogy nincs már ezekre a fejlesztésekre, és hát bevontuk a szülőket, de nagyon sokkal sem módszer, ami van, az azon alapul, hogy bevonok valakit pluszba, mert nem tudok annyi fejlesztő órát, sőt, hiába tanítottam meg a kollégáimat, tehát nem tudunk annyi fejlesztő órát vállalni, hogy mindenkinek tudjunk segíteni, és ezért általában az édesanyáknak, tehát munkafüzetet hazaadtuk, elmagyaráztuk, megtanítottuk hetek után, tehát hogy napi szinten lehessen ezt gyakorolni, és én úgy gondoltam, hogy mit csináljunk ezzel a sok olyan gyermekkel, akik szeretnének hozzánk járni, vagy esetleg meg tudnánk ezt előzni, hogy ne kelljen, mit tudom én, második fél év elején már jönnek, mert betűtévesztés van, és abból már olvasási nehézség, tanulási, írási nehézség van, és hát akkor megalkottam ezt a, mondanám azt, hogy írás és olvasás segítő módszert, ami igazából az egyik a betűkaland, és a másik pedig a szótagok világa, ami nagyon komolyan lehet egy gyakorló segédmunkafüzet, de a színkódolással igazából lehet egy segítő, kiegészítő, gyakorló felület, ami valójában módszert adok, mert hogyha a szülők és anyukák otthon meg tudták csinálni, akkor lehet, hogy a pedagógusok is. Tehát, hogy adnánk egy lehetőséget, lehet, hogy meg tudjuk előzni azt, ha már előre megyünk, és adunk a pedagógusoknak egy olyan eszközt és módszert a kezükbe, hogy már akkor az apró eltérő betűknél, vagy a problémás betű, ami 80%-ban ez szokott kijönni, hogy akkor ők már a tanulás folyamatában tudjanak. Tehát ez ilyen talán prevenció, megelőzés.
1: Hát, ha jól értem, ez nem konkrétan, vagy kizárólag csak a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára javasolt, vagy alkalmazható, hanem ennél szélesebb körben is használható?
0: Igen, szélesebb körben használható, mert ugye megalkottunk egy általánost, és igazából én mindenképpen azt szerettem volna, hogy érdekli ez a tanárokat, az alsó tagozatos tanárokat, kell-e nekik valamilyen segítség, jó-e lenne valami, és akkor jött el az az ötletem, hogy akkor néhány iskolába elviszem, megmutatom, próbált ki, mit szólsz hozzá, segítene, ez igazából bele tudnánk rakni az olvasás és az írás tanításának a folyamatába. Amikor ők is mondják, hogy mert mindig keresünk valahol gyakorló felületet, mert egyszerűen gyakorló felület nem elég. Tehát nagyon jók a tankönyvek, de nagyon kevés a gyakorló felület, és az érdekes. Tehát, hogy egy picit játékos, más, mert színekkel dolgozunk. És akkor jött az ötlet, hogy akkor 13 iskolát kerestem meg országszerte, ahova meg is nézném 13 alapiskolát, ami ugye Pozsonytól Kassáig próbáltam utazni és megejteni itt kerületeket, ahol 513 munkafüzetet osztottam szét, adtam oda az első osztályos tanulóknak. Tehát áprilisban kezdtem, hogy amikor ők már megtanulták, tehát már megtanulták a szinte azt mondhatom a betűk 90%-át, és hogy tesztelnék-e igazából ezt a munkafüzetet a tanítónénik a gyerekekkel ismétlésként, tehát hogy egy olyat alkossunk a visszajelzéseik alapján, hogy ez jó benne, ez ne, ezt változtassunk, hogy milyen jó, hogy lesz egy ilyen valami, hogy nem kell állandóan kutakodnunk és valahonnan lehúzni, keríteni gyakorló anyagot, és hát a munkafüzeteket, ahogy kipróbálták, igazából 6 iskolát kértem meg, mivel aztán átléptünk már nagyon a júniusban, amikor már mindenki fáradt volt évvége fele. Megvallom őszintén én is, hogy szervezünk módszertani napot abban a 6 iskolában, ahol a ővonzás körzetükből hívjunk meg néhány úgymond iskolát, vagy pedagógust, akiket érdekelne a módszer, és akkor én elmennék, és akkor bemutatnám ott, és bemutatnánk a munkafüzeteket nekik is, és elmondanák abból az iskolából a tanárok a tapasztalatokat, és hát, hogy közösen gondolkodjunk, hogy akkor alkossunk egy olyan szuper munkafüzetet, ami segítené az első osztályos pedagógusok munkáját. Ebbe a 6 módszertani délutánon, amit meghirdettem, 131 pedagógus jelentkezett. Évvégéről beszélünk, és ez 44 oktatási intézményből. Tehát mindenhonnan valaki

0: eljött. Ez egy olyan szám, arra, hogy fáradtak voltak, utolsó két hét volt már hátra, amikor azt mondtam, hogy leállunk, nincs tovább. Tehát menjenek mindenki szabadságra. Ezek a számok szerintem magukért beszélnek. És a javaslataik alapján egy gyönyörű betűvilág és szotakok világát alkottunk meg, ahol mondták, hogy a betűk tanításának a sorrendje úgy legyen, ahogy a tankönyvben van, tehát, hogy párhuzamosan tudjuk, hogy egybe van, tehát, hogy a módszernek az is a lényege, hogy gyermek nem csak látja a betűt, esetleg színnel kódolja, de mindjárt lehetősége van kimondani, de leírni is. És ugye, hogy a betűszint, a szótagszint, és igazából a szószinttől eljutunk egész a mondatszintig, tehát, hogy egész 10 hónapon keresztül tudják használni. Rendelnek magánszemélyek, nem csak iskolák, külön gyógypedagógusok, asszisztensek, akik asszisztensként dolgoznak iskolákba, hogy szeretnék használni, mert ugye ennek van egy másik verziója is, ami javasoljuk a második osztály elején használni. Nagyon sok szülő ír nekünk, és szeretné gyermeke számára megvásárolni, hogy igazából az olvasás és írás tanítási folyamatában, ha már bizonyos iskola nem is vesz részt, ő szeretné ezt otthon használni. Úgyhogy per pillanat itt tartunk.
1: Jól értem akkor, tehát ez a módszer, ez lényegében egy közös munka gyümölcse. Még az érdekelne, hogy valóban, amikor említette azt, hogy voltak közös foglalkozások is, hogy milyenek voltak a visszajelzések is, mik voltak az igényeik a tanároknak elsősorban is, a szülőknek is?
0: A visszajelzések, tehát nagyon jók voltak ezek a módszertani napok, vagy amikor kilátogattam, mert ahogy az iskolákba is elmentem, hogy mit szeretnének ők, azt, amit kínálok kis korrekcióval. Tehát mivel én tudom, ugyanazzal dolgoznak, még tanítanak ők is, mint én, hogy nincs elég gyakorló felület. Igaz, hogy a reform most hozza azt, hogy talán nem olyan őrült tempóba fognak olvasás és írást elsajátítani a gyerekek, hanem ebbe a felgyorsabb világba nem fogjuk hajtani, hogy igen, de már márciusban olvasson a gyerek, és vegyük át az összes betűt, hanem időt tudunk adni rá, hogy igen, hogy legyen, mert nagyon jó magyarországi anyagok vannak. Tehát már mint a magyar gyermekeknek. Nagyon jó magyarországi anyagok vannak, de nem minden esetben használhatóak, főképp akkor, amikor mi ugye össze akarjuk kötni ugye az olvasás és az írás tanításának az a legfontosabb része, hogy ez egyszerre történjen. Nincs elég anyag. Tehát nincs olyan anyag, ami tudna bennünket segíteni. Ez mindenképpen. Például ami változtatás, hogy az első munkafüzetben abba például a nagy betűket csak ismereti szinten, csak a kis nyomtatott betűknek a tanítását és az elsajátítását tartalmazzák. Tehát a nagy betűket teljesen kiszedtük. Az a másik fő füzetcsomagban van, amikor már később jelentkeznek hozzánk azzal, hogy nem tudom, másodikban, harmadikban jön elő, hogy probléma van. Tehát ott már viszont a nagy nyomtatott és a írott betűknek is, de ebbe például ezt kérték, hogy ne rakjuk bele. A írás részénél, tehát amikor a gyermek olvassa azt, mert ugye ez betűszint, szótagszint, szószint, tehát nagyon fontos, hogy az alapok jól meg legyenek erősítve, hogy például a sorközök, ahova a gyerek le is írja a betűt, tehát hogy azok milyenek legyenek, meg az, hogy a betűk milyen sorrendben legyen a munkafüzetben. Tehát ilyeneket. Valamit kérték, hogy legyen aztán a mondatszint is bővebben, mert a mondatszinti része, és megígértük nekik, hogy igen, fogunk készíteni mondatszinti részt. Kértek matematikára, tehát, hogy matematika tanulására is, hogy próbáljunk munkafüzetet kifejleszteni. Szerintem nagyon-nagyon szükségük van valami kis segítségre, hogy könnyítsenek a munkájukon. Úgyhogy így a számok és ez a lelkesedés, már vannak egyeztetések, tehát már kerestek bennünket iskolák, hogy ettől a szeptemberi új munka rend, ha beáll náluk, hogy mehetnénk, tehát meghívásokat kaptunk már, hogy menjünk és mutassuk be és tartsunk képzést úgy szintén iskoláknak, az ő pedagógusaiknak. Úgyhogy most per pillanat itt állunk, és ahogy ugye kezdtük, hogy ezek a metód, ez ugye módszereket foglal magába, de nem kimondottan csak az olvasás és az írás módszerét, hanem igazából a következő módszer, ami el fog indulni, ugye az a úgy szintén általam kifejlesztett beszédindító, komplex beszédindító módszer, ami nagyon sikeres, nagyon jó eredményeink vannak, és hát ez lesz a következő, és fokozatosan aztán kínáljuk a többi lehetőséget, a képzéseket, mert képzéseink is lesznek, és hát nagyon sok, úgy mondanám, hogy módszertani eszköz, segédanyag, és nagyon sok képzés készülünk pedagógusok és szakembereknek is, valamint szülőknek, mert eddig erre nagyon kevés időnk volt.
1: Így zárásként, hogyha maradva lényegében a témánál, vagy inkább ilyen általánosabb oldaláról megfogva, tehát hogyha egy szülő azt látja, hogy a gyermeke nehezebben halad az olvasással, az írással, vagy általában a tanulással, mikor érdemes szakemberhez fordulnia? Tehát mik azok a jelek, amelyekre jó idejében felfigyelni?
0: Mikor elég a korán? Mindenképpen figyeljenek, ha intézménybe jár a gyermek, akkor arra, ha visszajelzést kap netán a pedagógustól, akár óvodás korba az óvónőtől, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok időt töltenek az óvónénik a gyermekekkel, és azért ők azért elég jól ismerik őket. Tehát ha már visszajelzést kapnak, hogy valami nem úgy működik, valami kis eltérés van, akkor bizony érdemes. Iskolában minél hamarabb jönnek? Minél hamarabb jönnek az első, még úgy próbáltam javasolni, tehát, hogy az első betűtévesztés, vagy már amikor a szótag szintnél összeolvasás probléma van, tehát, hogy már a szótagot, amikor a másalhangzó és a magánhangzónak a, úgymond, hogy elől van a magánhangzó, már hátul van a másalhangzó, és az a szótag szinti gyakorlás van, és már ott tévesztés van, akkor már lehet, hogy ott érdemes megkeresni bennünket, mert abból aztán adódhat később, mert lehet, hogy ott egy-két foglalkozás vagy tanács segíthet, az már arra utal, hogy ott már lehet, hogy összeolvasási nehézség lesz, de mindamennyiben, hogyha a mi betű kaland és a szótag szintű munkafüzeteinket fogják használni, akkor már lehet, hogy az is segít, hogyha be tudjuk nekik kínálni, hogy akkor már ott nagyon sok hosszú oldalon és minden mással hangzónál, vagy a első osztály végén több betűt még nem fixálódott, szintén az miatt, nem az miatt, hogy mi most ott valamiféle diagnózist adjunk, hanem az, hogy még esélyt adjunk arra, hogy újból tanuljuk, fixáljuk és újból vegyük át a betűket, és próbáljuk fixálni és helyre rakni, és akkor lehet, hogy könnyebben, de jó képességű gyerekeknél ez a megfigyelésem. Ha csak itt most erről a tanulási nehézségekről, olvasásírásról beszélünk, ahol jó képességűek a gyerekek, ami azt mondom, hogy valóban jó képességű, az enyhe betűtévesztést nagyon sokáig tudják kompenzálni. És aztán ez későbbi évfolyamokban, tehát akkor már lehet, hogy harmadikba vagy negyedikbe jön elő, hogy hoppá, amikor már tényleg jók a szövegek, ahol már azért gondolkodni kell, és ahol már azért nagyon összetett a szöveg, nehézség adódik, hát akkor is, ha a gyereknek szorongása van, ha a gyereknek valamiféle, tényleg olyan valami kicsit furcsa, kicsit más, érdemes elmenni egy beszélgetésre és megkeresni a szakembert. A pici korban pedig miért nagyon fontos, amennyiben valami eltérő van, nem beszél, nem úgy reagál, elmúlt már 2 éves, de még mindig vannak dolgok, amik nem működnek. Nagyon hatékony és nagyon jó fejlesztési módszerek vannak, úgyhogy érdemes minél korábban keresni a szakembereket.
1: Kársa Ildikónak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hogy mindezt megosztotta velünk.
0: Én is köszönöm, és szép napot kívánok!
1: Kársa Ildikó gyógypedagógussal, a Melioráció alapítójával és szakmai koordinátorával készült interjúnkat hallották a központ munkájáról, a közelmúltbeli vezetőváltásról és az általa kidolgozott Kassa metódról.

0: gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket. Ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácán, meg vadkacsát, és ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfágyzva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Bödő Gergely történésszel beszélgetünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, szombaton 14 óra után várom a hallgatókat a Pátria hullám hosszain.
2: Tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor, mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
3: Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel a történelmi veszteségélmények, az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök az energetikában és a védelemben is lehetőséget lát a Bulgáriával való együttműködésre. Javier Milei élesen bírálta a spanyol kormányfőt, ellenőrizetlen bevándorlással vádolja. Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, hallgassák meg a részleteket! Az energetika és a védelem terén is szorosabb együttműködés szorgalma Szlovákia és Bulgária. Robert Fico szlovák miniszterelnök Szófiában tárgyalt Rumen Radev bolgár kormányfővel. Egyetértettek abban, hogy hiba volt egyes uniós tagállamokban leállítani az atomerőműveket. A két ország új nukleáris kapacitások kiépítését tervezi, és az amerikai Westinghouse-al is együttműködne. A gázellátás terén Bulgária a csepp folyósított földgázhoz való hozzáférésével segítheti Szlovákia ellátás biztonságát. A két miniszterelnök az ukrajnai háborúról is tárgyalt, és egyetértett abban, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Nem terhelné az állami költségvetést a belügyminisztérium pozsonyi székhelyének felújítása és új adminisztratív központjának kialakítása, jelentette ki Matussuta Estok belügyminiszter. A több mint 85 millió eurós projektet a tárca már nem használt ingatlanainak értékesítéséből finanszíroznák. A miniszter szerint a történelmi Pribinová utcai épületet mintegy 30 millió euróból újítanák fel, mellé pedig egy új épületet is emelnének. A minisztérium több mint 10 épületből 4-be költöztetné alkalmazottait. A projekt kivitelezése leghamarabb 2028-ban kezdődhet. Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára, az alap tanácsa ugyanis mérlegeli a Kulturális Minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alap működését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban, ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázat kiírását kezdeményezte. Az igazgató megválasztását jövő kedre tervezték. Az alaptanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és az azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. Élesen bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt Javier Milei argentin elnök. A chilei Santiagoban rendezett madridi fórumon Milei azzal vádolta a spanyol kormányfőt, hogy megkönnyíti az ellenőrizetlen bevándorlást, és ezzel szerinte veszélybe sodorja az ország jövőjét. Az argentin elnök korrupcióval is megvádolta Sánchezt, és rendkívül sértő kifejezésekkel illette. Milei egyúttal általánosságban is élesen támadta az európai baloldali politikusokat. Legalább 81 halálos áldozata van a jemeni húszik és a kormányerők közötti összecsapásoknak. A harcok tegnap törtek ki, miután a húszik szárazföldi offenzívát indítottak a Vörös-tenger partvidékén és Taiz környékén. A halottak között 39 kormánykatona és legalább 42 húszi lázadó van. A kormányerők szerint a húszik megpróbálják elvágni a stratégiai fontosságú Mokka kikötővárost a kormány ellenőrzése alatt áll területektől. Jement már több mint egy évtizede polgárháború sújtja.
0: Időjárás.
1: Ma is változatlanul meleg idővel lehet számolni, meg-megélénkülő nyugatias, a nyugati országfélben inkább északnyugati, keleten inkább délnyugati irányú széllel. A délutáni órákban zavartalanabb napsütés, a valószínűbb, itt-ott gyenge fátyol felhőzettel, csapadék nem várható. Napközben 27 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-es autópályán Zsarnóca előtt, Nyitra felől érkezve a 104-es kilométernél egy motorkerékpár ütközött autóval. A helyszínen forgalmi dugó alakult ki, és körülbelül 50 perces várakozással számoljanak az arra közlekedők. Forgalmi dugó van a D1-es autópályán is, Szenc után Nagyszombat irányába, ahol útkarbantartók dolgoznak, valamint Kassa-Saca város részében a belváros felé haladva, itt 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Következzen most ismét egy részlet a szerdai nappaliból. Tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánunk. Nyár elején egy szezonális sorozatot indítottunk, a legszebb nyári vakációmban ismert hazai magyar személyiségek meséltek és mesélnek emlékezetes utazásaikról, felejthetetlen élményeikről. Sorozatunk hamarosan zárul utolsó előtti részében most H. Nagy Péter irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval és popkultúra kutatóval hallhatnak beszélgetést. Péter idén Korfura látogatott, és nem ez volt az első találkozása a görög világgal, Kanadában is többször járt már. Utazásai során nem csupán az úti könyvekben vagy az utazási irodák ajánlataiban szereplő látnivalókat keresi fel, előszeretettel kutat fel olvasmányaihoz, filmélményeihez és más kulturális emlékeihez kötődő helyszíneket is. Hogyan találkozik utazásaiban a személyes élmény, az irodalom, a mítosz és a popkultúra? Erről is még sok minden másról is szól a vele készült beszélgetésünk, amelynek most egy rövidebb, szerkesztett változatát hallgathatják meg. A legszebb nyári vakációm mai vendége H. Nagy Péter, irodalomtörténész, szerkesztő, popkultúra kutató, tudomány népszerűsítő és egyetemi oktató, akivel megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszöntelek a vonalban.
3: Szervusz Laci, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Még mielőtt utakról, utazásairól beszélgetnénk, úgy tudom, leadtad a kiadónak a következő kötetedet, a Klasztereket, amely, mint írtad egyik posztodban, 20 év után tér vissza ahhoz a sorozathoz, amely a Féregjáratokkal indult. Mit lehet már elárulni róla, milyen könyv lesz a Klaszterek?
3: A Klaszterek egy olyan tanulmánykötet lesz lényegében, amely kevés szövegből tevődik össze, lényegében két nagyobb blokkból. A Klaszterek ugye elég, hogyha annyit tudunk róla, hogy ez valamilyen jellegű csoportosulást jelent, de ugye a Klasztereket használjuk nagyon sok tudományos területen, mint mondjuk a Féregjáratok, az említett cím, ami a Kaleidoszkóp könyvek sorozat első darabja volt 2005-ben, ezzel indult a sorozat, az kifejezetten valahogy a kozmológiai és az irodalmi térnek a találkozási pontjaként metaforizálta ezt a mondjuk úgy a szövegközi kapcsolatokat féregjáratokként. Tehát volt egy ilyen interdisziplináris jelleg vagy kiinduló pont már akkor. Lényegében ehhez tér vissza ez a Klaszterek, mint ahogy mondtad is. A könyve első fele az inkább szaktanulmányokat, nagyobb évű szaktanulmányokat tartalmaz, de olyanokat, amelyek egész tudomány területeket határoznak meg. Az egyik a modern líráról, a másik a popkultúra kutatásról fog például szólni. Lesz benne egy tanulmánya az elmélethálózatok tudományközi jelentőségéről, amely ugye a mai nap is meghatározó iránya a mintázatfelismerésnek, hálózatkutatásnak és így tovább, tehát ezekkel a területekkel, ugye ezek is látjuk is, hogy nagyon különböző területek, hiszen modern líra, meg hálózatkutatás, azért a kapcsolat nem annyira evidens, de mégis ezek egy ilyen sorozatban, mint a Kaleidoszkóp könyvek jól megférnek egymás mellett, mert hiszen a sorozatnak pont ez a sokszínűség lenne az alapkoncepciója, és ez a könyv ez ehhez tér vissza. Na de a témánknál maradva, vagy picit ugorva, lesz egy blokk ebben a kötetben, vagy van egy blokk, mert most már a kiadói munkálatoknál tartunk, tehát a kézirat le van zárva, az pedig a kanadai úti eszéimet tartalmazza. Ezek a legutóbbi három kanadai utunknak egy, hát mondjuk úgy, hogy ilyen popkulturális nyelven írt ilyen eszéfüzér lenne, vagy eszéfüzér alkotja ezt a sorozatot. Ezek a 2023-as, 24-es és 25-ös kanadai úton tapasztalt ilyen különböző tartományoknak az összegzése, de egy ilyen sajátos narrációval, tehát nem adatolós, nem szintiszta leírás, hanem valahogy az utazásnak az érzékiségére, meg a kulturális millióire helyeződik itt is a hangsúly, úgyhogy ez lesz a klasztereknek a második blokkja. Kíváncsian várom egyébként, mert az úti eszét és a szaktanulmányt még nem vegyítettem egy könyvben. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ennek az olvasók felől nézve a hozadéka.
2: Akkor hát térjünk is át a utazásokra, és ha már Kanadát említetted, valóban a posztjaid alapján is látható, hogy vannak olyan helyek, amelyekhez újra és újra szívesen visszatérsz, és Görögországon kívül épp Kanada az egyik. Kanadáról ugye, mint említetted, útirajzokat is írtál már. Mesélj, mikor jártál először Kanadában, és mi volt az, ami első alkalommal rögtön magával ragadott?
3: Kanadában egészen pontosan 2010-ben jártam először, aztán a rákövetkező évben még egyszer, gyorsan összefoglalom ezeket, hogy lássuk ezt a folyamatot, tehát 2010-ben először, 2011-ben másodszor, és aztán ott egy nagyobb kihagyás következett, ami a kisfiunknak a megszületésével magyarázható részben, és a következő utunk az 2019-ben volt, ugye a Covid előtt. Mentünk volna 20-ban is, de a járványhelyzet nem tette lehetővé, és aztán ott megint egy kis ugrás, és akkor 2023, 24, 25 a legutóbbi három út. Tehát ez összesen részemről 6 utazás. A 2019-ben már vittük a kisfiunkat. Ott lényegében én úgy gondolom, hogy akkor érdemes ilyen nagyobb útra vinni a gyereket, amikor azért már jobban felfogja idézőjelben, vagy jobban tud tájékozódni abban az értelemben is, hogy hol van és mit lát. Természetesen az ember ebben segít neki, de jobb azért egy kicsit várni ezzel, és ami szerintem egészen szenzációs volt, és lényegében ezt a koncepciót is úgy visszaigazolt, az a 23-as útunk volt, ahol már Marci kisfiunk nagyobb volt, és hát rengeteg helyre el tudtuk őt vinni, múzeumoktól kezdve különböző sziklánshegységi túraútvonalakig, úgyhogy az egy igazi nagy, ilyen, tényleg ilyen bumja valahogy az utazásaimnak, az egyik ilyen legérzelemdúsabb időszak volt, és aztán 2024-ben, 25-ben voltunk, mint említettem még egyszer, most az idén nem voltunk, mert az ottaniaknak nem felelt meg valamiért a nyár, ott ugye a rokonokhoz megyünk egyébként, ami hatalmas segítség, mert egy farmjuk van a Calgary és a Szikláshegység közötti térségben a Dál familiának, akivel mi rokonságban állunk, a kedvesen páromnak a nővére lakik kint Kanadában, ugye körülbelül 25 éve. Tehát ott van a centrum, onnan megyünk, de látótávolságban van a Szikláshegység, közel vannak olyan állomáshelyek, például a Farm vidéken, amik hát egészen elképesztőek, mert egy teljesen más világot formáznak és jelentenek, mint a miénk. Ezért most visszatérve az első úthoz, tehát 2010-ben is nekem az első ilyen benyomásom az volt Kanadával kapcsolatban, és ez aztán még éveken keresztül, több úton keresztül megmaradt ez az érzés, hogy más a sablon. Egészen egyszerűen ez a két szó ugrott be, hogy más sablon szerint működnek a dolgok. Hát, hogy mit jelent ez? No, ez egyébként úgy benne van azért ezekben az úti eszékben, hogy picit az olvasáshoz is kedvet csináljunk, de a lényeg ennek az lenne, hogy például teljesen más, hogy működnek bizonyos ilyen közlekedési régiók. Máshol vannak elhelyezve mondjuk a közlekedési lámpák. Nem fölöttünk van, amikor megállunk, a lámpa alatt állunk meg, ugye, mint itt, hanem szembe van, és nagyon szélesek az utak. Óriási élmény az, ahogy egy végigmegy az ember egy főúton, mondjuk a Trans-Canada Highway az ilyesmi, azon mi jártunk, mert ott 1000-1200 kilométert is megtettünk mondjuk Vancouver és Calgary között például. Olyasmi, hogy van elképzelve egy út úgy, hogy beleépüljön a természetbe. Az például egy félelmetes élmény volt. Ott láttam először olyat, hogy az állatok számára lehetővé teszik az autópályákon, hogy át tudjanak jutni az autópálya fölött, és akkor az állatoknak az emberek által bejárt útvonalat keresztezi felül egy felüljáró, ahol állatok vonulnak át. Így módon nem, ugye már az evolúció nem vértezte őket föl az autókerekek ellen, tehát nem okoznak karambolt, és így tovább. Na ez az, hogy más sablon szerint működnek a dolgok, ez azért mélyre vezet, de szerintem egy jó metaforája annak, hogy az utazás az ilyen értelemben egy ilyen szembesülési, tanulási folyamat is, hogy egyszerűen valahogy bele kell látnunk, rá kell tapintanunk az ottani kulturális, illetve társadalmi működés módba, ahhoz, hogy magunkat is el tudjuk helyezni valahogy abban a világban. Egyébként még valami hozzátartozik ezekhez az utakhoz, hogy ezek nem egyhetesek. Tehát az talán nagyon fontos, hogy nyilván akkor merülnek fel ilyen orientációs pontok, meg elsősorban az, hogy is tudunk ezekkel bánni, hogyan tudjuk értelmezni a magunk számára, és hogy mi ennek a konzekvenciája, hogyha egy picit azért többet maradunk. Tehát ezek a kanadai útjaink, ezek közel egy hónaposak, vagy úgy átlagban körülbelül azért egy 3-4 hetet minimum eltöltünk ott, és akkor a helyi szokás, vagy a helyi világ különböző tartományaiban is jobban belelátunk, jobban el tudunk helyezkedni. És ugye nem feltétlenül olyan helyeket jelent ez, és ez szerintem a görög útjainkra is igaz, hogy mi elsősorban azokat a helyeket keresnénk, amelyek mondjuk megörökíthetők ilyen képeslapszerűen, vagy benne vannak az úti könyvekben, vagy ilyesmi, hanem például Kanadában, és ez már az első útunkra is jellemző volt, nagyon sokat mozogtunk helyben a kanadai farmvidéken. Egész könyveket írtak róla, és éppen a Covid alatt bizonyosodott be, hogy ez a település szerkezet, ez például sokkal ellenállóbb volt a Covid-dal szemben, mint mondjuk egy más típusú ilyen település szerkezet, és akkor ezt úgy körülbelül most már tudjuk, hogy miért. Egyrészt azért, mert a farm hálózat, ott nagy távolságok vannak a szomszédok között, és valahogy a kanadai, az észak-amerikai paranoid gondolkodásmód, ugye a paranoiának van egy jó értelme is, az itt szépen ki is ugrik, hogy ilyen készletfelhalmozó módon gondolkodnak, mert hogy a farmra, ha ugye sok esetleg az állatokat tartanak, gondozni kell a természetet, a veteményt, és így tovább, és akkor nagyon sok ilyen készletet halmoznak fel, mert a Sziklás-hegység és a Calgary közötti rész, ahol lenni szoktunk, ez is olyan körülbelül 1000-1200 méter magaslat. És nagyon korán jön a hó. Mi van akkor, hogyha jön a hó, és mondjuk nem tudok azonnal bejutni a városba? Egyébként példás értékű az, hogy ott még a farmvidéknek a mellékutait is, a földutakat is azonnal tisztítják, hogyha leesik a hó. De hát ott mondjuk, ha leesik a hó, akkor derékig ér. És akkor ez valahogy egy olyan ilyen jó értelemben vett paranoid gondolkodásmódot szült, hogy felhalmoznak készleteket, és akkor ha járvány van, az lényegében meg se érzik, mert az ugyanolyan, mint egy hétköznap nekik, mert a szomszéd messze van, nem kell vele érintkezni, önellátóak vagyunk, és akkor ezek a farmok így működnek, és vannak úgynevezett csomópontok a farmhálózaton belül, a farmers marketek, ahova mindenki aztán egy meghatározott időben viszi a termékeit, és akkor ott eladhatja, és ezek a farmers marketek, képzeld el, ezek olyanok, hogy mondjuk a Calgary közeli ilyen farmers marketekben még a Okanaganvóliból is, ami oda egy majdnem 1000 kilométer, még onnan is jönnek árusok. Tehát akkora egy ilyennek a vonzás körzete, hogy jóval nagyobb, mint mondjuk itt nálunk, és akkor lényegében ezek a csomópontok, ha mondjuk megszűnnek, mint mondjuk a Covid az ilyen volt, ugye a világjárvány, és akkor ezek a farmers marketek visszaszorultak, akkor az emberek nem is érintkeznek lényegében személyesen, és ilyen értelemben ott nem volt a Covid-nak különösebben nagy hatása. Nagyon érdekes, és még számos ilyen dolgot említhetnék, de ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy mi volt az első benyomás. No, ez összefügg azért vele, tehát az első benyomás, ez valami ilyesmi lehetett, hogy itt mások a sablonok, máshogy kell gondolkodnunk, át kell állnunk valamire, hogy jussunk az ottani körülményekkel, akkor, hogyha nem csak a felszínen mozgunk.
2: Továbbra is H. Nagy Péter irodalomtörténésszel, popkultúra kutatóval és egyetemi oktatóval beszélgetünk. Egy ilyen nagyobb utazásod előtt hogyan készülsz? Most nem arra gondolok, hogy mondjuk hány inget pakolsz be a bőrönbe, hanem arra, hogy utána nézel-e előre a hely történetének, irodalmának, kultúrájának, esetleg tudatosan keresel-e könyveket vagy filmeket róla?
3: Igen, feltétlenül. Sőt, ugye, mivel lényegében ez a szakmámhoz is tartozik valamelyest, úgyhogy olyan nem is nagyon kell keresgetni, de minden esetre ugye valamilyen idézőjelben készlettel az ember amúgy is rendelkezik, de persze mi azért rákészülünk valamelyest az útjainkra. Amit említettél, minden műfaj itt számításba jöhet, tehát filmek, videók, könyvek, utibeszámolók, és így tovább, és akkor ezekből jobban le lehet szűrni azt, hogy esetleg mit érdemes megnézni, mondjuk, hogyha az ember rövidebb időre megy, akkor pedig ez pláne így van. A görög útjaink azok tényegében ilyenek, hogy úgy körülbelül felmérjük a terepet, amennyire persze lehet. Most legutóbb ugye Korfún jártunk, tehát mondjuk, és akkor gondoljunk arra, hogy egy ilyen típusú helyszín, ahol mondjuk az első mitoszok és legendák, azok tényleg a homéroszi időket jelentik, ugye a Fajákok szigete az Odüsszeában, a Korfúnak megfelelő sziget, csak még más a neve. Egy nimfához kötődik az első mitosz, ugye Poszeidonba szeret bele egy nimfe, Kerkira ma is őrzi még a fővárosa a nevet, nek a nimfának a leszármazottjai a Fajákok, és így tovább. Tehát számos legenda tartozik egy helyhez, és az a nagyon érdekes, hogy a görög szigetvilágon én azt tapasztaltam, 21 néhány szigeten jártam, hogy minden szigetnek megvan a maga specifikuma. Tehát ez lényegében azt a idézőjelben feladatot rója az utazóra, hogy az utazás előtt azért valahogy nézzen utána annak, hogy ez a sziget, ha más nem, legalább annak, hogy miben más, mint a többi. Vagy mik ezek a helyi kulturális szokások, amik erőteljesebben vannak jelen az egyik szigeten, és kevésbé a másikon. Egy sztorit gyorsan hadd mondjak el ezzel kapcsolatban. Jártunk Szamoszon, régebben volt, de ha így visszagondolok, akkor meg is tudom mondani egész pontosan, hogy egy 2004-es út volt. 2004-ben Szamoszon voltunk, és ugye Szamoszhoz kötődik Pitagorász tevékenysége. Na most, hát ha egy ekkora név, és egy az teljes emberi kultúra szempontjából ilyen fontos figura, mondjuk egy sziget lakója volt, akkor nyilván az a sziget a mai napig őrzi ennek a figurának a hagyományait, vagy a különböző eredményeit, és valóban, hát Szamosz mondja, Pitagória a főváros, Pitagorasz barlangja, szerintem az több is van a szigeten, úgyhogy mindenféle olyan tárgyakat árulnak, amik állítólag Pitagorasz találmányai voltak, és így tovább. Rengeteg mindenhonnan Pitagorasz folyik. Viszont eddigi tevékenységeim során, ugye egyetemen oktatok, és szoktam a hallgatóimnak is mesélni sokat az alexandriai könyvtárról, és ugye Eratosztenész, aki az alexandriai könyvtár mai úgy mondanánk igazgatója, vagy főnöke volt az időszámítás előtt 3. században, hát ő már például egészen szenzációs felfedezéseket tett, többek között kiszámolta, hogy mekkora a föld kerülete, ami ugye az egyenlítőnek megfelelő szélességi kör, és nagyon-nagyon pontos, alig tévedett, és hogy milyennek a története, azt órán én szoktam mecsetelni, mert egy nagyon jó pofa történet egyébként, hogy lehet ezt kiszámolni úgy, hogy nem áll a rendelkezésünkre lényegében technológia. Hogy a tudományhoz, a tudományos gondolkodáshoz nem feltétlenül csak technológiára van szükség, ez egy későbbi állapot. De Eratosztenész is Szamoszról származott, ezért hozom most ezt a példát, és hogy egy ekkora név, hát mondom, Eratosztenésznek is biztosan meg kell jelenni Szamoszon, nincs olyan, hogy nem. És hát képzeld el, hogy amíg ott voltunk, hát Pitagorászról szól minden tényleg, tehát abszolút Pitagorász kultusz van a szigeten, viszont tudtam, és ugye ennek utána kellett nézni, hogy az Athéni Egyetemnek egy kihelyezett tagozata, viszont egy kar Szamoszon működik, egy bizonyos városban, nem Pitagórióban, ez nagyon, nagyon érdekes, hanem egy másik városban, ami nehezebben megközelíthető a turisták számára, de meg lehet közelíteni belföldi járatokkal. Mi busszal mentünk át a sziget másik oldalára, ebbe a bizonyos egyik kis egyetem városba, és nagyon meg is találtuk az egyetemet, és az egyetem előtti téren ott Eratosztenész szobor van. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy nem Pitagórasz szobor. És na mondom, megvan ez a kettőség, milyen izgalmas, de jó, de jó, de jó. Aztán természetesen, hogy is mondjam, a felkészülés tekintve beigazolódott valami, hogy azért na ez a sziget nem csak egyoldalú, azért a másik nagyságot is az ókorból azért számon tartja valamelyest. Aztán mekkora poén volt, mikor

látja, hogy milyen kulturális térben mozog, jobban látja azt is, hogy hogyan viszonyulnak ezekhez a helyiek. Az szerintem nagyon érdekes, és mi a helyiekkel mindig is próbáltunk szót érteni abban az értelemben, hogy például az olyan típusú szigetek, mint mondjuk Samos, vagy Lesbos, vagy Kárpatos, ezek abban hasonlítanak, hogy van turizmus a szigeteken, ezeken a szigeteken nem kicsi, de óriási a szintkülönbség. Részben Korfu is majdhogy nem ezek közé tartozik, de majd mindjárt mondom, Korfu azért kivétel valamiben. Ezeken a szigeteken nagyjából úgy zajlik az élet, hogy amikor turista szezon van, áprilistól októberig, akkor az emberek lent vannak a tengerparton. Áprilisban mennek ki, meszelik a házakat fehérre, és készülnek a szezonra. Viszont amikor jön az ősz, ott is ugye hűvösebb lesz az idő, turista forgalom leáll, akkor felmennek a hegyvidékbe, és aztán a hegyek között élik a mindennapjaikat. És akkor mindig meg szoktuk kérdezni, hogy és akkor mit csináltok itt télen? Hogy zajlik az élet? Ó, hát a tél az nagyon jó, hát kávézgatunk, játszogatunk, zenét hallgatunk, és így tovább. Tehát nagyon érdekes kettőség. Aztán jön a nyári tekerés persze. Úgyhogy ilyen kettős életet élnek a görögök azokon a szigeteken, ahol ezt a szintkülönbség lehetővé teszi, vagy a település szerkezet ilyen, vagy a turista forgalom leáll. Korfu egyébként pont azon szigetek közé tartozik, ahol nem áll le az élet a tengerparton, a fővárosban, attól, hogy nincsenek turisták, mert Kerkirában is van a Jón Egyetemnek, ami egyébként a romantika korában a 19. század első felében alakult, és ugye Korfu az egyik központja, és a Jón térségben több kara is van az egyetemnek, de az egyik központja az éppen Korfu, és Korfu egyetemvárosnak is beilleszthető, illetve valahogy olyan a szigeten, a sziget fővárosának legalábbis az elhelyezkedése, meg a forgalma, meg az egy elég jól működő hálózat télen is, és ott nem áll le az élet, ez nagyon érdekes. Ugye a Lisztonban, nagyon híres hely világszertek, Korfun, Kerkirában, kávéház sor lényegében az egyik nagy téren, ott van Európa legnagyobb tere. Egyébként tényleg akkor, hogy nem lehet az egyik feléből látni a másikat, de annak a térnek, a főtérnek az egyik felén van a Jón Egyetem tagozata, és ott például nem áll le az élet. Na most ezt akkor látjuk, hogy lényegében, ahogy a turizmus oda beszabadul, az sem annyira mesterséges, nem, nincs az embernek az az érzése, hogy a hétköznapokat ott felváltaná valami, ami teljesen más és idegen, hanem az emberek jönnek, mennek ugyanúgy, reggel a turista forgalom még kisebb, ott a helyiek mennek, nyitják a boltokat, és így tovább, de aztán a főtéren, a Liszton környékén ott ugyanúgy ülnek az emberek ősszel, télen, nyáron, bármikor, úgyhogy ilyen szempontból is érdekes. No, visszatérve, picit hosszú volt a válasz, de tehát igen, mi készülünk ezekre az utakra, picit úgy kulturálisan, természetesen, utána nézünk a nagyon izgalmas a természetesen a természeti jelenségeknek a megközelíthetősége, mit hol tudunk elérni, vagy egyáltalán hogyan tudunk megközelíteni, és akkor ott általában mi a helyi hálózatra támaszkodunk. Még egy példa, hogy Krétán van Európa legnagyobb hasadéka, ez a Szamária Nemzeti Park. Ez egy olyan körülbelül 2000 méter magasságból a tengerszintre vívő hasadék kanyon. Hát egy jó 8-10 óra kell a megmászásához, ezért nyilván az utazási irodák katalógusaiban is ez szerepel, hogy bevisznek téged a Szamária Nemzeti Parkba, de akkor szó szerint ez azt jelenti, hogy oda visznek, bemész és visszajössz. De mi ezt úgy teljesítettük, még amikor egyetemista voltam, és hátizsákos turista, hogy fölmentünk a Szamária Nemzeti Park bejáratához, ott megaludtunk, fölöttünk volt az Omalosz, ami 2500 méter magas hegy, föl is mentünk rá, egészen elképesztő kilátás Krétáról, mindent látni, jó magas, és akkor onnan le a tengerig, hát egészen döbbenetes volt, és akkor másnap egy egynapos leereszkedés lényegében a tenger szintre, ahonnan egyébként nem vezet ki út, csak hajóval lehet elhagyni, úgyhogy még az utolsó hajót elértük, és azzal átmentünk egy Kréta déli részén elhelyezkedő kisvárosba, és akkor ott éjszakáztunk. Tehát ez lényegében bent maradni a nemzeti parkban nem lehet, le van zárva, tehát lezárják
mindkét oldalon. Csak időszakosan is van nyitva, mert van olyan része a kanyonnak, ahol majdhogy nem a két sziklafalat a kinyújtott kezünkkel el lehet érni bal jobb irányban értelemben, és fölöttünk pedig nem látni a sziklák csúcsát, hogyha ott megindul az esővíz lefelé, akkor az elmos mindent, úgyhogy erre nagyon vigyáznak, és ott a parkőrség is természetesen erre odafigyel, úgyhogy turisták nem maradhatnak bent

0: a park területén éjszakára, de hát ez nekünk ugye két éjszakát jelentett, egy a park felső bejáratánál, egy pedig lent a hajóút másik kis állomásán. Ez például, hogy mondjuk Kerkirán, Korfún van Európa legnagyobb tere, ugye, vagy hogy Krétán van Európa legnagyobb hasadéka. No, ezekre fel lehet készülni, hogy az ember tudja, hogy ezek olyan idézőjeles látványosságok, ahova elképzelhető, hogy az ember nem jutna el, hogyha nem tudna róla. Úgyhogy ez a tervezési fázis, ez ilyen szempontból szerintem fontos, meg egy nagyon fontos szellemi kaland is, és akkor az ember megérkezik, és akkor látja, hogy milyen jellegű erővonalak összpontosulnak a helyszínen, mi az, ami kivitelezhető, de egy utazásban mindig van improvizatív mozzanat, azt is hangsúlyozni kell, tehát bármire is készülünk, különböző váratlan események azért meghatározzák az utunkat. Ha csak nem olyan útra megy valaki, hogy mindent az utazási iroda így lefektet előre, de mi azért nem ezt az utat szoktuk választani.
1: Válaszodból már kiderül, hogy Görögország egyáltalán nem új világ a számodra, és az is, hogy idén Korfu volt az úti cél, és hát az utazásotokról Facebook posztokban is beszámoltál, és ami számomra egy érdekes dolog volt, hogy ugyanolyan lelkesedéssel írtál, vagy tudsz írni például a Turell Parkról, a tengeri élővilágról, vagy Kerkira óvárosáról, mint egy graffitivel telefestett kopott falról, Görögország kapcsán szerethető lepukkantságról, egyfajta sterilitásmentes életigenlő világról írtál. Mi az, amit ennyire szeretsz benne?
0: Pont ez, amit itt gyorsan felsoroltál, hogy rendkívül sok minden található Görögországon belül az egyes részein is kulturális értelemben, illetve hogyha konkrétan most erre a korfui reflexiós sorozatra összpontosítunk, ott ugye lényegében talán nem véletlen, hogy mindig is, illetve a történelem során nagyon sokszor azonosították Korfu szigetét valami olyan helyjel, ami így a kelet-nyugat határzónája lenne. Tehát a Jón-tenger, ami ugye majd aztán az Adriához vezet át nyugati irányban, hogy még nagyon közel van Albánia Korfuhoz, vagy Korfu Albániához, ahogy tetszik, van, ahol csak 2 kilométeres a kettő közötti távolság, ezt ugye Korfunak az észak-keleti régiójából Albániára látunk lényegében, tehát ez a kelet-nyugati ilyen mentalitás, ez ugye keveredik ebben a térségben, és ez a lepukkantság, ez olyasmi, hogy mész a városban, és ugye nem azokat a helyeket keresed, vagy nem csak arra vagy figyelmes, hogy mondjuk azokat járt be, amiket az utazási irodák katalógusai tartalmaznak, akkor egyre több ilyenre figyelhetsz fel. Ilyenek mondjuk szerintem az ilyen tisztálkodási viszonyoktól kezdve nagyon sok példa hozható arra, hogy igen, van egy ilyen lepukkantság ezeken a helyeken, ami picit ugye a Balkánhoz közelíti ezt a térséget, és akkor ugyanakkor különböző high-tech megoldások a másik oldalon. És ez a kettőség, ez szerintem alapvetően jellemző Görögországra, és ahol én jártam, ugyanúgy jellemző Thesszalonikire, ugyanúgy jellemző Korfura, ugyanúgy jellemző például egy másik szigetcsoportra is, ahol Törökország van, ugye a Dodekaneszosz szigetcsoport, Kos Kalimnos, amerre szintén jártunk, szintén jellemző rá. Úgyhogy én ez egy nagyon szerethető, mert természetes, én nagyon bírom a görög mentalitást egyébként, ami ilyen értelemben tényleg nem mesterkélt, azt adják, ami van. Voltunk egy apartmanban, ahol görög salátát lényegében minden nap ettünk, amúgy is ennénk, ha ott vagyunk, de a görög, a mediterrán konyha az fantasztikus, nagyon imádjuk, és hát akkor a néni a kertből hozta nekünk a paradicsomot, nem kellett a piacra menni, stb. Nagyon érdekes, hogy ez nagyon sok helyen megfigyelhető, abban is, hogy ugye ezeken a területeken például nem egészen jó a csatorna hálózat. Még az elit turisták is szerintem szembesülnek ezzel nyilván szállodákban akár, hogy WC papírt azt ugye nem szabad lehúzni a WC-ben. Én amikor a 90-es években voltam, akkor rengeteg helyen még tényleg a klasszikus pottyantós WC-k voltak, és így tovább, de nem törődtek vele, a ház másik oldalán pedig ugye ment a nagy mulatság. A mediterrán életfelfogáshoz hozzátartozik nyilván ez a vegetációhoz, meg a környezethez való viszony. Ott tényleg elképzelhetetlen az, hogy hogy ne a legjobbat adják valamiből. Lefkada picit lejjebb van Korfutól délre, de szintén ugye még a Jón térséghez tartozik. Lefkadán voltunk, és a kikötőnek egy egészen eldugott túlsó szegmensében, ahol már nem voltak koktélvárok, nem nyüzsögtek a turisták, általában oda jártunk a kedvesemmel vacsorázni, és ott mindig tényleg jöttek a, szó szerint nem túlzok, jöttek a tenger felől, és hozták a teljesen friss halat így délután, és akkor ki lehetett választani, hogy melyiket szeretnénk. És nem ilyen kirakat jellegű gondolkodásmód, ilyen teljes sem, hogy is mondjam, hétköznapi abrosz. Láttuk személyesen is a hölgyet, a nénit, aki süti a halat, és így tovább, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas ez a rész. És ugyanakkor, hogy ez gyönyörű, csodálatos helyszínekkel keveredik, tehát van, ami a világörökség része, Kárpátoszon, Olympia nevű kis falu például a hegyek között. Ott nagy a turistaforgalom is, de érdemes megnézni, mert egy matriarchátusra, tehát nők vezetik a közösséget, és így tovább épülő ilyen társadalmi berendezkedéssel lehet szembesülni, meg hát valami egészen elképesztő helyen van. Kárpátosz egyébként talán egy picit a turizmustól érintetlenebb, vagy amikor még mi voltunk, akkor az volt. Vagy lehet említeni természetesen a görög romokat, ugyanúgy, mint ezeket a ilyen mega kiránduló helyeket is, de lényegében azt lehet mondani, hogy minden görög sziget tartalmaz ebből azért olyan értelemben valamit, hogy ugyanúgy a bakancsos turista is jól érzi magát, meg az is, aki a tengerparton próbál csak mondjuk pihenni és olvasni. Mi inkább menő turisták vagyunk, abban az értelemben, hogy mi inkább megyünk és próbáljuk felderíteni a környezetet minél inkább, de itt is megmutatkozik ennek a világnak a kettős arculata, mert ugye ezekben a kiszolgáló zónákban ott a turisták megtalálják ugyanazt, mint ahonnan elindultak, tehát mondjuk a helyneken sörtől kezdve bármit, ami a globális világnak a terméke, ugyanakkor mi is, vagy a hátizsákos turisták, akik akár még szállást sem nagyon foglalnak, mert meg tudják máshogy oldani, akár egy hálózsákkal a maguk számításait, úgyhogy nagyon érdekes, és ez a ilyen kis lepukkantság, ez részben erre utalt, hogy ez a kettőség, ez ott nyilvánvalóan jellemzi ezt a világot. Egyébként egy másik példa, hogy általában ezt ugye úgy szokták megoldani, hogy valamit kitesznek a kirakatba, és akkor viszont az ilyen mesterkértnek tűnik, hogy mondjuk Albánia ilyen, vagy Bulgária, tehát hogy a turista centrumok oda nagy erőkkel fektetnek be, és nagyon látványosan látszik valami, de aztán az ember 100 méterrel odébb megy, és már valami érzi, hogy valami egészen más világban van. Valahogy a görögöknél ez ilyen jó értelemben véve keveredik, mindig szem előtt van mind a kettő. És akkor még annyi, hogy ugye nem véletlen talán, hogy ugye a nagy hajóútvonalaknak az egyik ilyen csomópontja is Korfu, tehát ott még azt is elbírja a város, amikor egy ilyen hatalmas mega MSZN hajóról mondjuk 1000 turista, vagy 1500 ömlik be a városba, vagy ugye Mikonosz lett ilyen felkapott az utóbbi időszakban, úgyhogy sok ilyesmi is természetesen zajlik, de érdemes ezeket a régiókat picit elhagyni minden esetben, és akkor szembesülni ezzel a picit ilyen földszagúbb valósággal, nem csak azokkal, amit az utazási irodák vagy cégek állítanak elő a számunkra, mert ezek a világok, ezek olyan mélységeket nyitnak meg kulturális értelemben, hogy hát valóban akár több ezer évnek a kultúrájával találkozunk, meg hát az ilyen az előbb említett, kicsit lepukkantabb hétköznapokkal is, amely ugyanakkor a hagyománytudat szempontjából is érdekes, meg hát olyan szempontból is, hogy milyen az élet egy ilyen kelet-nyugati találkozási ponton.
1: Legszebb nyári vakációm sorozatunk mai vendége H. Nagy Péter, irodalomtörténész, popkultúra kutató és egyetemi oktató. Azt írtad a korfui út elején, hogy nem felejteni, hanem emlékezni jöttem ide, vesz és ad is emlékezetet a tenger. Egyrészt, hogy mit jelent számodra ez a gondolat, és hát ehhez fűzném azt a kérdést is, hogy a fiadnak, Marcinak épp a mostani volt, ahogy olvastam a posztjaidból, az első igazi tengeri kalandja, hogy ő hogyan élte meg ezt a legelső tengerélményt.
0: A tenger számomra mindig valahogy sokat jelentett, hát nyilván innen is magyarázható, hogy sokszor visszatérünk a tengerhez, és ez a az ebben a posztban a Vesz és Ad is emlékezetet a tenger sor, ez ugye egy Hölderlinnek a Visszaemlékezés című versére való rájátszás lényegében, amely azt tematizálja, hogy a víz az valahogy úgy működik, hogy egyszerre idéz fel, meg töröl emlékeket, és azt használja ki, hogy a tengerbe befolyó folyóra már nem emlékszik a tenger felől az utazó, akár vagy az otthon maradottakra, amit ez a vers tematizál, vagy máshogy emlékszik, és valójában ami marad, az a költők műve, ugye, amire kifut a vers, hogy valójában a tengeri utazás is, hát ugye az egyik első ilyen fontos kulturális emlék, és az Odüsszea az erre utal, hogy alkalmas arra, hogy költeményé váljon, és akkor ilyen értelemben marad fenn az emlékezet a jövő számára is. Hát persze a tenger az ilyen hétköznapibb értelemben is számomra nagyon fontos az említettek miatt. Simán el tudnék ülni csak a tengerparton, és semmi más nem tenni, csak nézni a vizet, de sokan vannak ezzel szerintem így. Van a tengernek viszont, hát úgy szoktam fogalmazni, hogy elképesztő ereje van, amit érdemes megtapasztalni, csak mondjuk jól kell, nagyon kell, hogy is mondjam, vigyázni, meg jól kell hozzá tudni úszni. Itt átkapcsolnék arra, hogy ugye kisfiam pont, hogy most először tapasztalta meg talán ezt az utóbbit is azzal, hogy most már tudott lebegni a tengeren, nézni a halakat, és így tovább. Persze vigyáztunk rá, pont azon a határon mozgott, ahol még azért leér a lába. Én voltam a belső felén, ahol már nem, és aztán mindig tessékeltük ki, mert tényleg irtozatos ereje van a tengernek ilyen materiális, hétköznapi értelemben is. És hát a tenger az ilyen értelemben, ahogy az előbb említettem, az emlékezet terepe is, de mindig az új tapasztalatnak a világa is, úgyhogy én nagyon kedvelem ezt a sós, párás levegőt, ahol a szigetvilág bizonyos pontjai mindig fúj a szél, és akkor elviselhetővé tesz, és akkor az emberbe így beindítja az emlékeket. Valahogy érdekes módon egyébként nem csak azokat, amelyek a tengerhez kötődnek, hanem valahogy eltalál valamit abból, hogy a tenger az mennyire fontos, úgy az emberi kultúrában ámblok, és akkor rengeteg minden eszünkbe jut. Úgyhogy az első ilyen emlék a kisfiam számára pedig érdekes módon, mert ez egy próba volt, éppen ezért Korfun nem is voltunk hosszú időt, nem töltöttünk hosszú időt, hogy hát ha kicsit unalmas még neki, vagy nem találja meg annyira a számításait, de szerencsére megtalálta, és lényegében a tengerrel minden nap kellett találkozni, és a tenger maga is ugye mint forma hozta ezt, hiszen szállásunktól nem messze sziklás volt a part, az nagyon is alkalmas arra, hogy a helyi kis élővilágot tanulmányozzuk, rákoktól kezdve halakon át, láttunk is ilyeneket, hát az hatalmas élmény volt kisfiam számára, mert ilyeneket még nem látott, úgyhogy, és aztán meglátjuk, ha megmarad ez a tapasztalat neki pozitív tapasztalatként, élményként, nyilván erre majd aztán, vagy ehhez még jönnek aztán majd a kulturális élmények is, akkor elképzelhető, hogy ő is majd így visszavágyik a tenger mellé később.
1: Zárásként egyik posztodban azt írott, hogy az utazás nem ér véget azzal, hogy hazaérsz, rezonál tovább, változtat benned valamit, nem hagy nyugodni, az utazásnak folytatódnia kell. Hogyan él benned most ez a korfui utazás, és érzed-e már, hogy milyen új utakat nyithat meg a számodra?
0: Hú, nagyon is él, és hát mikor megjöttünk, akkor én mondtam is, hogy menjünk még vissza, van még idő, hogyha kisfiamnak tetszett. Van ugyanis Korfunak egy olyan része, amelyen nem jártunk, és az engem nagyon vonz, ez Paleokasztricának nevezik, ez Korfunak az észak-nyugati régiója volna. Minket egyébként ettől a résztől egy 900 méter magas hegy választott el. Tehát átmenni automatikusan nem lehet a másik, vagy nem lehetett a másik partra, de az egy teljesen más környezet volt, mint amit mi a keleti parton tapasztaltunk. Mi jobbára ott mozogtunk, ez ugye a nyugati régió és az észak-nyugati rész, ahol ilyen szaggatottabb a part, nagyobb az esése a partnak, gyönyörű. Egyébként turista paradicsom, csak közép-európai utazási irodák oda kevésbé hirdetnek szállás lehetőségeket, valószínű, hogy drágábbak is ott a bungalók, és minden esetre egy nagyon izgalmas terep. El lehet oda természetesen jutni, mert ugye Korfu a teljes partszakaszát tekintve 200 kilométer lehet, tehát akár az egészet lehet járni, akár helyi közlekedési eszközökkel is, de akkor az megint egy kicsit több időt igényelt volna. Úgyhogy hát bennem annyira ért még a korfui mindenféle tapasztalat, hogy én akár vissza is mentem volna, erre aztán persze nem adódott lehetőségünk, de hát képzeld el, hogy megjöttünk Korfuról, akkor én még hetekig Korfuról szóló szövegeket tanulmányoztam, még utána is, hogy lássam azt is, hogy igen, ott voltunk, de hogy még mi lehetne ott, vagy megnéztem még különböző történelmi vonatkozásokat, amivel ott találkoztunk, esetleg nem tudtuk, hogy oda köthető, de mégis, és akkor az ember annak ugyanúgy utána néz. Meg az utazási élmény valami olyasmi is, amit szerintem nyilván az élet más területein is az ember felhasznál. Én például az egyetemen is kultúraórán szoktam azért erre hivatkozni, hogy lenne az utazásnak esztétikája, hogy az körülbelül hogy néz neki, mi lenne, miért írnak az írók útirajzokat, miért tartanak érdekesnek egy-egy helyet. Ezek között vannak olyanok is, hogy mondjuk a Stevenson, aki ugye Franciaországban írt le például egy túraútvonalat, írt róla egy könyvet, a mai napig Stevenson útnak nevezik azt a régiót, ugye a Dr. Jekyll és Mr. Hyde szerzőjéről van szó, vagy a Kincsessziget írójáról, hogy egy írót mi vonz egy bizonyos területre, mi következik belőle, és egyáltalán hogyan határozza meg az utazás, az emberek, az utazók identitását. Vannak nyughatatlan lelkek, akik mindig utaznának, nyilván sztereotípiának tűnik, de valóban így van, hogy mindig valahogy a távol hívó szava az nagyon erős a számukra. Tanulmányozzák egyébként ezt élettani, meg más szempontból is, úgyhogy van alapja is, sokak szerint még genetikai is, de ez most mindegy. A lényeg, hogy azért ez kinyit olyan területeket, egy-egy út, ami hát jóval tovább nyúlik azon, hogy az ember csak ott volt és látta, és akkor nagyon érdekes, hogy van egy fogalmunk, ami most a mostani kultúra, kutatás világában is egyre inkább előkerül, meg az emberek gondolkodását is meghatározza, és nagyon sokféle változata alakult ki az utóbbi időben, ez egy nagyon egyszerű fogalom, régebben is használták, csak most sokkal több értelemben használjuk, ez a nosztalgia. És régebben a nosztalgiát az otthon iránt éreztünk, amikor elhagytuk. Egy utazó számára ez elképzelhető, hogy pont fordítva van, hogy amikor hazatér, akkor érez aztán nosztalgiát az utazás környezete iránt. Vagy ugye különböző kulturális területek, vagy időbeli, kultúrák időbeli elhelyezkedése szempontjából is ilyen nosztalgiát érzünk, mondjuk ezt a retro adná vissza most a mi világunkban, és így tovább. Tehát a nosztalgiának számos válfaja van. No, és akkor én úgy mondanám, vagy zárnám, hogy ezt a gondolatmenetet, hogy igen, tehát, hogy megjöttünk Korfuról, akkor nekem ez a nosztalgia faktor erősödött még fel, meg hát nem hagyott nyugodni, hogy ott még mi minden van azon kívül, amit az ember lát. Ténylegesen, és akkor mondta is a kedvesem, hogy figyelj, nagyon egyszerű, most van Erasmus program, ugye, el lehet menni a jó egyetemre úgy is, hogy nem tanítasz, nem feltétlenül kell, hanem ilyen staff, tehát, hogy megfigyelő vagy, és az ottani egyetemi működésmódot, rendszert tanulmányozod, úgyhogy még akár ilyesmit is elképzelhetőnek tartok, hogy mint ahogy egyébként, tehát visszamenni a jó egyetemre például Korfúra egy pár hétre körülnézni, hogy télen mondjuk hogy működik, vagy ősszel, vagy tavasszal a helyi kultúra, mint ahogy egyébként ide hadd kössek még vissza Kanadához, mert 2011-ben egészen pontosan, tehát a második kanadai útunk alkalmával a Calgary University-re azért eljutottunk, és hát ott is ugyanez, a mai napig emlegetem az egyetemen, pedig milyen sok idő telt el, hogy úgy körülbelül hogy néz ki egy kampusz, ugye, milyen felfedezések köthetők oda, ott először fejlesztettek idegrostot egyébként üvegtálban, amit addig azt gondoltuk, hogy lehetetlen volt, nagyon erős kutatási területekkel, de az egésznek van egy egészen elképesztő hangulata, úgy persze, hogyha az ember az egyetem városba bemegy, a Calgary University-n, akkor az év végéig ki se kell mennie, mert az utazás irodától kezdve a fodrászon át, az antikváriumig minden van benne, szó szerint városrész, és hogy működik például egy egyetem az óceán túlpartján, vagy mondjuk hogy működik egy ilyen intézmény görög viszonyok között, szerintem nagyon érdekes kérdéseket vett fel, és aztán természetesen ez meghatározza azt, aztán, hogy hogyan gondolkodunk a mi magunk pozíciójáról, mondjuk egy egyetemi közegben. De ez valószínű a kultúra nagyon sok területére igaz, hogy ami irán nosztalgiánk támad, ott valami történik, ami ami az identitásunkba beépül, és akkor nem hagy nyugodni, nagyon izgalmas jelenség. És az nagy kérdés, hogy ezt egyáltalán le lehet-e zárni. Valószínű nem, mert újabb impulzusok, ugye a kultúrával való foglalkozást az éppen ez jellemzi, hogy újabb impulzusokat kap az ember az újabb felfedezésektől. Nem a lezártság érzetet erősíti, hanem sokkal inkább valami olyasmit, amit folytatni kell csinálni, mert még ez meg még az van ott, ami esetleg nem is tudjuk, hogy fontos lehet. Odaig is el lehetne menni esetleg, hogy életforma, vagy életvitel, vagy olyasmi, ami nyitotta így a kulturális másság iránt az ottani embereknek a világa, mint egy ilyen megismerendő tér kultúrával, ételekkel, szokásokkal együtt. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Most a világunk lehetővé teszi, hogy gyorsabban jussunk, ugye a modernségnek a gyorsulás egy fontos fogalma, de itt most tényleg gyorsabban jussunk el ezekre a helyekre, és akkor több idő marad arra, hogy aztán elgondolkodjunk róla, hogy mit is láttunk, és mi az, ami számunkra tényleg újabb és újabb területeket nyitott meg. Hát röviden úgy ennyi lenne a válaszom.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál ránk egy kis időt. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
1: Legszebb nyári vakációm sorozatunk mai utolsó előtti részében Hánogy Péter irodalomtörténésszel, egyetemi oktatóval és popkultúra kutatóval beszélgettünk Kanadáról, Görögországról, a tengerről és emlékezetről, legendákról, mítoszokról, és arról is, hogy egy utazás nem feltétlenül ér véget azzal, hogy az ember hazaér. Az interjú rövidített, szerkesztett változatát hallották. A teljes beszélgetés, amelyben szó esik első gyermekkori utazási élményeiről is, valamint arról, hogy ha tehetné, melyik science fiction regény vagy történet világába utazna el legszívesebben, néhány napon belül elérhető lesz a patria24.stvr.sk honlapunkon.

0: tanuljuk ezt a sok háborút, meg mikor mi, de hogy az az embereknek mit jelentett, az soha nincs ott, hanem egy ilyen tananyaggá változik, és akkor én itt vezettem be ezt a fogalmat, ezt a traumapátiát, tehát egy olyan hozzáállás, amikor a másiknak a traumáját megértve fejlődik a saját szolidaritási készség, és ez egy erősítő, kohézió erősítő folyamattá válik.
1: Menyhért Anna író, a Torinói Egyetem tanára, a traumakutatás nemzetközileg elismert szakértője lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a történelmi veszteségélmények, az egyéni és társadalmi sérelmek feldolgozásáról beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Gyermekkoromnak meghatározó élményei, hogy a dédnagyapám, de itt már akkor idősebb volt, de különösen a keresztapám, aki református esperes is volt, Erdély Pál, vadászatokra vittek minket. Ma már ez megdöbbentő lenne, hogy elvittek nyúlhajtásra, meg hoztak élő fácánt, meg vadkacsát, és ezek a szántáson való bukdácsolások, meg amikor ilyen jó piros posgáson átfágyzva éhesen értünk haza csuromvízesen, ezek nagyon jó gyerekkori élmények voltak.
3: A Nyugaton a helyzet soron következő adásában Bötő Gergely történésszel beszélgetünk az erdélyi kopók iránti szenvedélyéről, a fajta történetéről és a vadászathoz fűződő viszonyáról. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája, szombaton 14 óra után várom a hallgatókat a Pátria hullámhosszain.
4: Hová tűnt az első testvér lelkesedése, és miért gondolta meg magát a második fiú, Parti Tibor szesztai lelkipásztor?
5: Mindkét fiú megtagadta apját. Az egyik szavakkal, a másik tettekkel. Így van ez velünk is. Ki merné azt elmondani, hogy ő mindig igent mondott Isten minden szavára, és mindig meg is cselekedte az Isten akaratát?
4: A hit nem családi örökség, hanem személyes döntés, Somogyi Emese.
6: 9-10 éves voltam, hogy én azt akarom, hogy a Istené legyen az én szívem.
4: Egy év a szeretett szolgálat él. Máté Borbás Orsolya, a diakóniai központ igazgatónője.
7: A mai napig úgy gondolom, hogy okkal kerültem én ide, és okkal választottak engem. Éreztem azt a fajta elhívást is, hogy egy házon belül tevékenykedjek, és hogy valamilyen szolgálatot végezhessek.
4: Kis Gébolya vagyok. Várom Önöket, vallási műsorunk a Világosság református kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Matus Sutajestok szerint az államkasszát nem terheli a belügyminisztérium új központjának kialakítása. Donald Trump külön megbizottjai a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogathatnak. Este, éjjel is csillagfényeségbolt várható megélénkülő széllel, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az energetika és a védelem terén is szorosabb együttműködés szorgalma Szlovákia és Bulgária. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Szófiában tárgyalt Rumen Radev bolgár kormányfővel. Egyetértettek abban, hogy hiba volt egyes uniós tagállamokban leállítani az atomerőműveket. A két ország új nukleáris kapacitások kiépítését tervezi, és az amerikai Westinghouse-al is együttműködne. A gázellátás terén Bulgária a csepp folyósított földgázhoz való hozzáférésével segítheti Szlovákia ellátás biztonságát. A két miniszterelnök az ukrajnai háborúról is tárgyalt, és egyetértett abban, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Nem terhelné az állami költségvetést a belügyminisztérium pozsonyi székhelyének felújítása és új adminisztratív központjának kialakítása, jelentette ki Matus Sutajestok belügyminiszter. A több mint 85 millió eurós projektet a tárca már nem használt ingatlanainak értékesítéséből finanszíroznák. A miniszter szerint a történelmi Pribinová utcai épületet mintegy 30 millió euróból újítanák fel, mellé pedig egy új épületet is emelnének. A minisztérium több mint 10 épületből 4-be költöztetné alkalmazottait. A projekt kivitelezése leghamarabb 2028-ban kezdődhet. Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára. Az alap tanácsa ugyanis mérlegeli a Kulturális Minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alap működését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban. Ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázat kiírását kezdeményezte. Az igazgató megválasztását jövő keddre tervezték. Az alaptanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és az azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. Donald Trump amerikai elnök külön megbizottjai a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogathatnak. A TASS orosz hírügynökség szerint Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember 5-én és 6-án utazik a két fővárosba, elsőként Moszkvába. Hasonló információt közölt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki tegnap arról beszélt, hogy a következő napokban Kijevbe várja Trump külön megbizottjait. A látogatás célja az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések újraindítása lehet. Witkoff és Kushner korábban már többször tárgyalt Moszkvában, Kijevben azonban még nem jártak. A tervezett látogatást egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. Csaknem 50 millió dolláros nemzetközi támogatást kér az ENSZ a nepáli árvízkárok enyhítésére. A pénzből több mint 84 ezer rászorulónak biztosítanának élelmiszert, tiszta vizet, egészségügyi ellátást és ideiglenes szállást. Az augusztus 26-i áradások Kína és Nepál határvidékén több mint 1300 ember halálát okozták, 5600-an pedig eltűntek. Az ENSZ szerint romlik a közegészségügyi helyzet, a romok között pedig továbbra is emberi maradványok és elhullott állatok tetemei vannak. Az épületekben keletkezett károkat már most 158 millió dollárra becsülik.
0: Időjárás.
1: Éjszaka csillagfényeségbolt várható, megélénkülő szél mellett kissé füllettebb lehet a levegő az előző éjjelekhez képest. Hajnalban észak felől határozottabb felhősödés kezdődhet. Holnap egy gyors mozgású hidegfront keresztezi az országot, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van az R7-es autópályán, Somorja nyugati lehajtójánál Pozsony felől érkezve. Itt körülbelül 10 perc a várakozási idő. Ezen kívül a D1-es autópályán Szenc után, Nagyszombat felé haladva, ahol útkarbantartók dolgoznak, itt 10-15 perc a várakozási idő. Az R1-es autópályán Zsarnóca előtt Nyitra felől érkezve is forgalmi dugó van, itt 40 percet kell várniuk az arra közlekedőknek, és Kassa-Saca város részében a belváros felé haladva 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
3: 100 méteres futásban már lehagyja az embert a robot. Lezajlott a humanoid robotok második olimpiája. Az amerikai belpolitikában komoly téma a mesterséges intelligencia. Beszélünk a gyermekvédelmi okokból megbüntetett Facebookról, miért kellenek a ritka könyvek az Emmy-nek, miért beszélünk egyre kevesebbet, és hatások az Emmy miatt a magabiztosságunkra és a tévedéseinkre. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Újra élőben a Pátria Rádióban, úgyhogy ezzel figyelmeztetem is az asztaltársaságot, mert most már 2 hónapja nem voltunk itt adásban, viszont a hallgatóink még a múlt héten is hallgatták az ismétléseinket, tehát ők heti rendszerességgel kapták a posztmodemet, tehát nem lehetünk itt ilyen kis ellanyhult, kis elálmosodott stílusban, mert azért mindenki visszajött szépen a szabadságról, kipihent arccal, kisimult arccal, Keleti Artúr például, aki kibertitok jövőkutató és az informatikai biztonságnapi alapítója.
4: Kisimult délutánt kívánok.
3: Most készül is az ITBN-re, ami rövidesen lesz.
4: Igen, majd időnként befűzöm. Igen. Helyenként, hogy mi lesz az ITBN-en.
3: Zoli, te úgy érzed, kisimult az arcod?
5: Hát nézzetek rám, a hallgatók is látnak, nem? Tisztelettel köszöntöm őket.
3: Dr. Bódi Zoltán, netnyelvész infószótár alapító, és van egy másik Zoltán, Fogter Zoltán, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza.
6: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Valamint Keleti Artúrt már mondtam, de ezen kívül még van Justin Viktor, aki tudományos újságíró. Szia, Viktor!
7: Sziasztok, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: És te is ki vagy simulva, Viktor?
7: Teljesen, nekem a hangom simult ki teljesen.
4: Tökéletes, nagyon jó. Árpi így megfelel, mindenki ki van simulva.
3: Nagyon örülök nektek, hogy
5: legalábbis ezt mondjuk.
3: Figyeljetek, ajánlom azért a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha a hallgatók eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Nagyon sokat nevettünk már a robotokon akkor, amikor ilyen sportteljesítményeket láttunk, 20 évvel ezelőtt is, akkor még csetlettek, botlottak, de aztán körülbelül 10 éve, szerintem Artúr emlékezni fog azokra az orosz ilyen robotpankrátorokra, akik egymást csépelték és szétverték egymást ilyen leszigetelt arénában.
4: Persze, meg vannak egyébként kifejezetten szórakoztató ilyen egymást szétütlegelő robot kocsi harcok is.
5: Körfűrészsel, meg egy nagy kalapácsokkal
4: lángszóró, meg ilyesmik vannak rajta, az kifejezetten szórakoztató. Kicsit ilyen roncsderbi hangulatú dolog, és akkor ott két csapat egymásra irányítja őket, csak azok nem milyen humanoid-szerűek, és ezért egy picit máshogy néz rájuk az ember. Igen.
3: Viszont humanoidok azok a robotok, akiket pár hete láttam, ilyen hát humoros cikkekben tálalták is, hogy az egyik robot nyakon vágta a másikat, de nehogy azt higgyétek, hogy a nyakon vágott esett el, fordítva, a nyakon vágó esett, hanyat
4: ilyet
3: vágódott.
4: Ilyet azért látunk szerintem ilyen esti utcajelenetekben is.
7: Bármelyik kocsma előtt.
3: Jönnek utánunk a robotok ezek szerint mindenféle ilyen teljesítményekben?
4: És akkor, amikor hazamennek a gazdáikhoz, akkor bedobják azt a dumát, amit ilyenkor szokásos prótip a hallgatóknak, hogy látnád a másikat, hogy az hogy néz ki.
3: Na, szóval egyébként a robotfejlesztők azóta se állnak meg, tehát ezt mutatja az is, hogy Pekingben másodjára rendezték meg a humanoid robotok olimpiáját, tehát ez most még csak másodszor, ami eddig volt, az, az mindenféle más robot is, tehát négy lábú, meg kerekes robotok, minden, tehát kifejezetten az emberformájú robotok, ezt az infószótárból tudjuk,
5: hogyne, igen,
3: humanoid
5: igen.
3: robotok azok emberformájú
5: antropomorf.
3: Robotok. Antropomorf.
7: Antropomorf. Hozzá, hogy ez viszont nem négy évente van dacára a becsapós olimpia megnevezésnek.
5: Egyébként nem is gondolom, hogy legális azt olimpiának nevezni, ugye? Mert a mozgássérült és egyéb sérült sportolóknak a nemzetközi megmérettetését sem szabad azt olimpiának hiszem, nevezni, csak limpiának.
4: Azt hiszem ez nem is olimpia, hanem ilyen világjáték, igen, vagy igen, valami ilyesmi na. neve volt.
3: Na, journalisztikában mondták így, hogy...
4: De egyébként teljesen mindegy, mert hogyha mondjuk Kínának megtetszik az olimpia, és így lemásolja,
5: akkor ő le fogja
4: annak másolni. Hívja, aminek akarja, tehát ezt... Kb. Most itt ez is ez történik.
3: Azt itt tudjátok, hogy a 100 méteres síkfutásnak mennyi most a világrekordja?
5: 9.54, valahogy így.
6: 9.58.
3: 9.58.
6: 9.58.
3: Fokter Zolé a díj. Hát, Usain Bolt állította fel ezt a rekordot 2009-ben egyébként. Ez egy jamaikai futó. Na most őt, tehát ezt a 9.58-at megdöntötte most Pekingben a Tiangong Ultra nevű robot, 9,39-et futott.
5: Uh-huh. Hát meg ugye a 400-at is a megdöntötte. 400-at.
3: Az a kérdés, hogy miért csak ennyit? Tehát miért ilyen sokat futott?
4: Azért, mert nem doppingolhatnak. Tudod, nem lehet belerakni olyan erőforrást, amivel kétszer gyorsabban tud.
3: Vagy olyan olajat.
6: Itt azt amúgy fontos megjegyezni, hogy a tavalyi ilyen robotversenyen, olimpián nevezzük akár, hogy ezek a robotok 20 másodperces időket futottak, tehát ahhoz képest javultak tavalyhoz
3: nem
6: képest.
3: Kicsit akkor.
6: Nem kicsit, tehát ez egy javuló tendenciát mutat, fejlődik a robotika, és ki tudja, hogy jövőre mennyit fognak futni. Simán lehet, hogy még ezen az időn is fognak javítani.
3: Nem tudom, Zoli, te láttad egyébként videón ezt a 100 méteres futást? Én még néztem.
6: Én nem néztem végig, viszont azt olvastam, hogy maga a futás az nagyon-nagyon jól sikerült, viszont mivel olyan gyorsan futnak, hogy nehéz koordinálni őket, hogy neki
5: futottak a falam. Én láttam.
3: Várjál, azt hadd emeljem ki, hogy ilyen piros robotok fejetlenül, tehát szó szerint nem volt fejük.
4: Igen, és a mozgása is, hát ilyen humanoid persze, de hogyha valaki így indulna el az olimpián, akkor komolyan aggódnának érte szerintem.
5: Igen. A dolognak egyébként ebben nem az a meglepő, meg nem az a furcsa, vagy talán egy kicsit szomorú is, ugye, hogy a futás után ugye nekifutottak a falnak. Ez teljesen rendben van. Tehát
4: embernél is van néha-néha.
5: Ne, hát ez teljesen természetes, amikor a zárt térben végeznek, ugye, vagy vannak ilyen atlétikai versenyek, tehát fedett pályás atlétikai versenyek, akkor a rövid táv futásnál ki van téve a vastag ugye, fal, ilyen ruganyos fal, hogy a futók annak fognak neki ütközni, mert egyszerűen nem lehet megállni.
6: Sőt, azonnal meg egy fékútra szükség van, hogy
5: igen, és akkor, de a probléma ott kezdődött, hogy ugye egy ember akkor lendületből nekiugrik annak a rugalmas falnak, és akkor klasszul megáll, és nem lesz semmi baj.
4: Jó, azért láttam olyat, aki becsúszott alá.
5: Akár be is, nem sérül meg, és nem lesz semmi különösebb probléma. A poén innen jött, hogy ugye ezután a robotok egyszerűen nem tudták lefékezni magukat, ugye hát ez nyilván fizika, amivel ez annyira nem értek, de a lendület, meg a tehetetlenség vitt miatt ezek egyszerűen visszarugóztak, és utána egyszerűen összetört, leesett a földre, összetört, és fölrobbant. Tehát mint egy, én először, amikor néztem, azt gondoltam, hogy ez valami, megint valami hollywoodi filmből valami részlet, vagy ott van, hogy autók egymásnak mennek, és mindig fölrobban. Az utcán azért ritkán robbannak az autók, de a filmekben mindig. Azt gondoltam, hogy ez is valami ilyen vicc, de aztán kiderült, hogy ez igaz.
7: Azt nem tudom, tudjátok, de TikTokon már ennek külön trendje van, ez a walk like a robot, járj úgy, mint egy robot. Aha, trend, igen. És abban le kell imitálni azt, hogy először, mintha mennél rendesen, aztán megállsz, kicsit visszafele mész, megint előre, és akkor aztán elkezdesz ilyen nagyon jellemzően kínai robot szerűen kalimpálni, elesel, és a földön is folytatod. Tehát ez a, kicsit oldalra fordulsz, és ott is ugyanígy kalimpálsz.
3: A Bengals együttes örökbecsűs lágerét át kell írni erre a címre.
7: Megidéztük.
5: Hülye járások minisztériuma.
3: Azt is. Azt is, igen.
4: De azért az viszont tény, hogy szerintem ezek a teljesítmények, ezek amellett, hogy tényleg minden évről évre egyre jobban javulnak, azért azt is jelentik, hogy itt ilyen mérnöki csodákat egymásnak feszítenek.
5: És itt van a lényeg, szerintem, Artur, teljesen egyetértek vele. Tehát én űzöm is az atlétikát, és imádom ezt, szerintem a legcsodálatosabb sport számomra, imádom nézni is.
7: De utol szoktad érni, Zoli, vagy lehagy?
5: Hát nyilván lehagy. Nyilván lehagy, én magammal versenyzek. Szóval nem ez az érdekes benne számomra, hogy most egy emberi mozgást, az emberi atlétáknak a mozgását tudják milyen jól imitálni, akkor mit tudom én, pár másodperccel gyorsabban fut, mint Usain Bolt, hanem az, hogy ezután mi jön? Mi áll mögöttet, mekkora mérnöki teljesítmény van, hogy több mint 100%-os javulás egy év alatt, elképesztő. Másrészt pedig, hogy mire lehet felhasználni ezeket a képességeket. Uh-huh. Mert nyilvánvalóan nem lesz az emberiségnek, hadd használják ilyen nagy szavakat most nyugodtan, ha szabad, semmiféle különösebb haszna, hogy most a robotok tök gyorsan futkároznak. Viszont, ha ki tudjuk fejleszteni, hogy hadszintéren, bárhol, ahol egészségügyi beavatkozás, valahol gyors beavatkozásra van szükség, vagy egy építkezésen, katasztrófa helyszín, vagy egy egyszerű építkezésen egyszer föl kell mászni egy állványra, vagy a tetőre föl kell menni, mert ott meg kell szerelni valamit, akkor ezekben a versenyek számára kifejlesztett mozgásformák és stabilitást, az föl lehet tényleg reális használni. Célokra is használni. Sőt, és nem fogják az emberek összetörni magukat.
4: Bizonyos versenytípusokban már itt is láthatunk ilyet. Tehát igen. Ahol kifejezetten a robotoknak találnak ki valamit, mondjuk egy olyan akadálypályát, amit ember nagyon nehezen, vagy nem tudna teljesíteni, vagy nem része mondjuk idézőjebb az olimpiai gondolkodásnak, vagy versenyszámoknak, mit tudom én, kúszni valami alatt, aztán fölcsimpaszkodni valamire, vagy szaltózni hármat hátrafelé, és ilyesmi. És ezek meg kifejezetten jók, arról nem is beszélve, hogy nekem már régi mániám, noha nem vagyok nagy olimpia néző, hogy tulajdonképpen annyi mindent ki lehetne még találni. Ilyen érdekes, hát ilyen sportágot, hogy érdekes látványos mozgástevékenységeket mondanám igen, így, igen. Csak mivel ennek a hagyománya azért nagyon erős, éveket edzenek emberek, szakosztályok vannak, nem tudom micsodák, klubok, ezért nem lehet ilyeneket csinálni, hogy legyen olimpiai sportág, mondjuk a hátrafelé szaltozás után ilyen ninjázás, hogy akkor fölugrom, meg nem tudom, de robotokkal viszont meg lehet csinálni, és ebből, bocs, csak itt gyorsan a végére, ennek, hogy pont oda akadok kiukadni, ahova te is, hogy ebből viszont nem csak látványos, hanem nagyon sok ilyen típusú tesztet ki lehet találni, és a verseny ugye több okból is érdekes. Egyrészt, hogy megmérettetésnek van a végén gyerünk, másrésztről határidőre ugyanazt a feladatot végre kell hajtani jobban, mint a másik, és ez viszont a mérnököket azért az agyukat nagyon komolyan trenírozza, és csábító dolog, ott van a verseny, ott vannak a szabályai, ki csinál jobbat ugyanolyan feltételekkel.
3: De még ez is vicces különben, hogy akár az otthoni mosogatás is lehetne egy olimpiai sportág, hiszen ahogy olvasom a hírben, a szervezők idén 21 valós életbeli szituációt is beépítettek. Ezek szerint a sport ágak közé gyári, szállodai, otthoni és katasztrófavédelmi feladatokat.
5: Na tessék. Na, tehát ezt akartam mondani, hogy egyébként meg, ami Artur, amiről beszélt, az ezen a versenyen, ez meg is valósult. És egyébként az emberi ugye olimpiákon is az utóbbi években egyre több olyan úgymond látványsportág kerül be, amelyek korábban nem voltak a hagyományok szerint az olimpiának a részei, de visszatérve mélyen egyetértek, tehát látszik itt is, hogy azért az üzenete ennek a megmérettetésnek az, hogy egyrészt a mérnöki teljesítmény milyen színvonalú, másrészt pedig, hogy mérnöki teljesítmény, tehát nem önmagáért csinál valamit, hanem van egy cél, amit el kell érni, ami jellemzően valamilyen társadalmi haszon.
3: Hát itt is kijön a végén, hogy a versenynek milyen előnyei vannak, ugye, mert a gyártók is egymással
5: az versenyeznek. Az önmagában is, de ugye voltak konkrétan végrehajtható feladatok, ami nem sport teljesítmény.
3: Na, akkor még pár szám itt a végére. 16 országból 2056 robot indult el a versenyeken.
5: És hány egyébként maradt életben a végén?
3: Egyébként 51 sportágban, amik az emberi olimpia sportágaira hasonlítanak többnyire. Mindez volt tehát Pekingben, a kínai fővárosban.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
3: Az Egyesült Államokban viszont a félidős választásokhoz közelítünk, és a témák között igen hangsúlyosan előkerült most már a mesterséges intelligencia. Erről beszélgetünk a következő percekben. A Washington Post adatai szerint az emmit, mint kampánykérdés, csak a fegyverek és a fegyveres erőszak előzi meg fontosságban. Tehát azért nem ez most még a legfontosabb, az emmi. A mesterséges intelligencia munkahelyekre gyakorolt hatása és az adatközpontok terjedése egyre több amerikai államban okoz aggodalmat. Mitől félnek?
6: Hát alapvetően itt van egy társadalmi félelem attól, hogy a mesterséges intelligencia annyira meg fogja zavarni a munkaerőpiaci viszonyokat, hogy az tömegesen munkanélküli emberek tömegét fogja eredményezni. Bár itt nagyon sok technológiai vezető meg szokta jegyezni, hogy a mesterséges intelligencia az alapvetően nem az embert váltja ki, hanem az ember fogja kiváltani. Tehát az emberek fogják kiváltani egymást, az olyan emberek, akik tudják használni az AI-t, ki fogják tudni váltani azokat az embereket, akik nem tudják használni az AI-t, tehát itt társadalmi töréseket fog generálni, vagy már generál ez a kérdés, és ez alapvetően okoz egy bizonytalanságot, mert láttunk már például ilyet a történelemben, hogy ezek a technológiai forradalmak, ezek néha okoztak változásokat a munkaerőpiacot illetően.
3: Hát meg ugye a digitális világ, az internet elterjedése és digitális szakadékot okozott egy bő 20-25 évvel ezelőtt, tehát ez is egy ilyen, tehát az internettel te okosabb vagy, vagy ügyesebb vagy. Ugyanezt jelenti akkor a mesterséges intelligencia? Artúr, szerintem ennél te radikálisabb nézeteket szoktál.
4: Igen, de én örülök ennek, hogy erről végre komolyabban beszélgetünk, és az, hogy ez választási kampányoknak a témája, ez csak azt jelenti, hogy számít. És ha valami számít, akkor emberek tömegei kezdenek el róla gondolkodni, vagy hát ne legyünk naívak, tehát ráadásul az USA-ban vagyunk, tehát emberek tömegeinek mondják meg, hogy mit gondoljanak valamiről, de nem baj, legalább téma, legalább erről lehet beszélni. Én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, tehát én már annak is örülök, hogyha beszélünk róla, még akkor is, hogyha időnként butaságokat, mert legalább a téma az asztalon, úgyhogy ennek örülök. Én szerintem a legnagyobb para az két dologból fakad, sokat tudnék mondani, de kettőt most így kihangosítanék. Az egyik az, hogy ez a technológia, ha hívjuk így, hívjuk annak, ez a megoldás, ez a probléma, ez most idézőjelben az agyunkért jött, ugye? És ez egy új jelenség. Tehát az, hogy a kognitív képességeket is valami gép tudja helyettesíteni, jobban csinálni, stb. Tehát eddig erről nem volt szó, vagy bizonyos dolgokban volt szó, de az erőgép az úgy rendben volt nagyjából bizonyos embereknek, de ez most mindenkit érint, ez 100%-ig mindenkit. A másik meg a tempója. Tehát szerintem attól félnek az emberek, hogy egyszerűen nem tudnak majd akár azt, amit az előbb mondtál, Zoli, hogy alkalmazkodni ehhez a dologhoz és használni az AI-t, mert azt látják, hogy elrohan mellettük az egész, és mondjuk most leegyszerűsítem a kérdést arra, hogy a ChatGPT tegnap még hülyeségeket mondott, mára meg már megírja a teljes szerződést, és akkor ügyvéd se kell, és ezt az emberek napi szinten tapasztalják a saját életükben, és szerintem ez ettől a két dologtól eltérő módon, különböző mértékben, de megijednek. Vagy az ezós vonalától, idézőjelben mondom, hogy gyakorlatilag már barát lesz belőle, meg elmond mindent, meg az intim zónán, meg a nem tudom mi, vagy éppen a munkahely felszabadító vagy megváltoztató dolgaitól.
5: Ezek egyébként valóban igazad van, Artúr, tehát ez nagyon gyümölcsöző társadalmi szempontból, hogy téma, hogy tematizálja most pillanatilag az Egyesült Államoknak a napi belpolitikája ezt a területet.
3: De fog ez ide is gyűrűzni.
5: Ezt akarom mondani, hogy kihat ránk is, hiszen mi is erről beszélünk most, és minket is hallgatnak, most itt hallgatók. Ugyanakkor pedig mi itt beszélünk okos dolgokat, meg nyilván az Egyesült Államokban is különböző kampányolók mondanak okos, meg kevésbé okos dolgokat, de mint ilyen megosztó téma remekül alkalmas a demagógiára. És ugye hát a politikai kommunikációban ennek mindig komoly szerepe van. Tehát itt jönnének a szakemberek, hogy a demagóg irányokat a valós irányokba tereljék. Tehát például remekül lehet demagogizálni azt a dolgot, hogy világnak vége lesz, hiszen rengeteg munkanélküli ember lesz, szegények nem tehetnek róla, nem ők fejlesztették ki a mesterséges intelligenciát, és akkor jöhet ez a véleményem, ami itt is elhangzott, hogy igazából a verseny ott lesz, hogy kinek milyen kompetenciája van, hogy, hogy ezeket az eszközöket használja, mert hogy vannak. De van egy másik téma is, ami, ami ide kapcsolódik, és szintén tematizálja ugye az Egyesült Államokban a félidős választás, ez pedig a, az adatközpontoknak a témája, ami megint csak remekül demagogizálható, és megint csak vannak mögötte tényadatok. Ugye nagyon fontos, hogy ezek kellenek, meg hogy legyenek, meg különben nem lesz mesterséges, és stb. Stb. Ugyanakkor meg valós tény, hogy tényleg sok vizet használnak, meg őt termelnek, meg energiát
4: egyébként
5: használnak.
4: Annyira igazad van ebben, Zoli, hogy, hogy én nekem az a megfigyelésem, hogy bármivel behelyettesíthető a, az ide nekem ne hozzák a igen. És akkor a pont a bármi
6: atomerőműt,
4: az atomerőműt, a nem tudom milyen temetőt, az igen. Autópályát, a napelem izét, a akugyárat, az és adatközpontot, nem tudom, mert a nagyanyámnak se volt ilyenje,
5: igen.
4: A apám művelte azt a földet, ide nekem ne hozzák, itt mérgez, sőt, ránéz a gyerek, meghűl, mindannyian éhen halunk, és kész. És akkor már igen. Egyenesednek a kaszák,

0: keresztmetszet van.
1: Az van.
0: Nagyon sok minden miatt, többek között az elektromos autók terjedése miatt, többek között az adatközpontok, meg egyébként az egész informatikai, technológiai szektor igényei. Na, a tőzsdén baromi jól lehet day trade-elni, tehát egy napi kereskedésben nagyon nagyokat lehet kaszálni olyan cégekkel, akik például energiakapacitásokkal házalnak, vagy azokat fejlesztenek. Ez épp annyira kúrens, mint a mondjuk a bitcoin, vagy a többi ilyen kiberdeviza, vagy elektronikus pénz, és ugye az a helyzet, hogy ezek a közigazgatási municipality-nek hívják az USA-ban, amit önkormányzatok, ezek azt mondták, hogy kimondták, ez konkrétan emiatt már tüntetések is voltak, hogy adatközpont elsőbség van. Tehát magyarul azt tudták mondani a lakosságnak, hogy ha energiainség lesz, akkor először az adatközpont fog kapni áramot, és csak aztán te, és ha le kell kapcsolni valakit, erre ugye most volt Magyarországon is a nyáron politikai precedens, akkor azt te leszel kedves lakos. És hát ez nem tetszett, fogalmazunk így.
1: Uh-huh. Tehát a dologban mögött tényleg van valami, mert a hétköznapi ember tényleg nem tehet arról, hogy van ilyen technológia, és ő maximálisan jól végzi a dolgát, és mégis behelyettesítik egy MI rendszerrel, és valóban, ha tízszeresére emelkedik a villamos energia ára, meg a víz ára, meg kevesebb is lesz, és ennek egyértelmű oka az, hogy vannak adatközpontok, ez valóban egy valid probléma, tehát ezzel valamit kell kezdeni.
2: Említettétek ezeket a félelmeket, azért a témáról szóló cikkben látom, hogy a Georgia Tech friss tanulmánya szerint azért arról van szó, hogy a foglalkoztatottság főleg a nagyvárosokban inkább nőtt, és nem csökkent.
3: Ezt is mindig végignézzük, hogy oda jön a gyár, ide ne hozzanak, de hozzanak, akkor mindenki ott fog dolgozni, jó, akkor hozzák, de ezt nem lehet, meg azt nem lehet. Tehát ez is mindig elő szokott kerülni, de azért, hogyha most visszakapcsolok három fokozatot, hogy azért az tényleg egy megfontolandó társadalmi vita vagy kérdés, hogy nagyon sok energiabefektetéssel emberi funkciókat helyettesítünk magas kognitív képességekkel, adatközpontok építésével, kezeljük-e azt, ami ennek hatására a társadalomban meg az emberekkel történik. Tehát ez egy valós kérdés, de az, hogy ennek az a megoldása, hogy ide már pedig nem lehet adatközpontot hozni, és azonnal itt tiltakozom, az abban nem vagyok biztos. Inkább azt gondolom, hogy azt a vitát kell lefolytatni, hogy mennyi energia árán, milyen képességekkel akarunk mi ebbe az emberiség 2.0-ba megérkezni, és hogyha ebben van egy konszenzus, arról már lehet szerintem rendes politikai vitát is folytatni. Ez jelenleg még nekem sokkal ilyen elemibb szinten van, ezért mondtam a kiegyensített kaszát meg a fákját, ez ide ne hozzák, meg amit a Bernie Sanders
0: is javasol. Ez a lokális törvényalkotás, amiben prioritásban hátrébb sorolnak téged, mint az odaépülő adatközpontot, az szerintem, és itt azért tehát vegyük, ez főleg ugye idézőjelbe vidék, az amerikai vidék az nem olyan vidék, mint nálunk a vidék, de ez egy nagyon urbanizált vidék, de hogy azért ez jellemzően magabázis, tehát hogy ez a republikánus
3: Viktor
0: pártnak a tömegei, akik nem arról híresek, hogy iskolázottak, nem arról híresek, igen, hogy szofisztikáltan végig gondolják a dolgokat, azt nagyon jól értik, hogy figyelj, első adatközpont, a második
3: de...
0: te.
3: De figyelj,
0: ez
3: teljesen igazad, Viktor, csak azért azt mellé tenném, hogy ha ezt a dilemmát nem így rajzoljuk föl, hanem azt mondjuk, hogy első a kórház és utána te, akkor már megint, akkor megfordul ez a kérdés, nem? Tehát akkor azért arra már nem biztos, hogy mindenki azt mondaná.
0: Mert a kór, de jó, de ez azért egy kicsit, hogy mondjam, képlékeny fogalom, mert a kórház te vagy. Tehát a kórház az te vagy, akit oda bevisznek, amikor van.
3: Hát nem, egy
0: van
3: intézmény. Egy intézmény, egy funkció, egy működő. Hadd mondjam végig, Viktor. Tehát, hogy igen, tehát az, hogy van egy intézmény, ami prioritást élvez a társadalmi hasznossága miatt, a te egyéni, nem tudom, milyen dolgait fölteszem. Csak azt akarom mondani, azt akarom ezzel mondani, hogy nem azt mondom, hogy az adatközpont fontosabb, mint egy ember. Abszolút nem azt mondom. De el tudok képzelni egy olyan helyzetet, amikor az emberiség arra a színvonalra jut el, hogy mondjuk egy adatközpont az van olyan fontos, mint egy kórház, vagy egy tűzoltóközpont.
0: Egy kis lépésre eljutottunk a katonai Joe-tól az emberiségig. Ez számomra túl nagy ugrás. Itt vesztettél-e?
2: Én meg még egy picit visszakapcsolnék az eredeti kiinduló pontunk, hogy az Egyesült Államok.
3: Az adatközpontra.
2: Igen. Egyesült Államok, ahol ugye közeledünk a választásokhoz. Csak félidős. Egy kis bepillantás félidős választásokhoz. A demokraták arra fókuszálnak, hogy a mesterséges intelligencia ne ártson a társadalomnak, a republikánusok pedig a nemzetbiztonságot féltik, és a kínai nyomulás a fő témájuk.
3: És mind a kettő igaz.
2: Tehát ezek mentén megy a vita.

0: Az, hogy a Bernie Sanders az ki akarja írtani az AI-t, ugye ez a szuperintelligenciát, és azt mondja, hogy erről szó se lehet, és aki ilyet csinál, azt börtönnel kell büntetni, az ennek az egyik sarka. A másik sarka meg az, hogy ide egy kínai besetegye a lábát, és mindent USA technológia, USA, USA, USA, ugye, és akkor mindent azzal kell megoldani, és akkor az egész világ fogyasszon amerikai AI-t, és nagy protekcionalizmus van. Tehát mind a kettőnek van normális értelmezési tartománya.
1: Nem tudom, még idézem. Mert Donald Trumpnak az álláspontját mindenképp ezzel kapcsolatban.
2: Ja, ez nagyon szükséges,
1: igen. Szerinte azok a városok és közösségek, amelyek nemet mondanak az adott központokra, azok le akarnak maradni, és szegények akarnak lenni. Ez olyan tipikus Trump.
0: Én nem akarok lemaradni, és nem akarok szegény lenni.
3: Én azt hallottam, hogy és nem is élsz az Egyesült Államokban.
2: Tehát, én azt hallottam, hogy Alabamában megeszik az adott központokat.
1: Na, és akkor vesző. Tehát, aki alacsonyabb adókat és több munkahelyet szeretne, annak hagyni kell az adatot uralkodni. Ez állítólag így hangzott el Trump elnöktől.
0: Hát, igen.
1: Vitatkozzanak rajta az Egyesült Államokban, én ezt javaslom.
0: Igen, meg várjuk meg, hogy holnap mit fog mondani, mert ugye az...
2: Komoly felnőtt férfiak oda jönnek hozzám az utcán sírva, hogy adatközpontot akarnak.

0: A nagyon komoly téma következik. 2021 és 26 között átfogó vizsgálatok és perek zajlottak az Egyesült Államokban a Facebook, illetve az azt működtető Meta cég ellen, és végül egy 18 milliárdos büntetés lett a vége, peren kívüli megegyezéssel. Uh-huh. Egyébként 200 milliárdról indult, tehát ez dollárban. Volt a 200 milliárd dollár volt a kiinduló pont, és a 18 milliárdot kifizetik 10 év alatt. Tehát ez, hogyha egy évre elosztjuk, nem olyan hatalmas nagy összeg.
1: Kamat?
0: Az az ok, hogy gyerekek mentális egészségét károsította a Meta cég. Testképzavarok, önértékelési függőség. Problémák, függőségek alakultak ki, és a Meta üzleti modellje a gyerekek kárára működött, itt jön be a függőség, illetve a profitorientált károkozás. Ráadásul a Meta félrevezette a szülőket és a hatóságokat, és nem vállalt felelősséget. De kicsit csomás azért ez így, nem? Tehát azért nagyon sok előnye van a Facebook használatának, csak nem biztos, hogy a gyerekek számára.
2: Hát, ez egy nehéz kérdés, igen.
1: Ez egy, amióta van ez a rendszer, tehát azóta ez vitatárgya, és egyébként a dolog nyilvánvalóan tágítható, mert ezek a úgymond negatív hatások, de ezek tényleg negatív hatások, amelyeket felsoroltál, ja. Ezek egyébként miért csak a gyerekekre vonatkoznának? Uh-huh. De,
0: és a felnőtt gyerekekre is.
1: Hát nem is csak a felnőtt gyerekekre, szerintem a felnőttekre. És vonatkozik ez. Tehát össztársadalmi hatásban lehet mondani, hogy van egy csomó negatív is, mint hogy nyilván van egy csomó pozitív is. Az a vicc az egészben, hogy ez olyan, megint csak azt kell, hogy mondjam, mint az előző témán, ez olyan amerikai ügy. Tehát mindenki mindenkit perel, történnek itt különböző dolgok, különböző hatalmas perértékeknél, 200 milliárd dollár, aztán volt olyan becslés menet közben, hogy ez fölmehet 1,4 billió dollárig is, aztán végül is a Meta azt mondta, hogy jó gyerekek, akkor fizetek 18 milliárdot, és jó lesz ez így, és akkor rendben van, és mi egyébként elhangzott az is a Meta válaszában, hogy miért csak őket, tehát a többi, van még 100 másik közösségi platform. Uh-huh.
0: TikTok, Instagram.
1: Például, a neveket is említettek, ugye az Insta, az Meta, de ugyanolyan modellel működnek azok is, sőt, még olyan abba is. Tehát itt megint csak az van, hogy szerintem ennek a téma, ez azért érdekes, mint ami a két téma ezelőtt beszéltük meg, hogy társadalmi szintérre került a probléma, illetve ez a per is hozzájárult arról, hogy végre beszéljünk ezekről a dolgokról értelmesen.
0: Hát beszéltünk azért eddig is értelmesen erről, különben sok időn keresztül, csak most jutott el odáig, hogy összecsattant a jog és a Meta.
3: Szerintem ezek a big tech cégek, ezek nem azt mondom, hogy ebből értenek, de amikor olyan igazán nagy változásra rá kell őket venni, akkor az annak ilyesmi csúcsosodásai szoktak lenni. Uh-huh. Vagy valamilyen nagyon komoly állami szabályozás, rendelet, hatóság, bírság, vagy ennek a polgári verziója.
1: Például amúgy az Európai Unióban például. Egyre inkább történt.
3: Na igen, ilyen, ott is osztogattak ugye az ír adatvédelmi hatóság szokta osztogatni, igen, amit mondasz, sok milliárd.
0: Cégek szétdarabolása.
3: Tehát ezek általában így szoktak előkerülni. És abban teljesen igaza van Zolinak, hogy szerintem ez is, és még egy csomó egyéb téma, az már előkerült korábban is, de azok olyan típusú társadalmi összmegegyezés és hamarabb tetten érhető dolgok voltak, mint például a drogkereskedelem, a terrorizmus, a gyermekpornográfia, és így tovább, amiben lépéskényszer volt nagyon hamar. Vagy azért, mert a hatóság lecsap, vagy azért, mert elsodorja a népharag, vagy ez meg ugye Amerika megint a részvényes, az igen, izé, igen, a igen. Profil, az image, stb. Tehát ezekben muszáj volt lépni. És szerintem ez egy olyan dolog volt, ami mindig ott lebegett, ugye ez a profilozós, ez a mennyire tartja benne az embert a buborékban, az algoritmus, mit akar nekem, hogy akar, ezt akar, azt. És ennek a negatív hatásairól mindig beszélgettünk, de igazából az, hogy ezt úgy rendesen adresszálják, rendesen foglalkozzanak vele a cégek, ez mindig egy kicsit úgy el volt kenve. Ugye hiába csináltak a Facebookról filmet, ugye, amiben ez volt az egész téma.
1: Sőt, a kongresszusnál is járt Mark Zuckerberg sok évvel ezelőtt.
3: Az egy rendszeres műsorszám, ez hogy kell kinavigálni, hogy mindig ott ülnek ezek a fő emberek, igen. És mögöttük ül kb. 30 jogász. Nem tudom, hogy azok-e, csak ránézésre gondolom. És ott ülnek, és ott így egymás között sugdolóznak.
1: Figyelj, mert Artur, miért most történt meg, miért csak most történt az meg, hogy a legnagyobbat, a Metát fogták, és tényleg beperelték, és összeállt 26 tagállam.
3: Én nem követtem végig ennek ezt a jogi hátterét, meg azt, hogy ez ilyen ügyrendileg, vagy társadalmilag miért most került az asztalra, de azt hiszem, ez egy feltételezés, hogy eddig is voltak ilyenek, rengeteg ilyen perindult, rengeteg külön a szülőktől kezdve összefogtak közösséges, stb. Valószínűleg most arra csúcsosodott ki ez egy olyan szintre, hogy ekkora össztársadalmi felzúdulást meg tudott fogalmazni, vagy az érére állt az állam, vagy az államok többsége, de egyébként ez azért is létezett, sőt, megfordítanám, nekem van egy olyan érzésem, de nem értek ehhez, tehát nem vagyok jogász, hogy szerintem a Meta azért egyezett meg, viszonylag gyorsan, és próbálták minimalizálni a költségeket, mert az összes többi ilyenben nem akartak belemenni. Tehát, hogyha ennek van egy olyan precedens jellege, aminél végig fut egy ilyen per, ebben őket, hogy 100%-osan jogerősen elítélik, nagyon sokat fizetnek, na azután jönnek még a polgári cuccok. Igen. Mindenki elhozza a saját problémáját, és lehet, nem értek hozzá, lehet, hogy a jogrendben ugyanígy meg fog ez történni, de van egy olyan gyanú, hogy azért egyeztek meg, hogy ezeket minél jobban el tudják söpörni az asztalról.
0: Én a büntetésen egy kicsit túllépnék, és foglalkoznék azzal itt a téma kapcsán, hogy az egyességnek része volt különböző szabályoknak a megalkotása, új gyermekvédelmi szabályok bevezetése, bizonyos algoritmusok módosítása, gondolom, hogy ne legyenek ennyire függők a gyerekek, meg befolyásolják őket ennyire, átláthatóbb jelentések készítése, szigorúbb adatkezelési protokollok. Az a kérdésem, hogy ez...
1: Jelentés, és a jelentésekre való 24 vagy 48 órán belüli válaszodási kötelezettség. Ti az életben kaptatok már a Metától, hogyha valamit
0: vitattatok.
1: Az életben kaptatok már egy sornyi választ is?
4: Hogyne, természetesen. Én most a nyár elején segítettem visszaállítani egy ismerősnek, visszaszerezni a feltört Facebook oldalait.
1: Könnyű
4: és úgy
1: volt.
4: Kell csinálni, az elárulom a nagy titkot minden kedves hallgatónak is, hogy elő kell fizetni. Tehát onnantól állnak veled szóba, hogyha egy basic előfizetést
1: teljesítesz. Szóval erről beszélünk. Igen.
4: Ez első hónapban 6000 forint, tehát várjál, első hónapban 6000 forint, kedvezményesen. Második hónapban, ha nem mondod le, akkor 65000 forintot vonnak le ez a második hónap, és ez a legalja, tehát ez ennél olcsóbb nincs.
0: Na, én visszatérnék még ide, tehát az egyességnek ezen szabályozó részei érnek valamit? Ezzel el fognak érni bármit?
3: Amiket az előbb felsoroltam témákat, azoknál ezek az intézkedések, vagy egy jó részük már régóta él. Innen tudjuk bont ezekbe a transzparencia riportokba, hogy hány millió ilyen fiók volt, mit hogy számoltak föl. Tehát szerintem olyanokat ígérgetett meg a Facebook, amit egyébként rutinból csinál az ilyen esetekben, megvan rá a képessége. Nem tudom, hogy a 24 órán belüli válasz köztük van, de amióta AI van, azóta szerintem nagyon jól el lehet szórakoztatni 24 órán belül bárkit automatikusan, még abban nem lennék biztos, hogy ez meg is fogja oldani a problémát, de legalább elkezdik kezelni, tehát legalább tényleg azért abban igazad van, Zoli, hogy legalább nem az van, hogy az informatikusok úgy szokták mondani, hogy a per def per null, vagyis a semmi, az ürességbe írogatod a dolgokat, tehát hogy nem oda megy, hanem jön vissza valami, de én azt gondolom, hogy ennek egy jó része rutin a Facebooknál, tehát hogy ez menni fog, szerintem ez semmi más nem jelent, amiket elmondtál Álpi az én olvasatomban, csak azt, hogy mostantól kezdve ezzel is jobban fogunk foglalkozni. Tehát nekem ez az egyetlen, de az, hogy ez a jobban foglalkozunk, ez mit is jelent pontosan, mert ugyanúgy hibáznak a csoportletiltásokban, ugyanúgy rengeteg feltörés van, ugyanúgy még most is ilyen szó szerint 100 millió hamis fiókot számolnak föl évente, csak most már elmondják. És szerintem ez egy kicsit egy kis előrelépés, hogy ettől mennyire lesz majd a gyerekeknek jobb, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de annyiban biztosan, hogy legalább adresszálni lehet a kérdést. Le lesz írva, lesz havi jelentés, lehet valakihez fordulni, van visszajelzés. Tehát valamivel biztos jobb lesz a helyzet.
4: Nekem a Zoli kérdésére van egy van egy válaszom, miért most? Erre az a válasz, hogy konjunktúrája van annak, hogy ezeket a nagy közösségi média platformokat szabályozzák. Ugye Ausztráliában arról sokat beszéltünk még a nyári szünet előtt.
0: Így van.
4: Megtörtént törvényileg, és ez begyűrűzött az USA-ban, hogy várható is volt. Komoly társadalmi diskurzus indult el, tematizálta a médiát, rengeteget beszélgettek róla, és társadalmi nyomás kezdett el helyeződni, például a Facebookra, hogy kizárólag ezzel azok, azt nem tudom, de hogy egy komoly társadalmi nyomást kaptak az ausztrál példa nyomán, és egyébként Európában is több országban foglalkoznak vele, sőt, már vannak lépések is, jogi lépések, ez biztos.
0: És akkor hadd tűzzem be ide, pár napos a hír, hogy New York városában betiltották a Facebook használatát, tehát az általános iskolás korú gyerekek számára elsőtől nyolcadikig.
3: Mindenki. Ott az nem mit, nem?
1: Tehát a mesterséges intelligencia.
0: Mesterséges intelligenciát, igen.
1: Mesterséges intelligencia. Igen. Továbbra is azon gondolkodom, hogy miért a gyerekeket húzták ki most a kalapból, miért a gyerekek a nyúszik most éppen, mikor mindannyiunkat ugyanúgy érnek ezek a dolgok. Hát talán csak azért, mert ugye mi felnőttek, mi jobban tudunk erre, mi tudatosabbak vagyunk. Hát egyébként ez sem annyira
4: nagyon erős trigger point. Hogy emlékeztesselek az idei magyarországi fejleményeket.
1: Hát jó, és hol megint ott tartunk, amit mit tudom én 10 perccel ezelőtt mondtam, hogy remekül demagogizálható a téma.
2: Én még talán itt erre a gyerek, miért pont a gyerekeket nézték ki kérdésre válaszolnék, talán azért, mert pont gyerekkorban van az az élet szakasz, amikor a legtöbbet tanulunk a világról, olyan értelemben, hogy megtanulunk írni, olvasni, alapvető természettudományos ismeretek, ne nyújj bele a konnektorba, mert az ára emberi
1: testet. Jó, de ez eddig miért nem volt ennyire fontos?
2: Hát igen, de hogyha most ha eltereljük a gyerekek figyelmét, akiknek a figyelme eleve könnyebben elterelhető, akkor az felnőtt korban is már egy drámaibb változást fog okozni, mint mondjuk egy olyan felnőttön, aki szintén találkozik ezzel a problémával, és szintén befolyásolható, mert a felnőttek is ugyanúgy befolyásolhatók, meg ugyanúgy függőséget okoz ki náluk is a Facebook, meg a mesterséges intelligencia, vagy bármi, csak hogyha ez már gyerekkorban elkezdődik, akkor ott annak a mentális, illetve tudás anyaga a gyereknek drasztikusan romlani fog felnőtt korban. Legalábbis szerintem én nem vagyok pszichológus, meg nem gyerekpszichológus vagyok, de én alapvetően egy ilyen logikát vélek ebben felfedezni.
4: Hogy... Azt hagyd tegyem hozzá, hogy a gyermekeket minden társadalom védi, nem ok nélkül, nem véletlenül, ez mindenhol azért nagyon erős trigger point, mert a gyerek el a kezekkel a gyerekektől, tehát ez nem demagógia, ez alapvető létérdeke bármilyen közösségnek, amik fenn akar maradni.
1: Jó, de hát én nem is erre gondoltam. Nyilván a gyerekek fontosak, csak miért éppen pont ők, amikor ez mindenkire érvényes. Tehát ez sokkal általánosabb.
3: Lehet, hogy ez lesz a behúzó szál.
4: Rájuk nem teszünk felelősséget. Egy gyerek nem felelős a saját tetteiért sem, jogilag, és te meg igen. Tehát ez a különbség kettőtök között, ezért kell őt jogilag védeni olyan entitásoktól, akik egyébként önjáróak, ha nincsen keret.
3: Nekem egyébként, ha máshogy tesszük fel a kérdést, hogy hogyan menjünk sorrendbe az embervédelemben, nem Zoli, akkor oda is azt tenném, hogy először tenném a gyerekeket, pont azért, amit mit az előbb elmondtatok.
1: Én csak azt szeretném, hogy...
3: A gyerekek, hölgyek, ők menjenek először a mentőcsónakba, utána jönnek a titanik erős férfiak, aztán
1: triázsolás. Hát persze,
3: aztán az informatikusok.
1: Csak hogy én azt szeretném, hogy ne álljon meg itt a folyamat.
0: Be fog gyűrűzni Európába is a folyamat.
4: Észrevettem az informatikusokat.
0: És itt Közép-Európában is majd biztosan lesznek ilyen témák, ahogy egyébként mi foglalkozunk is ezzel rendszeresen.
5: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: A PC World című lap nemrégiben egy oknyomozás eredményét ismertette, amely szerint az Amazon egyes raktáraiban ritka, nem digitalizált könyveket vásárolnak fel, majd a beszkennelés után megsemmisítik őket. Az a cél, hogy mesterséges intelligencia modellek tanítását végezzék el olyan szövegekkel, amelyek még nem érhetők el digitális formában. Arra gondoltam, egy kicsit járjuk körül még a maradék időben, hogy miért történhet mindez. Tehát egyáltalán mi szüksége van a nagynyelvi modelleknek, népszerűbb nevén mesterséges intelligenciáknak arra, hogy ritka könyveket szkenneljünk be?
1: Hát azért, mert a digitalizált adatokból, emberek által létrehozott digitalizált adatokból állítólag, most már kifogytak ezek a rendszerek, úgyhogy nincs már miről tanulni, vagy miből tanulni, ezért újabb adatforrásokra van szükség, vagy pedig az általuk generált adatokat kell újra feldolgozniuk, és az az egész oda vezet, hogy egyre gyengébb lesz a teljesítményük állítólag, majd nem lesznek annyira, mint tudom én, kreatívak, változatosak, stb. Stb. Tehát akkor kutassunk fel olyan ember által létrehozott információforrást, ami eddig még nem volt hozzáférhető az emmének, mi nem volt hozzáférhető neki, ami nem volt digitalizálva. Mi nincs digitalizálva, ami nagyon ritka.
2: Uh-huh. És régi.
1: És akkor meg is hát és miért nincs digitalizálva, mert régi, hát mert ritka, és miért ritka, mert nagyon régi.
4: Vagy épp egyébként nem aktuális, ez is lehet.
1: Vagy nem aktuális, igen.
0: De ezekkel a régi, nem aktuális, idejét múlt szövegekkel tényleg bővül.
4: Ember írta, ember fogalmazta. Ember.
0: Igen, és ezzel bővül az hogyne. A ismeretkupac? Az...
1: Hogyne, mert olyan információs sorozatot, karakter sorozatot tud megismerni a rendszer, amely korábban még nem volt.
4: Stiláris elemek.
1: Például. De szerkezetek, mondatok, nem tudom én, az egész szöveg,
0: mondhatjuk neki,
1: tematika.
0: Hogy most akkor válaszolj nekem múlt századi stílusban.
2: Például.
1: És akkor esetleg mit tudom én.
4: De nem csak, hanem gondoljatok bele, mennyit beszéltünk a slope-ról, mennyi slope van. Tehát ez a mesterséges intelligencia generált a szemét, és ezt szűrni kéne valahogy. Hogy lehet ezt szűrni, hogyha építesz egy tiszta adatbázist, amiről Zoli mesélt nagyon sokat ugye még régebben a műsorban, hogy a tiszta forrású mesterséges intelligencia, hogy volt talán valamilyen magyar fejlesztés is, emeltél, és hogy ez milyen nehéz. De hát egy ilyet le tudsz gyártani így például. Azért bocsánat, én ez egész téma az egyetlen ilyen vaskos hozzászólást szeretnék tenni, be kell hozzávezetni egy új fogalmat, ez a fogalom az a book meg. A book meg azt a következőképpen tenné mondatba, book meg Bezos. Ugye Bezos az Amazonnak a tulajdonosa, tehát hogy körülbelül ide ennyi hozzáfűzni valóban lenne
1: a könyv. És a book meg, ez most mi? Book?
4: A book meg, ez akkor mondom más, hogy book meg Bezos. Hát ez egy indulatszó, nem cizellálnám tovább.
0: Hogy bukjon meg.
4: Bizonyos áthallásai, amiket
3: Várjál, megpróbálok segíteni, Viktor, hogy ilyen rádió képes legyen a dolog. Tehát ez amit a köznyelvben, rövidítésben ilyen B+-nak szoktak írni, ugye?
4: Igen, gyakorlatilag. Csak így a könyvekre adok.
0: Csak így a könyvekből a book.
1: Ja, igen.
0: Megbukás.
1: Egy book és egy pluszjel. Értem.
0: Igen. Értjük.
1: De ha
4: ez sommázza a véleményemet az egészről.
1: Tehát ha ez igaz, hogy ritka emberek által létrehozott ritka és régi köteteket, szövegeket gyűjtenek be, azt digitalizálják, és utána, illetve közben megsemmisítik magát a könyvet, az adatforrást, akkor... Erre nehéz indulat nélkül reagálni, de hogyha félretesszük az indulatainkat, akkor ugye mi történik? Végül is mondhatjuk azt, hogy digitalizálják, tehát megőrzik az emberiség tudását, és ez egy nagyszerű dolog.
0: Ugyanakkor nem lehet elolvasni.
1: Te nem lehet elolvasni, mert az elelembe kerül bele. Tehát ott meg ez
3: lehet, hogy egyszer
1: van.
3: Még majd lehet is. Én azt hiszem, hogy itt azt...
1: De a másik oldala nagyon fontos, tehát... Ugyanakkor meg az üzenet, hogyha ezzel meg is semmisítjük az eredetit, ami egy józan észre felfoghatatlan cselekedet, akkor ennek mi az üzenete? Az, hogy az eredetinek, az igazinak nincs értéke.
3: Várjál, igen, ez abszolút igaz, feltételezve, és ugye ezeket itt én legalábbis nem tudom, hogy ezek egyrészt milyen típusú könyvek, tehát hogyha mondjuk megkérdezzük az Amazont, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát a következő történik, mi itt megvesszük ilyen, nem tudom, mi 5-10-15 dollárért per darab ezeket a könyveket, mi vagyunk a tulajdonosai, azt csinálunk velük, amit akarunk. Tehát, hogy nincsen ez sehova ráírva, hogy én ezt nem csináltok. És nem azt csinálom vele, hogy ezért berakom a könyvespoltra, és ott áll, és nem történik vele semmi, vagy nem csinálok
0: soha belőle. Soha senki
3: nem csinálok belőle asztalt, vagy nem tudom.
0: Asztalnehezéket,
3: vagy nem dobom be a kandallóba, mert az gyorsabban meggyullad, hanem szétdarabolom, bedigitalizálom, és utána megsemmisítem.
1: De miért semmisítem? Ez a lépés
3: nem érdekel. És akkor mondok mást még hozzá, és mellé még azt mondja, hogy egyébként mindegyik ilyen könyvből amúgy meg kellene 3 darabot legalább küldeni a Library of Congressnek,
0: köteles példányt
3: a könyvtárnak. Menjenek oda azt a olvassák el. Most, bocsánat, nem, elnézést mindenkit, aki imádja a könyveket, nincsen semmi bajom a könyveket, imádom őket, én is nincsen semmi gond. Csak azt mondom, hogy amúgy ez egy lehet egy teljesen valós védekezés. De...
4: Amit vázoltál, ezt le tudom egyszerűsíteni, jog versus etika. Tehát, hogy ez a megtehetem? Megtehetem. Etikus megtennem? Abszolút nem. De megteszem. Miért? Mert megtehetem.
3: Tehát ez a hallgatóknak mondom, hogy itt a stúdióban mindenki egy kicsit ilyen Kejfej Jancsi üzemboltban van, egy picit így inogé, balra, jobbra. Mondtad, hogy etika, akkor mindenki nézett, és az látszott az arcukon, hogy igenis, meg nem is.
1: Hát nem, hát ez nagyon jól megfogdad a lényeget, Viktor, tehát ez teljesen, ez így van. Tehát
3: Zoli nem inkább
1: a fejét. A jog és az etika az egymás párhuzamosan.
4: Rosszul lehet, hogy bólogatott tart.
1: Ez látta minden hallgató, nem? Szóval a jog és az etika az ilyen párhuzamosan fut. Nagyon jó, hogyha ez a két norma rendszer találkozik a társadalomban, de egyáltalán nem törvényszerű a kettőnek a szoros kapcsolata.
4: A Matrixosan is el tudom mondani, ott Smith ügynök beszélt erről, igen, amikor azt mondta Morpheusnak, hogy van az élővilágban egy ilyen lény, igen, mint te, amelyik elpusztítja azt a gazdatestet, amit megfertőz. Úgy hívják, hogy vírus.
1: Meg,
4: tehát say no more, no comment.
0: Na, igen, megyünk tovább, mert még van egy nagyon érdekes téma, amire azért szálljunk egy pár percet.
5: Digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Egy amerikai egyetemi pszichológiai kutatás szerint az emberek egyre kevesebbet beszélnek egymással. És ez a digitalizáció, az elmagányosodás és a szorongás miatt komoly következményekkel jár. Itt vannak az adatok. 2005-ben a tanulmány kezdetén még mindenkire jellemző volt átlagosan napi 16.632 kimondott szó, 2019-re, tehát 14 évvel később ez a szám 11.900-ra esett vissza, tehát mondjuk kétharmadára nagyjából. És ez a tendencia azóta is folytatódik. De miért? Miért nem beszélünk a digitalizáció nyomán egymással?
2: Én egy saját tapasztalatot itt megosztanék. Én nagyon sokat vonatozok, már lassan 10 éve, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy az emberek nem beszélgetnek egymással a vonaton, mert mindenki a telefonját prüntjömgeti, így van. Tehát mondjuk leülök, én is szoktam. Tehát, hogy most nem, mint egy ilyen, nem akarok...
0: Nem lógsz ki a társadalomból.
2: Nem lógok, de néha azért szoktam figyelni, meg én szoktam könyveket is olvasni, meg van, hogy direkt nem veszem elő a telefonomat, mert próbálom ezt tudatosítani magamban, de nem egyszer tárul a szemem elé az a jelenet, hogy mondjuk felszállnak általános iskolás, középiskolás korú diákok a vonatra, egy társasághoz tartoznak, és nem beszélgetnek egymással, hanem mondjuk négyen beülnek egy ilyen négyes blokkba, előveszik a telefonjukat, és mondjuk 10-15 percen keresztül, amíg utaznak, egy-két szót mondanak, de tényleg ez az egy-két szó, és mindenki így görgeti a Facebookot, az Instát, és így nem beszélgetnek, nem kommunikálnak. Tehát én, amikor ilyen idős voltam, mondjuk így általános iskolás hetedikes, és bementünk a baráti társaságommal mondjuk a West Endbe, vagy bárhova Vácról, mert én Váci vagyok, elmentünk egyet mozizni, mi végig sztorizgattuk, meg végig nevettük a vonatutat, tehát folyamatosan beszélgettünk, és ez mondjuk a 2010-es évek eleje, amit a tanulmány is megemlít. Most 2026-ban ilyet én nagyon-nagyon keveset látok, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy mint egyszerű egyéne a társadalomnak ezt a jelenséget én magam is már mérhetően tapasztalom nap, mint nap. És feltetted a kérdést, hogy mi ennek az oka, hát szerintem ez egyértelmű, visszatérünk a függőségre, meg a Facebook, Insta, mindenki az életét az online média térben éli, tehát ez egy társadalmi probléma.
0: Meg talán nem is annyira függőség, mint az az érzés, hogy mindent elérek az okos telefonon keresztül. Tehát ott van a zsebemben a világ. Nem kell kérdeznem. Megkérnem valakit az utcán, nem kell a kislányhoz odafordulni, mert egyébként tudok vele csetelni. Tehát így elkényelmesedik.
3: Szeretek a mérleg másik serpenyő jelenni egyébként, úgyhogy fölteszek egy kérdést nektek. Lehet, hogy trükkös lesz, de gyors lesz, hogy ha lenne telepátia, akkor annak örülnénk? Tehát ti örülnétek neki, hogy telepátiával élnénk.
0: Hát egyesek szerint van telepátia.
3: Jó, oké, de most nem erre nincs időnk.
0: Tehát, hogy... Örülnénk, igen.
3: Igen. Na azért mondom, hogy mi van akkor, hogyha ez ennek egy kicsit az előszabálya. Értem, hogy ez még most Facebookról szól, hogy ott nézegetjük, meg nem tudom micsoda. De mi van akkor, hogyha az emberiség valamilyen úton van, hogy egyre kevesebbet fogunk egymással a hagyományos módon beszélni, aminek biztos, hogy van rengeteg hátránya, tehát ez tuti, hogy nem jó így, de hogy a hagyományos módon, és átmegyünk valami olyanba, ami egy ilyen digitális tér lesz. Tehát, hogy én mondjuk megismerhetem Zolinak az összes elképzelését valamiről, de nem úgy, hogy beszélgetek vele, hiába ülünk egymás mellett a vonaton, hanem megnézem azt, hogy ő miket publikál,
1: na jó, de
3: az AI-jal beszélgetek róla, stb.
1: Oké, de nem fogunk eljutni odáig, hogy mi emberek hosszan, összefüggő, logikusan felépített, értelmes szerkezetbe, szerkesztett szövegekben, akár mondjuk akkor írásban is ki tudjuk fejteni az észrevételénket, véleményünket egy logikus, kognitív vázlat alapján egy jó szerkesztett szöveget létre tudjak hozni.
4: Várj, Zoli, bocsánat, ez belestél csapdába, Artur csapdájába, mert Artur azzal hát az Zolival is szívesen beszélgetne nehéz. Szerintem, aki éppen ráért, mert te mondjuk nem, mert tanítasz, de az a Zoli, AI Zoli, ő online van, mert fölte, mint a Robi, Robesz, ugye van nekünk egy AI tagunk, a Robesz. Tehát mondjuk lesz egy AI Zoli is, és akkor Artur AI Zolival beszélget, nem is fogsz hallani Artur felől 5 éven keresztül, de közben tök jókat beszélget veled.
1: Igen, a dolognak egyébként a lényege az, amiről ez a hír, meg ez a kutatás is szól, hogy rámutat arra, hogy ha egy kommunikációs fajtát, területet nem gyakorlunk, akkor ugye hát abban a kompetenciánk az nem fog fejlődni, és a beszéd az azért hát nagyon lényeges, tehát a legalapvetőbb kommunikációs eszközünk, a verbalitás, szóban ki tudjuk magunkat fejezni, és valóban, tehát a másik Zolival, a Csillagász Zolival teljesen egyetértek, hogy lehet látni, tapasztalni. Itt ráadásul ebben a kutatásban megész mérték is valamilyen furmányos módszer annal, hogy valóban a szóbeli kommunikáció az ritkább, és hogyha ez ritkább is visszafejlődik, és készségszintűbb lesz ugye az írásbeliségnek ez a fajta, amit már vagy 20 vagy 25 éve én is, vagy mindenki leírt, ez nem az az írásbeliség, amit ezeken a digitális felületeken használunk, mint amit egyébként máshol, ez lesz az elsődleges, akkor innentől kezdve tényleg nem fogunk tudni összefüggő mondatokat kifejteni, és a gondolkodásunkra is ez valahogy hatni fog, sajnos. Ja, pedig nagyon jó lenne ez a telepátia, nagyon szimpatikus lenne.
4: Kérdőjelez meg az írásbeliséget nyugodtan. Az emberek beszélnek, diktálják a promptokat, teljesen pongyol a hétköznapi stílusban, abszett. És az AI azt is megérti, mint hogyha rendesen leírnak.

Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Bódi Zoltánnak, Fogtár Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és a szerkesztőnek Rész Betyár Gábornak, továbbá a technikai munkatársaknak Budapesten Érsok Zoltánnak, Pozsonyban pedig Vasies Olíviának. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Közös európai fellépést sürgettek az agrokomplexen az asszály miatt a V4-ek agrárkamarái. Az ENSZ 50 millió dollárt kér a nepáli árvízkárok enyhítésére. Este, éjjel is csillagfényeségbolt várható, megélénkülő széllel, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Közös európai fellépést sürgetnek az asszály miatt a V4 országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmánynövények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukoricatermés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást sürgetnek. Az energetika és a védelem terén is szorosabb együttműködés szorgalmaz Szlovákia és Bulgária. Robert Fico szlovák miniszterelnök Szófiában tárgyalt Rumen Radev bolgár kormányfővel. Egyetértettek abban, hogy hiba volt egyes uniós tagállamokban leállítani az atomerőműveket. A két ország új nukleáris kapacitások kiépítését tervezi, és az amerikai Westinghouse-al is együttműködne. A gázellátás terén Bulgária a csepp folyósított földgázhoz való hozzáférésével segítheti Szlovákia ellátás biztonságát. A két miniszterelnök az ukrajnai háborúról is tárgyalt, és egyetértett abban, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Nem terhelné az állami költségvetést a belügyminisztérium pozsonyi székhelyének felújítása és új adminisztratív központjának kialakítása, jelentette ki Matus Sutajestok belügyminiszter. A több mint 85 millió eurós projektet a tárca már nem használt ingatlanainak értékesítéséből finanszíroznák. A miniszter szerint a történelmi Pribinová utcai épületet mintegy 30 millió euróból újítanák fel, mellé pedig egy új épületet is emelnének. A minisztérium több mint 10 épületből 4-be költöztetné alkalmazottait. A projekt kivitelezése leghamarabb 2028-ban kezdődhet. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottjai a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogathatnak. A TASS orosz hírügynökség szerint Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember 5-én és 6-án utazik a két fővárosba, elsőként Moszkvába. Hasonló információt közölt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki tegnap arról beszélt, hogy a következő napokban Kijevbe várja Trump külön megbízottjait. A látogatás célja az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések újraindítása lehet. Witkoff és Kushner korábban már többször tárgyalt Moszkvában, Kijevben azonban még nem jártak. A tervezett látogatást egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. Csaknem 50 millió dolláros nemzetközi támogatást kér az ENSZ a nepáli árvízkárok enyhítésére. A pénzből több mint 84 ezer rászorulónak biztosítanának élelmiszert, tiszta vizet, egészségügyi ellátást és ideiglenes szállást. Az augusztus 26-i áradások Kína és Nepál határvidékén több mint 1300 ember halálát okozták, 5600-an pedig eltűntek. Az ENSZ szerint romlik a közegészségügyi helyzet, a romok között pedig továbbra is emberi maradványok és elhullott állatok tetemei vannak. Az épületekben keletkezett károkat már most 158 millió dollárra becsülik.
0: Időjárás.
1: Éjszaka csillagfényes égbolt várható, megélénkülő szél mellett kissé füllettebb lehet a levegő az előző éjjelekhez képest. Hajnalban észak felől határozottabb felhősödés kezdődhet. Holnap egy gyors mozgású hidegfront keresztezi az országot, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagyon sok helyről jelentenek forgalmi dugót a D4-es autópályán Dévényújfalu után Stonfa irányába 10 perc a várakozás, Rovinkára behajtva Pozsony irányából 20 perc a várakozás, az R7-es autópályán Somorja nyugat kihajtójánál Pozsony felől érkezve 20 perc a várakozási idő. Ezen kívül Hidasra behajtva Hideghét irányából a D4-es autópályáról 10 perc a várakozás, valamint a D1-es autópályán Szenc után Nagyszombat felé 15 perc a dugó. Nyitrán a Novozámockán a városból kifelé vezető útszakaszon 10 percet kell várniuk az arra autózóknak, és Érsekújvárott a Kapisztóri-Ferenc utcán a Komáromi utcára 10 perc a várakozási idő. És végül Kassán az Alvinci és a Masaryk utcákon a belváros irányába körülbelül 10 percet kell várakozniuk az arra autózóknak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábeli Vett.
2: Négy gyárát zárhatja be a Volkswagen Németországban költségcsökkentési okokra hivatkozva. A gyártás túl drága, az autókért gyengébb a kereslet, és a vállalat nem bírja felvenni a harcot Kínával. Ezért a Volkswagen jelentősen lefaragná költségvetését, és több tízezer munkavállalót bocsátana el. Milyen jövő vár a német autóipar egyik legnagyobb szereplőire, amely a Volkswagen mellett az Audi, a Porsche, a Seat, Cupra, a Bentley és a Skoda márkákat is birtokolja. Erről kérdezem Sidóházó Zoltán gazdasági szakírót, az Új Szó főszerkesztő helyettesét. Tehát mennyire biztos az említett négy németországi gyár bezárása, illetve milyen gazdasági mutatók miatt van szükség a költségcsökkentésre?
3: Az erősödő kínai verseny és az amerikai vámok és a versenyképesség csökkenése miatt küszködő és szenvedő Volkswagen csoport már csütörtökön este bejelentette, hogy megszüntetnek 50 ezer munkahelyet, a jármű választékukat pedig visszavágják a felére. Ez az 50 ezer fő még csak nem is a végleges, hiszen lebegtetik, hogy további 50 ezer embert bocsátanának el. Tény, hogy egyenlőre konkrét létszám leépítéseket, tehát végleges számokat, vagy gyárbezárásokat nem közöltek, csupán azt mondták, hogy a németországi gyáraiknak 500 ezer járműre vonatkozóan vannak többletkapacitásaik, tehát túl nagy a kapacitás és a kereslet meg kisebb. Még természetesen ezt pontosítani fogják, hiszen a gyár felügyelő tanácsa ma is pénteken is ülésezik. Ami előzetesen kiszivárgott, hogy négy németországi gyár van végveszélyben, mégpedig van az észak-német Emdeni, a szászországi, tehát a volt NDK területén levő Zwickaui gyár bezárása. Itt előzetesen 2031-et említettek, aztán Hannoverben, ez ugye alsó szászország fővárosa, ott is bezárhatják a gyárat, és végezetül még Neckarsulmban is, ez Baden-Württembergben van. 2034-ben, tehát ha be is zárják ezeket a gyárakat, az nem azt jelenti, hogy egy-két éven belül, hanem 2031-től fokozatosan, amikor is az ott gyártott modellek úgymond kifutnak, és már nem fogják őket korszerűsíteni. Annyi derült még ki, hogyha a Volkswagen a jelenlegi felállásban működne tovább, tehát nem zárna be semmit, nem is építene le semmit, akkor a vállalat tartósan éves szinte mint egy 1,5 milliárd eurós éves költséghátránnyal számolhatna. Hát ez túl nagy teher a cégnek, pedig a világ második legnagyobb autógyártó koncernéről van szó, ennél csak a japán Toyota gyár többet, mármint a Volkswagennél. Csak a probléma az, hogy még a Covid előtt a Volkswagen csoport éves szinten 12,5-13 millió autót is képes volt eladni, most ennél bő 2,5 millióval kevesebbet, sőt 10 millió autó alá esett az eladott termékeik száma, és ezért kell csökkenteni a kapacitásaikat. Mint ahogy jeleztem, négy gyárat fenyeget valóban bezárás. Összességében a Volkswagennek 10 autógyára van Németországban, további két Audi autógyára van, és még Porsche cége is. Összességében Németországban mintegy 280 ezer főt foglalkoztat, tehát egészen gigantikus cégcsoportról beszélünk, és világszerte pedig lehet mintegy 660 ezer embert foglalkoztat, Tehát egy ilyen óriási cég is bizony-bizony veszélybe kerülhet, hogyha nem figyel oda, illetőleg ha versenytársak elhúznak mellette, ezért is kell úgymond karcsúsítani, korszerűsíteni, áramvonalasítani a céget.
2: A szakértők is arra figyelmeztetnek, hogy a többletkapacitás leépítése elkerülhetetlen és fontos lépés a hatékonyabb gyártás felé, ugyanakkor önmagában még nem elegendő. Néhány automodell ugyanis nem elég versenyképes, ráadásul, amiről korábban már mi itt a reggeliben is beszélgettünk, a németországi gyárakban nagyon magasak a fizetések is, ami szintén nem igazán fenntartható, vagyis ez csak egyike a szükséges lépéseknek, amelyeket meg kell tennie a vállalatnak, de szükséges még további hasonló lépéseket is tenni?
3: Valóban ez a helyzet, ugye a béreket visszavágni az hallatlanul kínos, gyakorlatilag lehetetlen, hiszen Németországban rendkívül erősek a szakszervezetek, különösen az autóipari ágazatban, de valóban a Volkswagen híres arról, hogy rendkívül magas fizetéseket ad a munkavállalóiknak, tehát még a Mercedes-szel vagy a BMW-vel egybevetve is, és hát ezt nem igazán győzi a Volkswagen, illetőleg ami a Covid előtt még jól üzemelt, az napjainkban már nem, és amivel gyakorlatilag az egész európai autógyártó szektor nem számol, hogy Kína ilyen rakétarajtot vesz, elsősorban az elektromos autók területén, hiszen ma már az európai piac mindegy 10%-át fogja kezében Kína, ezzel senki nem számolt. Tehát nem elég visszavágni a termelési kiadásokat, hanem intenzíven korszerűsíteni is kell, és amennyire csak lehet, nem szabad emelni az autók árát. Ez viszonylag könnyű mondani, de annál nehezebb végrehajtani, de tény és való, hogy Németországban a gyártási költségek óriásiak. Gondoljunk csak bele, hogy Pozsonyban is működik ugye bő 35 éve a Volkswagen, és nálunk, tehát Pozsonyban, a Volkswagenben az átlagbér, és ebben nincsen benne a csúcsvezetés, tehát a menedzsment vezetése, 3120 euró környékén mozog, plusz 13. és 14. fizetést is adnak, tehát szlovákiai mércével mérve, hát kis túlzásra kész Kánaán, és ezek a fizetések a német fizetésekhez képest hát eltörpülnek, majdhogy nem jelentéktelenek, tehát ilyen szempontból a szlovákiai telephely nincs veszélyben, mert nálunk a termelési költségek sokkal alacsonyabbak még úgy is, mint ahogy jeleztem, hogy bő 3100 eurós fizetést kapnak a gyári munkások. Na most Németországban el lehet képzelni, mekkora fizetésekről beszélünk, és ez hát tarthatatlanná vált, és most a cégvezetés feladata az, hogy így is versenyképessé tegye a céget, akár úgy is, hogy például a hadipar felé fordul, ha már csökkenti az autók számát, akkor más ágazatokban törhet előre.
2: Említettük, hogy a vállalat 50 ezer embert bocsátana el, természetesen a szakszervezetek ezt ellenzik, ön is jelezte, hogy erősek a szakszervezetek Németországban. Született kompromisszum, vagy sztrájkokra kell számítani?
3: Hát minden benne van a papírban. Szakszervezetek azért érzik, hogy baj van, hiszen ők sem vakok, de természetesen pozíciójukból adódóan harcolni kell minden egyes munkahelyért. Különben ez a leépítési hullám tervezése már 2024-ben kezdődött, de akkor még csak 35 ezer emberről beszéltek. Most ugye mi már itt 50 ezerről, illetőleg 50 ezer plusz 50 ezerről, ami azért nagyon durva visszavágás volna. Mivel a gyárakat is csak fokozatosan zárnák be, tehát 2030 után, ezért egyfajta természetes fogyás is benne van. Ez alatt azt értem, hogy nem vesznek fel új alkalmazottakat, és akik nyugdíjba mennek, azok helyében már nem vesznek fel újakat. Tehát ilyen módon egy-két tízezerrel úgymond problémamentesen is lehet csökkenteni a létszámot, de az 50 plusz 50 ezer fős leépítés az már bizony nagyon fájó, és meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Már egyfajta tiltakozó megmozdulások most is voltak a gyárak előtt, főleg Hannoverben a tartományi kormány feje fájhat emiatt, hiszen alsó Szászországban a Volkswagen a legfontosabb munkaadó, óriási bevétele származik a tartománynak a cég működéséből, tehát nem csak a szakszervezetek akadályozhatják a rendkívül erőteljes leépítést, hanem a tartományi kormány jelesül alsó Szászország vezetése is, és akkor még talán nem is említettük, hogy a Volkswagen egy komplett márkát is megszüntethet, mégpedig lenne a spanyolországi Seatot. Ez is teljesen friss információ, nincs még megerősítve, de előzetes értesülések szerint 2029 végéig megszűnhetne a SEAT márka, de ez döntően tegyük hozzá a spanyol munkavállalókat érinteni, hiszen Spanyolországban gyártják ezt a márkát.
2: Némileg már jeleztük Szlovákiát, a mi országunkra nézve van-e bármilyen kihatása ezeknek a leépítéseknek, vagy egyelőre még biztonságban érezhetjük a munkahelyeinket?
3: Azt hiszem ez a kulcs, hogy egyelőre biztonságban, tehát ahogy jeleztem, az itteni 3100 eurós Volkswagen bérek teljesen versenyképesek a német szinttel, tehát etéren nincs probléma, a cég viszonylag jól működik, ez alatt azt értem, hogy tavaly is 330 millió eurós volt a nyeresége, már ez valamelyes csökken. Tény, hogy a legyártott autók száma nem nőtt, maradt 337 ezeres szinten, viszont a kínálat meglehetősen gazdag, hiszen így gyártják a Volkswagen Touaregeket, amelyeket tény, hogy rövidesen kivezetnek, az Audi Q7-et, Q8-as, a Porsche Cayenne, Volkswagen Passatot, a Skoda 1-es termékeit is így gyártják, tehát határozottan számol a német cég a pozsonyi telephelyjel, sőt, felmerült ez a hír is, de ez még csak találgatás, hogy a már említett Cikaui gyárat, ha bezárják, akkor onnan a termelés egy részét esetleg Pozsonyba telepítenék, de hosszabb távon nálunk is igyekezni kell, hogy versenyképesen maradjon a cég. Itt Szlovákia feladata a következő, mert tudjuk, hogy a központok nem nálunk vannak, tehát nem mi irányítjuk az itteni autógyárakat. Szlovákia feladata az, hogy a gazdasági környezet versenyképes legyen, évente ne módosítsák az adókat, ne terheljék a munkaadókat különféle extra adókkal, járulékokkal, mi egyébbel, már pedig lent sajnos a Fico kormány éppen ezt teszi, és napjainkban már ott tartunk, hogy a munkaerő a visegrádi térségben éppen Szlovákiában a legmagasabb, tehát ez az út nem igazán járható, ha azt szeretnénk, hogy az ilyen óriási munkaadók, mint például a Volkswagen hosszú távon is Szlovákiában maradjon.
2: Négy gyárát zárhatja be a Volkswagen Németországban, költségcsökkentési okokra hivatkozva. A gyártás túl drága, az autókért gyengébb a kereslet, és a vállalat nem bírja felvenni a harcot Kínával. Ezért jelentősen lefaragná költségvetését, több tízezer munkavállalót bocsátana el. A szakszervezetek nem zárják ki a sztrájk lehetőségét. Milyen jövő vár a német autóipar egyik legnagyobb szereplőjére? Erről kérdeztem Sidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm én is.
0: Pátria Rádió. Losonc. FM 98.
2: Egyre nagyobb aggodalmat kelt Ausztriában az iszlám vallásúak számának rohamos növekedése. Christian Stocker osztrák kancellár a napokban azt mondta, mivel a bécsi iskolákban már a muszlim diákok vannak többségben, el kell gondolkodni a politikai iszlám alkotmányos betiltásán. Stocker egy tanulmányra hivatkozik, mely szerint a fiatal muszlimok 41%-a gondolja úgy, hogy az iszlám vallás szabályai az ország törvényei felett állnak. A témáról Tehet Péter külpolitikai szakértőt, a bécsi székhelyű Duna Régió és Közép-Európa Intézet kutatóját kérdezem. Az említett tanulmány nem egy friss dolog. Mikor készült és miért most reagál rá a kancellár?
4: Valóban ez nem egy mostani tanulmány, de nem is olyan régi. Tehát egy márciusi tanulmányról beszélünk. Egyébként részben Bécs városa kérte a tanulmány elkészítését. Valóban, amikor már márciusban jöttek ezek az eredmények, akkor is volt erről szó, akkor főleg sokan, mondjuk elsősorban a szélső jobb oldalról arra koncentráltak, hogy eleve a bécsi iskolákban már egy relatív többségbe a muzulmán vallásúak kerültek a gyerekek között, tehát 41% muzulmán vallású, és van 36% körül van azok, akik valamilyen keresztény valláshoz tartoznak, és 20% körül, akik nem tartoznak valláshoz. Tehát elsősorban erről beszéltek akkoriban, de most a néppárti kancellár elővette a felmérésnek egy másik eredményét, és ami nem a vallásra kérdezett rá, hanem valóban az országhoz való viszonyra, de egyéb más kérdésekre is, hogy például a férfi és a nő viszonya, a vallást mindenképpen követni kell, a vallást akár ki kell kényszeríteni, stb. Stb. És valóban ebben a kérdésekben egyértelműen megmutatkozott, hogy a muzulmán vallású gyerekek mindig a konzervatívabb, autoriterebb álláspontot képviselik, tehát ahogy ön is mondta, 41%-uk azon a véleményen van, hogy a vallás törvényei azok az ország törvényei felett vannak, 38%-uk úgy véli, hogy a vallási törvényeket ki lehet kényszeríteni, hasonló számban gondolják úgy, hogy a férfi és a nő kapcsolata az nem egyenlő, és ezért most a néppárti kancellár valóban ezt az ügyet elővette, és azt mondja, hogy a politikai iszlamizmust, tehát akkor már egy politikai ideológiává válik a vallás, azt be kell tiltani. Hogy miért pont most? Hát sokan azt mondják kicsit cinikusan, hogy a kancellár néppártjának a népszerűsége folyamatosan csökken, és hát egy olyan témát akart találni, amivel a szélső jobboldaltól esetleg elveheti a szavazókat.
2: Főleg ugye az Osztrák Szabadságpárttól, amely régóta ugye bírálja a bevándorlás politikát, de ha jól tudom, a néppárti politikusok is beszélnek már egy ideje erről, hogy be kellene tiltani ezt a politikai iszlámot. Tehát mennyiben más ez, amit most mond a kancellár, illetve lát-e esélyt arra, hogy a kormány elfogadjon egy ilyen törvényt?
4: Hát ugye a politikai iszlamizmust azt eddig is extrém véleményként, tehát szélséges véleményként kezelték, ennek megfelelően megfigyelték, tehát ahogy a szélső jobboldali, szélső baloldali vélemények kapcsán úgy a politikai iszlamizmus is ilyennek számított. Itt a javaslat, ami újszerű, hogy úgymond alkotmányosan legyen ez a irányzat betiltva, tehát igazából nem csupán egy büntetőjogi kategória legyen a politikai iszlamizmus, hiszen ma is el lehet járni valakivel szemben, hogyha ilyen véleményeket képvisel, hanem alkotmányos szinten is legyen betiltva. Az tény is való, hogy a néppártnál korábban is ezek a témák fölmerültek, mondom, nagyon sokszor egyébként azért abban a kontextusban, hogy a csökkenő szavazóbázisukat akarják megtartani, és a Szabadságpárttól szavazókat visszavenni. Ez az új javaslat, hogy az alkotmányban legyen betiltva. Itt a probléma az, hogy nem is egészen lehet pontosan tudni, hogy ez mit jelent, tehát milyen következményekkel járna, és az nagyon fontos ugye különbséget tenni, hogy amikor betiltanák az iszlamizmust, akkor az ne érintse a vallást, hiszen ugye a vallásszabadság az mindenkit megillet, muzulmánnak is lehet lenni, hanem a probléma ugye az azzal van, amikor valaki az iszlámot úgy tekinti, hogy az az egyetlen egy politikailag is helyes vélemény, és azt a erőszakkal is ki kell kényszeríteni, ez lenne a politikai iszlamizmus. De itt mindig arra kell figyelni, hogy ennek a betiltása nehogy a vallásszabadságot is sértse. Tehát ezért igazából Ausztriában azért van vita arról, hogy hogyan kell ezt betiltani és miként. Ugye a néppárt a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal kormányoz közösen, az ő részükről kicsit fenntartással kezelik ezt a bejelentést, de kérdéses, hogy a szélső jobb oldal, tehát a Szabadságpárt megszavazna egy ilyen javaslatot, mert ugyan ők egyetértenek természetesen a politikai iszlamizmus betiltásával, de nem biztos, hogy szívesen szavaznak együtt a kormánnyal.
2: Ön is jelezte, hogy ugye ezekkel a kijelentésekkel a Szabadságpárttól is ki akarja fogni a szelet ugye a néppárt. Egyébként, ha a mostani kormányról beszélünk, mennyire szigorú a bevándorlás politika terén? Tehát milyen törvényeket fogadtak el az utóbbi időben, ami jelzi, hogy szigorúbban szeretnék kezelni ezt a helyzetet?
4: Alapvetően a bevándorlás politika az jóval szigorúbb lett, tehát itt igazából a néppárt, amely virálta a bevándorlás, keresztül tudta vinni az akaratát, és ebben egyébként a liberálisok is egyetértenek vele, a szociáldemokraták pedig nem ellenkeznek. Tehát ha például a család újraegyesítés tekintetében jóval szigorúbb, mint más európai országokban, Ausztria valóban megkezdte a kitoloncolásokat, nem csak harmadik országba, de akár EU-n belül is, tehát például Olaszország felé toloncolnak ki bevándorlókat, tehát azért meg lehet állapítani, hogy jelentősen csökkent a bevándorlás száma, és egy jóval radikálisabb bevándorlás politikát folytatnak. Az más kérdés, hogy amikor ugye a beszélgetésünk elején a iskolákban, a bécsi iskolákban tanuló gyerekek vallási megosztásáról beszéltünk, akkor tehát nagyon sok olyan emberről van szó, akiket nem lehet kitoloncolni, hiszen vagy már állampolgárok, vagy bármilyen más módon már nem pusztán menekült státuszban tartózkodnak Ausztriában.
2: Ha már említette a bécsi diákokat, még lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ugye nyilván az egyik probléma az, hogy a bécsi iskolák nagy részét már muszlim vallású gyerekek alkotják, akik gondolom a német nyelvet sem ismerik, de mennyire jellemző a bécsiekre az, hogy emiatt mondjuk a gyermekeiket, ha tehetik, akkor más vagy jobb iskolákba iratják, és ezzel valójában mélyül a szegregáció is.
4: Ez jellemző valóban, tehát itt a általában a nagy viták pont így szeptember tájékán, amikor indul az iskola, akkor nem is arról szokott menni, hogy most ki milyen vallású, mert hát édes Istenem, valaki muzulmán vallású, szabad olyannak is lenni, hanem pont ez a probléma,

0: az a szegényebbeké, a bevándorlóké, és ott ezért nem is mindenki beszél jól németül, tehát az oktatás is nehézkesebb, míg a magániskolákban, ahol fizetni kell általában, ott a polgári és keresztény közeg járatja a gyerekeit. Egyébként ez meglátható, tehát például ez a 41%, úgy hány százalék a gyerekeknek muzulmán, ez az állami iskolákra vonatkozik. Ha magániskolákat nézzük meg, akkor ott 39%-ban a keresztények vannak továbbra is többségben.
1: Egyre nagyobb aggodalmat kelt Ausztriában az iszlám vallásúak számának növekedése. Christian Stocker kancellár a napokban azt mondta, mivel a bécsi iskolákban már a muszlim diákok vannak többségben, el kell gondolkodni a politikai iszlám alkotmányos betiltásán. Egy tanulmány szerint ugyanis a fiatal muszlimok 41%-a gondolja úgy, hogy az iszlám vallás szabályai az ország törvényei felett állnak. A témáról Tehet Péter külpolitikai szakértőt, a bécsi székhelyű Duna régió és Közép-Európai Intézet kutatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: És köszönöm viszont a hallásra.
2: Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
1: Több alkalommal is beszélgettünk már itt a reggeliben arról, hogy ősszel Németországban fontos tartományi választásokra kerül sor, ahol tarolhat az AfD. Az egyik ilyen voksolás most vasárnap, szeptember 6-án lesz, mégpedig a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, ahol az AfD kimagasló eredményre számíthat a felmérések alapján. Erről kérdezem Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját. Mint említettem, szeptemberben 3 tartományi választásra is sor kerül, ebből talán Sachsen-Anhaltra irányul a legtöbb figyelem. Miért?
3: Sachsen-Anhaltban most a hétvégén, szeptember 6-án kerül sor tartományi parlamenti választásra. Nagyjából 1,7 millió szavazó jogosult itt leadni a voksát, és azért érdekes ez a választás, mert itt van először reális esélye az AfD nevezetű pártnak, Alternative für Deutschland, hogy akár a mandátumok abszolút többséget szerezze meg. Ilyen még nem volt. Az eddig legjobb eredményük eddig Türingiában volt 2 évvel ezelőtt, ahol 33%-ot értek el. Most aktuális mérésekben akár 43%-ot kaphatnak. Ez adott esetben attól függ, hogy hány más párt kerül még be a magdeburgi törvényhozásba. Adott esetben egy abszolút többségre is elegendő, ami az AfD egyedüli kormányzását tudná szavatolni Sachsen-Anhaltban.
1: Tehát az, hogyha meg is nyerik a választásokat, még nem jelenti automatikusan azt, hogy ők is fognak kormányozni?
3: Nem, ez abszolút nem jelenti. Szlovákiához hasonlóan Németországban egy arányos választási rendszer van. Azaz az első helyezett, nem úgy, mint Magyarországon, ahol ugye többségválasztási rendszer van, az első helyezett nem automatikusan tudja begyűjteni, úgymond nagy eséllyel a mandátumok többségét, hanem úgy tudja egy arányos választási rendszer miatt pontosan annyi mandátumot kap, amennyien rávoksoltak. Az egyetlen kivétel ugye az, hogyha viszonylag sok az 5%-os küszöb miatt kieső párt van, akkor akár már 42-43-44% pontos szerepléssel abszolút mandátum többséget lehet szerezni. Mindig a második, harmadik, meg negyedik helyzet pozíciójait fontos, hisz tudjuk matematikailag abszolút többsége egy arányos választási rendszerben akkor van egy pártnak, ha erősebb, mint az összes többi rajta kívül bejutott párt együttesen. Ez a matematika.
1: Mit kellene tudnunk az AfD lista vezetőjéről, Ulrich Zsigmondról, azon kívül, hogy fiatal, karizmatikus, jól kommunikál, és Németország legveszélyesebb embere, legalábbis ilyen címlapot jelentetett meg róla nemrég a Der Spiegel heti lap.
3: Ulrich Zsigmond egy 35 éves fiatal politikus, ő egyébként üzemgazdaságot tanult, és egy üzletember volt, és viszonylag későn diplomázott. Egy gyereke van, családapa, fiatal, karizmatikus, ahogy említette, tornacipőben jár, farmerben, fehér ringben, imádják a fiatalok, a social médiában, a közösségi médiában hasít, ő az egyik legnépszerűbb német politikus az Instagramon, meg a közösségi médiában, és egy újszerű politikai stílus képvisel, ő az eddigi megszokott pártok ellen kampányol, és úgy tűnik egyelőre sikerrel, és nagyon sok mindenben kritikát fogalmaz meg a hagyományos pártok által dominált politikai szférával szemben. Ez a mediális térre vonatkozik, a közszolgálati tévéhelyzete, akár a

0: pártalapítványok, állami finanszírozás, és természetesen a tekintetben fogalmaz meg kritikát, hogy az AFD-t kitaszítják. Ez egy érdekes forgatókönyv, de ezen kívül az AFD migrációkritikus, a belbiztonságot szeretné helyreállítani, és ugye tartományi szinten az iskolarendszer viszontagságai ellen is felszólal. Szóval jó kampányt visznek. A kérdés, hogy mire lesz jó, lesz elegendő mandátumuk az AFD-seknek arra, hogy abszolút többséget tudnak szerezni.
1: Amennyiben az AFD kormányra kerülne ebben a tartományban, ez magának a pártnak is ugye egy kihívás, mert be kellene bizonyítania, hogy megbirkózik a feladattal, hogy tud kormányozni, és hát ugye bírálhatóvá is válik, hiszen azért előbb-utóbb jönni fognak a hibák is.
0: Ez természetesen mindig így van. A kormányzati szereplés ugye azzal jár, hogy a ellenzéki lét, ahol folyamatosan kampányüzembontban lehet kritizálni, ez megszűnik, és konkrét döntéseket kell hozni, nehéz döntéseket kell hozni, kormányozni kell. Ez más összefüggésekből is ismert, hogy nem mindenképpen jelent egy sikeres kampány egy ellenzéki oldalról azt, hogy aztán sikeresen is kormányoznak. Hisz tényleg így van ez, az AFD-nek nincsen semmilyen tapasztalata, nincsenek emberei, nincsenek bevett szokásai, nincsenek lefektetett politikai elvei a tekintetben, hogy bizonyított volna már, ez mind csak ellenzéki létből fogalmazták meg, így aztán ez nehézség lesz. De jól is sülhet el, ha jól sül el, akkor úgymond a szavazók azt mondják, hogy hát kiváló, nem is olyan rossz ez, ha viszont úgy fordul a dolog, hogy tapasztalatlanságból, butaságból hibákat hibára halmaznak, akkor nagyon gyorsan elveszíti ez a párt az ázsióját a szavazó szemében, és akár elindulhat egy lejtmenet is.
1: Említettük, hogy most vasárnap az AFD akár abszolút többséget is szerezhet. Mi a helyzet a másik két tartományban? Ott is lesz még szeptemberben szavazás. Itt milyen százalékokon áll a párt?
0: Így van. Mecklenburg-Előpomerániában szeptember 20-án lesz tartományi parlamenti választás. Ott 36%-on áll az AFD. Ott nagy valószínűséggel abszolút többséget nem fog tudni szerezni. Ott viszonylag erősek még a kormányzó szociáldemokraták 29%-kal. Nagyon érdekes a helyzet még Berlin városállomában, ahol ugye 20-án szintúgy választják a képviselőházat, ott egy 5 kórusú politika rendszer alakult ki. Az AFD első helyéért versenyez a baltáttal, a CDU-val, a zöldekkel, és talán még az SPD-vel, a szociáldemokratákkal, teljesen nyitott itt a verseny, de miután a legerősebb párt is csak 18-19%-os, így van szerint 3-as koalícióra kerül sor Berlinben, ahol ugye baloldali pártok alkotják ezt az együttműködést, és az AFD-nek itt valószínűleg nem osztanak lapot.
1: Beszéljünk arról is, hogy egy elsöprő AFD tartományi győzelem milyen hatással lenne az országos nagypolitikára és Friedrich Merz kormányára, aki ugye még 2022-ben, amikor megválasztották, azt mondta, hogy a megfelelő konzervatív politikával a felére fogja csökkenteni az AFD támogatását, de hát ez nem igazán sikerült.
0: Friedrich Merz ugye 3 nekifutásra lett csak CDU elnök, és ha jól emlékszem, a 2018-as kampánybeszédében, amikor 18-ban indult elnöknek, akkor tényleg azt mondta, hogy megfelelő az AFD-t, akkor az AFD 10-12%-on állt, most az AFD 29-30%-on áll szövetségi szinten. Azaz Friedrich Merz ígérete pont, hogy nem lett igaz, nem felezte meg az AFD-t, hanem majdnem, hogy megduplázta, megháromszorozta, és nagyon nehéz napok elé néz Friedrich Merz, ha egy átütő AFD sikerre került most Sachsenhausenban, vagy esetleg a többi tartományban. A többi tartományban ennek csak szimbolikus értéke van, hogy hol végez az AFD, milyen eredményt tud behúzni, de Sachsenhausenban tényleg az a tét, hogy tud-e kormányozni az AFD, és ha így alakul, akkor Friedrich Merznek nehéz helyzete lesz. Emlékezzünk arra, 2 évvel ezelőtt szintúgy 3 kelet-német tartományban volt voksolás szeptemberben, akkoriban Türingiában, Brandenburgban és Szászországban szavaztak. Ott is előre tört az AFD, említettem, hogy a 33%-ot kaptak akkor ott, most ugye 10% ponttal jobbak lehetnek, és ez azt jelenti, hogy akkoriban is meginogott nagyon Olaf Scholz szövetségi kancellár széke. Hasonló helyzetet anticipálok most. Kivált kép azért, mert Friedrich Merz támogatottsága, mérése nagyon rossz.
1: Az is látható, hogy nem igazán jött be a pártoknak az a taktikája, hogy politikai izolációba tartsák az AFD-t, és ne lépjenek vele kormányra, ugye ez az a bizonyos tűzfal, mert látható, hogy az AFD azóta csak erősödik, a kormánypártok pedig gyengülnek, tehát ha vasárnap győz az AFD, akkor a pártoknak is át kell gondolniuk ezt a taktikát?
0: Természetesen így van ez, de ugye a többi párt szorított helyzetben van, hisz csak rossz megoldás, meg még rosszabb megoldás között tud választani. Ha feloldják az AFD iránti tűzfalat, akkor gyakorlatilag utólag bevallották azt, hogy éveken át rosszul politizáltak, éveken át bevallották azt, hogy nem sikerült ez az egész, nem jött be, és korábban is lehetett volna már ezt feloldani, hisz talán akkor jobban jártak volna, akkor az AFD még gyengébb volt. Ha viszont változatlan fenntartják az a tűzfalat, akkor az AFD csak tovább erősödni fog. Azaz, itt már csak rossz, meg még rosszabb megoldás van.
1: Tartományi szinten az együttműködés mennyire várható el az AFD és a többi nagypárt között?
0: Alapvetően tűzfal van, és politika karanténban tartják az AFD-t, de azért elmondhatjuk, hogy Szászhárdban a CDU mindig egy kicsit jobbosabb volt, jobboldalibb volt, mint máshol, és nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy ott akár egyes CDU-s képviselők együtt szavazhatnának az AFD-vel, kiváltképp egy éles helyzetben, ahol egy vagy kettő vagy három mandátum hiányzik az AFD-nek ahhoz, hogy kormányt alakítson. Itt anticipálom, hogy egyes CDU-sok akár átszavaznak az AFD jelöltjére, hisz korábban is volt már CDU-AFD együttműködés Szászhárdban. Emlékeztetem a hallgatókat arra, hogy 2020-ban pont a közszolgálati televízió díjemelése ellen egy AFD-CDU informális koalíció állt fent Magdeburgban, szóval ott már ismerik egymást, együttműködnek, és sok CDU-s egyszerűen nem érti meg, hogy miért akadályozzon meg a továbbiakban is egy jobboldali többséget, holott lehetséges lenne egy polgári kormányzás, viszont ugye tudjuk, hogy a CDU-nak a más opció már csak az, hogy a többi baloldali párttal, alpárttal, szociáldemokratákkal és zöldekkel kormányozzon. Ez sok CDU számára nem egy vonzó forgatókönyv.
1: Vasárnap szeptember 6-án kerül sor a Szász-Anhalti tartományi választásokra Kelet-Németországban, ahol az AFD kimagasló eredményre számíthat a felmérések alapján. Meg lesz-e a várva várt győzelem, és az milyen hatással lehet a többi tartományi választásra, illetve az országos politikára? Bauer Bence Németország szakértőt, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, és minden jót!

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Utazási kisokos, Kis Bartolos Évával.
1: Berlin a történelem, a kortárs művészet és a szabadság fővárosa, amely kora ősszel számtalan szabadtéri rendezvénynek ad otthont. Ám a német fővárosban van egy meglepő dolog, amire a turisták nem számítanak. Számos kis kávézóban, pékségben vagy currywurst büfében továbbra is kizárólag készpénzzel lehet fizetni. Mindig legyen nálunk néhány euró papírpénz és apró. Ha a városban gyalogolunk, figyeljünk a járdákon felfestett kerékpársávokra. A berlini biciklisek rendkívül határozottak, és a sávjukban ácsorgókat keményen figyelmeztetik. Ha felkeressük a berlini fal fennmaradt részeit, mint az East Side Gallery, tartsuk be a műemlékvédelmi szabályokat. A falra firkálni, gravírozni vagy feliratokat hagyni bűncselekménynek számít. És még egy berlini különlegesség. A városban több mint 200 múzeum található. Így szinte lehetetlen úgy ellátogatni ide, hogy ne találjunk magunknak egy új kedvencet. A híres múzeumsziget felkereséséhez mindig érdemes online kombinált belépőt váltani. Ezzel rengeteg időt és pénzt spórolhatunk meg.
2: A miniszterelnök az energetikában és a védelemben is lehetőséget lát a Bulgáriával való együttműködésre. Matus utajestok szerint az államkasszát nem terheli a belügyminisztérium új központjának kialakítása. Donald Trump külön megbízottjai a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogathatnak. Javier Milei élesen bírálta a spanyol kormányfőt, ellenőrizetlen bevándorlással vádolja.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Az energetika és a védelem terén is szorosabb együttműködés szorgalma Szlovákia és Bulgária. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Szófiában tárgyalt Rumen Radev bolgár kormányfővel. Egyetértettek abban, hogy hiba volt egyes uniós tagállamokban leállítani az atomerőműveket. A két ország új nukleáris kapacitások kiépítését tervezi, és az amerikai Westinghouse-al is együttműködne. A gázellátás terén Bulgária a csepp folyósított földgázhoz való hozzáférésével segítheti Szlovákia ellátás biztonságát. A két miniszterelnök az ukrajnai háborúról is tárgyalt, és egyetértett abban, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása. A szlovák belügyminisztérium állami költségvetési forrás felhasználása nélkül újítaná fel Pozsonyi történelmi székházát, és egy új adminisztratív központot is építene. Matus utajestok belügyminiszter szerint a beruházást a minisztérium által már nem használt ingatlanok értékesítéséből finanszíroznák. Mezőszállási Márk összefoglalója.
3: A tárca szakértői becslés alapján mintegy 65 millió eurót szerezhet a feleslegessé vált épületek eladásából. A teljes beruházás várható költsége több mint 85 millió euró. Ebből mintegy 30 millió eurót fordítanak a történelmi épület felújítására, mintegy 40 milliót pedig az új épületre, amelyhez mély garázs és polgári védelmi óvóhely is tartozna. A beruházás a miniszter szerint legkorábban 2028-ban kezdődhet. A cél, hogy a minisztérium több mint 10 épületben dolgozó munkatársait 4 ingatlanba koncentrálják, lehetőleg a tárca saját tulajdonában lévő épületekbe.
4: Pretože som vám povedal, že bez toho, aby sme mali finančné krytie, ktoré získame odpredajom prebytočného majetku, ktorý je vo vlastníctve ministerstva vnútra, sa nepodpíše žiadna faktúra. Tak vám to viem garantovať. My musíme zrealizovať aj v zmysle zákona my musíme zrealizovať presuny ľudí do efektívneho nejakého nájmu.
3: Addig, amíg nincs meg a pénzügyi fedezet, amelyet a belügyminisztérium tulajdonában lévő felesleges vagyonértékesítéséből szerzünk, egyetlen számlát sem írunk alá. Ezt garantálni tudom önöknek. Meg kell valósítania az emberek áthelyezését a nem hatékony bérleményekből, majd ennek alapján a törvénynek megfelelően meg kell indítanunk azoknak az épületeknek a feleslegessé nyilvánítását, amelyeket már nem használunk, vagy amelyekkel a jövőben sem tervezünk dolgozni, nyilatkozta Suta Estok. A Szlovenszkó mozgalom szerint félrevezető a belügyminisztérium azon állítása, hogy a pozsonyi székház felújításának nem lesz pénzügyi hatása az állampolgárokra, mivel szerintük az állami vagyon eladásából származó bevétel továbbra is a polgárok pénze.
2: Új pályázatot írhatnak ki a Művészeti Támogatási Alap igazgatói posztjára. Az alap tanácsa ugyanis mérlegeli a Kulturális Minisztérium erre vonatkozó javaslatát. Martina Simkovicsová kulturális miniszter szerint kérdések merültek fel a jelenlegi pályázati felhívás és az alap működését szabályozó törvény összhangjával kapcsolatban, ezért a mostani kiválasztási eljárás törlését és új pályázat kiírását kezdeményezte. Az igazgató megválasztását jövő kedre tervezték. Az alaptanácsát az elmúlt időszakban személyi változások és az azok céljával kapcsolatos gyanúk is övezték. Az alap alelnöke leszögezte, a támogatási rendszer mindezek ellenére zavartalanul működik. Útmutatót küldött az oktatási tárca az iskoláknak szeptember 15-ével kapcsolatban, amely idén is államünnep, de nem munkaszüneti nap. Több megoldás is lehetséges, de a minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy igazgatói szabadnapot csak alapos indokkal lehet elrendelni. Az első lehetőség, hogy 15-e rendes munkanap lesz az iskolákban, de ünnepi pótlékot kell fizetni. A másik megoldás a munkaadó és a munkavállaló megállapodik, hogy az ünnepi munkája szabadnapot vehet ki a dolgozó legkésőbb 2026. december 31-éig. További lehetőség, hogy a munkavállaló rendes szabadságot vesz ki erre a napra. A tárca azt javasolja, hogy a szabadnapok későbbi kiadásakor vegyék figyelembe annak hatását az iskolai oktató-nevelő munkára. Nagyobb beleszólást kérnek a szlovákiai önkormányzatok a mentőszolgálat hálózatának kialakításába. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azt kérte Kamil Saskó egészségügyi minisztertől, hogy az ügyeleti egészségügyi ellátással foglalkozó bizottságban a szervezetnek is legyen egy állandó képviselője. Az MOSZ szerint a városokat és községeket már a döntések előkészítésébe is be kell vonni, nem csak akkor, amikor a rendszer főbb paramétereit már meghatározták. Az önkormányzatok szerint ők ismerik legjobban a helyi közlekedési viszonyokat, a lakosság igényeit és az egyes térségek sajátosságait. A szervezett bűnözés elleni hivatal nyomozója 9 természetes személyt és 1 jogi személyt gyanúsított meg bűncselekményekből származó jövedelem legalizálásával. A rendőrség szerint az érintettek legalább 2,9 millió eurónyi bűncselekményekből származó bevételt próbáltak tisztára mosni. Részletek Mezőszállási Márktól.
3: Az ügy egy kiterjedt nemzetközi vonatkozású adóbűnözési nyomozáshoz kapcsolódik, amelyben az okozott kárt előzetesen több mint 26 millió euróra becsülik. Az Európai Ügyészség döntései alapján a hatóságok eddig mintegy 16 millió euró értékű vagyont biztosítottak. A nyomozás az Európai Ügyészség felügyelete mellett folytatódik.
5: Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektami.
3: A jelenlegi megállapítások szerint a gyanúsítottak az adóbűncselekményből származó pénzügyi eszközöket több bankszámla és különböző gazdasági szereplők között utalták át, majd értékpapírokba, ingatlanokba és egyéb vagyontárgyakba fektették. A céljuk ezzel a pénz valódi eredetének leleplezése lehetett. Az így legalizált pénz értékét előzetesen legalább 2,9 millió euróra becsülték, nyilatkozta Román Hájek, a rendőrségi testület elnökségnek szóvivője.
2: Közös európai fellépést sürgetnek az aszály miatt a V4 országok agrárkamarái. A szervezetek képviselői kétnapos nyitrai az Agrokomplex keretében megvalósult találkozójukon arra figyelmeztettek, hogy az idei szélsőséges szárazság már az európai élelmiszerbiztonságot is veszélyezteti. A takarmánynövények termése jelentősen visszaesett, ezért egyes állattartók kénytelenek eldönteni, mely állatokat tudják megtartani, és melyeket kell vágóhídra küldeni. Csehországban 20-30%-kal kevesebb gabona és repce termett, Magyarországon pedig a kukoricatermés visszaesése miatt egyes térségekben az ágazat megszűnésétől tartanak. A gazdák szerint az aszály és a 8. hónapja tartó európai tejválság szorosan összefügg, ezért uniós szintű megoldást sürgetnek. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottjai a hétvégén Moszkvába és Kijevbe látogathatnak. A TASS orosz hírügynökség szerint Steve Witkoff és Jared Kushner szeptember 5-én és 6-án utazik a két fővárosba, elsőként Moszkvába. Hasonló információt közölt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki tegnap arról beszélt, hogy a következő napokban Kijevbe várja Trump külön megbízottjait. A látogatás célja az ukrajnai háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések újraindítása lehet. Witkoff és Kushner korábban már többször tárgyalt Moszkvában, Kijevben azonban még nem jártak. A tervezett látogatást egyelőre nem erősítették meg hivatalosan. Élesen bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt Javier Milei argentin elnök. A chilei Santiagóban rendezett madridi fórumon Milei azzal vádolta a spanyol kormányfőt, hogy megkönnyíti az ellenőrizetlen bevándorlást, és ezzel szerinte veszélybe sodorja az ország jövőjét. Az argentin elnök korrupcióval is megvádolta Sánchezt, és rendkívül sértő kifejezésekkel illette. Milei egyúttal általánosságban is élesen támadta az európai baloldali politikusokat. Csaknem 50 millió dolláros nemzetközi támogatást kér az ENSZ a nepáli árvízkárok enyhítésére. A pénzből több mint 84 ezer rászorulónak biztosítanának élelmiszert, tiszta vizet, egészségügyi ellátást és ideiglenes szállást. Az augusztus 26-i áradások Kína és Nepál határvidékén több mint 1300 ember halálát okozták, 5600-an pedig eltűntek. Az ENSZ szerint romlik a közegészségügyi helyzet, a romok között pedig továbbra is emberi maradványok és elhullott állatok tetemei vannak. Az épületekben keletkezett károkat már most 158 millió dollárra becsülik. Legalább 81 halálos áldozata van a jemeni húszik és a kormányerők közötti összecsapásoknak. A harcok tegnap törtek ki, miután a húszik szárazföldi offenzívát indítottak a Vörös-tenger partvidékén és Taiz környékén. A halottak között 39 kormánykatona és legalább 42 húszi lázadó van. A kormányerők szerint a húszik megpróbálják elvágni a stratégiai fontosságú Mokka kikötővárost a kormány ellenőrzése alatt áll területektől. Jement már több mint egy évtizede polgárháború sújtja.
6: Sport. Zsigárdi László.
7: Zsuzsanna Panyková nyerte a női kenusok döntőjét a víziszlalom világkupa negyedik párizsi állomásán. A szlovák versenyzőnek ez volt a második VK diadala. A magyar női kosárlabda válogatott 28 év távol maradás után ma este megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. Első ellenfele 21 órától a Párizsban olimpiai ezüstérmes Franciaország lesz. Ma játsszák a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának nyitó mérkőzését. A hatodik helyen tanyázó újonc Vasas bő fél óra múlva 18:30-kor a 8. Nyíregyházát fogadja a Fáy utcában. Bondár Anna 7-5-4-6-6-7-re kikapott a 22. kiemelt amerikai Madison Keys-től az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open második fordulójában. Párosban kiesett a Rebecca Schramková, Linda Noskova, szlovák cseh duó. Az elmúlt szezonban 3 magyar csapat indult a női kézilabda bajnokok ligájában, a szombaton rajtoló új idényben csak a Ferencváros és a legutóbb döntős Győr szerepel. Az előző kiírásban az egyenes kieséses szakasz első fordulójáig jutott Debrecen anyagi és szakmai okok miatt nem nevezett. Egy szabad hétvége után folytatódott a 2026-os Forma 1-es világbajnokság, a 13. állomás Monza, ahol a 77. olasz nagydíjat rendezik. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb, a ma délutáni első szabad edzésen, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. Harmadikként a mercedeses brit George Russell következett. Az összetettben él lovas, mercedeses olasz Andrea Kimi Antonelli ötödik, a VB címvédő McLarenes brit Lando Norris pedig hatodik lett a gyakorláson. Ezekben a pillanatokban ér véget a második tréning. Holnap 16 órától lesz az időmérő, vasárnap 15 órától pedig az 57 körös verseny.
6: Időjárás.
2: Éjszaka csillagfényes égbolt várható, meg megélénkülő szél mellett kissé füllettebb lehet a levegő az előző éjjelekhez képest. Hajnalban éjszak felől határozottabb felhősödés kezdődhet. Holnap egy gyors mozgású hidegfront keresztezi az országot, reggel 16 és 20 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották, hangmester kollégám Vasi Esó Lívia nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
8: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Tkacsik Márta, elméleti matematikus, a Patika kert tulajdonosa.
9: Természet nem úgy működik, mint az emberi világ. Én úgy hívom, hogy az ember csinált magának egy szintetikus világot, amiben semmi felesleges nincs, mert a hatékonyság a fő hajtóerő, a hatékonyság. Ebből rengeteg mindent kiszervez. A természetben nem így van, a természet tele van redundanciával, magyarul másodlagos megoldásokkal, úgy tűnik feleslegesnek tűnő megoldás. De ezért stabil, ezért stabil. A mi világunk meg recseg és ropog.
8: Köteles Szabolcs vagyok. Szombaton 12 óra után várom Önöket itt, a Pátria Rádióban.
0: Pátria Rádió. A Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

Počúvate Rádio Devín. Extempore s Jurajom Ďurišom.

Thank you.

0: Puis maintenant.
1: Ah, mais non.

Personne.

Allez, bonjour.